0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházban,

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
0: bízom benned,
4: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretetlen rózsafüzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk!

0: szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közbe értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bízalommal lábadhoz borulunk, és esdve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen. Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke
1: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Jó Tanács című műsorunk keretén belül. Folytatjuk Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetését. Hívom és várom a kedves hallgatókat, hogy ma is tartsanak velem, velünk. Ezt már sokszor elmondtam, hogy nem könnyű olvasmány, viszont a mondani valója annál mélyebb és erőteljesebb. Az a mód, ahogyan az ember megváltozhatatlan sorsát elfogadja, ahogyan a rámért szenvedésekkel teli sorsot megéli, még a legnehezebb helyzetekben s utolsó leheletéig is élete értelemteli alakítása lehetőségeinek egész sorát tárja fel előttem. Attól függően, hogy az ember bátor-e vagy sem, megőrzi-e tisztességét, emberi méltóságát és önzetlenségét, vagy pedig a megmaradásáért folytatott, végsőkig kiélezett harcban megfeledkezik emberi mi voltáról, s teljes egészében olyan csordalényé válik, amilyenre a lágerfogoly pszichológiája emlékeztetett bennünket. Ettől függően valósította meg, vagy mulasztotta el az ember azokat az érték lehetőségeket, amelyeket szenvedésekkel teli helyzete és nehéz sorsa kínált fel számára, s ennek alapján dőlt el az is, hogy méltó volt-e a szenvedésre vagy sem. Ne higgyük, hogy az ilyenfajta megfontolások távol esnének mindennapjaink gyakorlatától, vagy életidegenek lennének. Bizonyos, hogy csak kevés és kivételes ember képes arra, hogy a gondolkodás ilyen fokú érettségéig felemelkedjen. Csak kevesen jutottak el a táborban addig, hogy teljes belső szabadságuk tudatosodjék bennük, és keveseknek adatott meg, hogy olyan értékeket valósíthassanak meg, amelyek előtt a szenvedés nyitja meg az utat. Ha azonban csak egyetlen ilyen ember lett volna, már az ő példája is elegendő tanúságtétel arra nézve, hogy az ember belső ereje legyőzheti a kívülről rákényszerített sorsot, és ez nem csak a koncentrációs táborra érvényes. Az ember minduntalan szembesülni kénytelen a sorsával, amely szembesülés állandóan az elé a döntés elé állítja, hogy a puszta szenvedés állapotát akarja-e belső teljesítményé formálni. Gondoljunk csak a betegek, különösen a gyógyíthatatlan betegek sorsára. Egyszer olvastam egy viszonylag fiatal paciens levelét, amelyben közli a barátjával, éppen most tudta meg, hogy már nincs sok hátra az életéből, és már egy operáció sem segítene rajta. A továbbiakban arról tudósít a levelében, hogy eszébe jutott egy régen látott film, amelyik egy olyan férfit mutatott be, aki nem csüggett el, bátran és méltósággal nézett szembe közelgő halálával, és akkoriban a film története alapján úgy gondolta, ez a fiatal férfi, hogy minden bizonnyal az ég ajándéka, hogy valaki így emelt fővel képes haladni a halál felé, és most, írja a továbbiakban, a sors őt is méltónak tartotta erre a kegyelemre. Nos, mi mindannyian, akik annak idején, évekkel ezelőtt láttunk egy másik filmet, ami Tolsztoj Feltámadás című regénye alapján készült, nem ugyanezt gondoltuk-e. Ezek nagy sorsok, ezek nagy emberek. A magunk fajta bizonyára nem él át ilyen tragédiákat, és éppen ezért sohasem adatik meg nekünk az a lehetőség, hogy az emberi nagyság ilyen magasába emelkedhessünk. És aztán a filmvetítés végeztével elmentünk az első automata büféig, és egy szendvics és egy kávé mellett elfelejtettük azokat a furcsa metafizikai gondolatokat, amelyek egy pillanat erejéig felkavartak bennünket. Ám amikor az embert a saját sorsa is nagy kihívások elé állította, amikor neki magának is fel kellett volna vállalnia, hogy saját belső nagyságát szegezze szembe a rámért sorssal, nem gondolt többé korábbi fennkölt elhatározásaira, s elbukott. Egyikünk másikunk számára azonban később talán mégis eljött az a nap, amikor újból a moziban ültünk, és ugyanaz vagy hasonló film pergett le a szemünk előtt, miközben bensőnkben, lelki szemeink előtt az emlékezés filmkockái jelentek meg. Emlékezés azokra az emberekre, akik egykor a saját életükben vitték végbe mindazt, és még annál is többet, mint amit egy szentimentális játékfilm egyáltalán ábrázolni képes. És akkor eszünkbe juthat egy-egy ember belső nagyságáról tanúskodó sorsának némely részlete. Mint például egy fiatal nő halálának a története,
aminek tanúja voltam a koncentrációs táborban. A történet egyszerű, valójában röviden elmesélhető, s mégis oly költőien hangzik, mintha fikció lenne. Ez a fiatal asszony tudta, hogy néhány napon belül meg kell halnia. Ennek ellenére derűsen beszélgetett velem. Hálás vagyok a sorsomnak, hogy így keményen bánt velem, szó szerint így mondta nekem, mert korábbi polgári életemben túl sok kényeztetésben volt részem, s ami szellemi törekvéseimet illeti, nos, azokat sem vettem igazán komolyan. Utolsó napjaiban teljesen átszellemült volt. Magányosságomban ez a fa az egyetlen barátom, mondta, s kifelé mutatott a barak ablakán. Odakint éppen virágjában pompázott egy gesztenyefa, s ha az ember lehajolt a beteg fekhelyéhez, a barak parányi ablakán keresztül éppen egy zöldellő ág volt látható két fehér virággyertyával. Ezzel a fával gyakran beszélgetek, mondta aztán. Meghökkenek, s nem tudom, mire véljem a szavait. Talán delíriumban lenne, s időnként halucinálna. S kíváncsian kérdezem, talán válaszol is a fa? S ha igen, mit mond? S erre a következőket feleli. Azt mondta nekem, itt vagyok, én, itt vagyok, én vagyok az élet, az örök élet. Az alábbiakban bővebben kitérek arra, amiről eddig is szó volt, hogy tudnélik, a koncentrációs táborban élő ember belső életvalósága torzulásának magyarázata alapjában véve nem a felsorolt pszichofizikai okokban keresendő, hanem végső soron a szabad elhatározás az, ami meghatározó e tekintetben. A lágerfoglyok pszichológiai megfigyelése alapján mindenekelőtt az mondható el, hogy azok jellemének fejlődése esett áldozatul a lágerélet befolyásainak, akik emberi, szellemi mi voltukról túl hamar lemondtak. Ez azonban csak azokkal történhetett meg, akik elveszítették belső tartásukat. Most annak a kérdésnek járunk utána, hogy mi lehetett volna ennek a szellemi tartásnak az alapja, illetve miből kellett volna annak összeállnia. Volt táborlakók önvallomásainak és tudatosítóinak van egy közös vonásuk. Mindannyian arról vallanak, valójában a bizonytalanság volt a legelviselhetetlenebb számukra, az, hogy sohasem tudhatták, mennyi időt kell még eltölteniük a koncentrációs lágerben. A táborfogoly nem ismeri szabadulásának időpontját. A szabadulás időpontja, amennyiben az egyáltalán szóba jöhetett, olyannyira bizonytalan volt, hogy gyakorlatilag azt éltük meg, fogságunk időtartama nem csak meghatározhatatlan, hanem végelláthatatlan. És ha egyszer egy ismert pszichológus kutató arra utalt, hogy a koncentrációs tábori létet egyfajta provizorikus létezésként lehetne jellemezni, akkor ezt a meghatározást oly módon egészíthetjük ki, hogy megfogalmazzuk, a koncentrációs tábor fogjának egzisztenciája határidő nélküli átmenetnek tekinthető. A táborba újonnan beszállított foglyok általában semmit sem tudtak az ott uralkodó állapotokról. A visszatérőknek hallgatniuk kellett, s voltak táborok, ahonnan soha senki nem tért vissza. A lágerbe érkezés pillanatában minden esetre megváltozott a lélek beállítódása. A bizonytalanság vége egyszer s mind a vég bizonytalanságát is jelentette. Beláthatatlan volt, hogy ez a létforma egyáltalán véget ére, vagy sem, s ha igen, mikor. Mint ismeretes, a latin finis szónak két jelentése van. Egyszerre jelenteni a véget és a célt. Az az ember azonban, akinek nincs módja látni létformájának végét, arra sem képes, hogy olyan célt tűzzön ki maga elé, amiért érdemes élnie. Többi nem képes jövőre irányuló életet élni, mint ahogy ez normális körülmények között magától értetődő. Ezáltal azonban belső életének egész struktúrája megváltozik. Belső élete hanyatlásnak indul, mint ahogyan ezt más élettörténetek alapján is ismerjük. Hasonló pszichológiai állapot jellemzi például a munkanélkülieket. Az ő egzisztenciájuk is provizorikussá vált, s bizonyos értelemben ők is jövőkép nélkül élnek, anélkül, hogy látnák jövőjük értelmét. Munkanélküli, bányászokon végzett, pszichológiai megfigyelések egész során át vizsgálták már ezt a helyzetet, hogy milyen hatásai vannak az efféle torzult létezési módnak a belső időre, vagy élményidőre, ahogyan ezt a pszichológiában nevezik. Nos, a táborban ezt a következőképpen éltük meg. Egy rövidebb időszak, mondjuk egy nap, aminek minden óráját értelmetlen kínzások töltötték ki, végtelenül hosszú időnek tűnt.
Ugyanakkor egy hosszabb időszakaszt, mondjuk egy hetet, a maga mindennapos egyformasságával úgy érzékeltünk, mint ami hihetetlen gyorsan eltelt. S a bajtársaim mindig egyet értenek velem, ha azt mondom, a táborban egy nap hosszabb, mint egy hét. Így hihetetlenül paradox módon éltük meg az idő múlását. Ebben az összefüggésben egyébként azokra a találó pszichológiai észrevételekre is érdemes emlékeznünk, amelyek Thomas Mann Varázshegy című regényében olvashatók, ahol olyan emberek lelki fejlődését kísérhetjük figyelemmel, akik hasonló lélektani szituációt élnek át. Tüdővésszel fertőzött szanatóriumi ápoltakról van szó, akik ugyanúgy nem ismerik szabadulásuk időpontját, akiknek léte ugyanúgy jövő nélküli, akik ugyanúgy egy cél nélküli jövő elé néznek, mint azok az emberek, akiknek a sorsát itt taglaljuk, a koncentrációs táborok lakói. Az egyik lágerfogoly, aki annak idején az újonnan érkező, leendő táborlakók hosszú sorában a pályaudvarról a koncentrációs tábor felé tartott, később elmondta nekem. Az volt az érzése, mintha a saját hullája mögött menetelt volna. Így intenzíven élte meg akkor az abszolút jövőtlenséget, ami arra indította őt, hogy egész életét csupán a múlt szemszögéből szemlélve lezártnak tekintse, olyannak, mint ami végérvényesen elmúlt, mint egy halott élete. Az eleven hulla élményét sok egyéb mozzanat is erősíti. Míg a fogság ideje alatt az idő végtelenségét éljük át, a tér magát, a teljes korlátozottságot jelenti, a bezártság élményét kelti. Mindaz, ami a szöges dróton kívül van, hamarosan megközelíthetetlennek, elérhetetlennek, s végül valahogy valótlannak tűnik. Táboron kívüli események csak úgy, mint az ott kínélő emberek, a kinti élet megszokott rendje, a táborlakó számára szinte kísértetiesnek látszik. Amit egyáltalán át tud tekinteni a kinti világból, azt úgy látja, mintha egy halott tekintene vissza a túlvilágról, a földi élet valóságára. A maga természetes módján zajló élettel szemben a fogolynak egy idő után az az érzése támad, mintha ő már elveszett volna a világ számára. A koncentrációs tábor belső életformája az önmagukat feladó emberek számára egyfajta retrospektív létezési móddá válik, most már nem látnak jövőjükben olyan célokat, amelyeknek segítségével megőrizhetnék emberi tartásukat. Erről a múltba forduló tendenciáról más összefüggésben már esett szó. A borzalmakkal teli jelentől való eltávolodás igénye mutatkozik meg ebben a magatartásban. A jelen valóságának leértékelése, az adott lét figyelmen kívül hagyása azonban bizonyos veszélyeket rejt magában. Így módon az adott létformak alakításának lehetőségei, amelyek valamilyen módon még a tábor életen belül is adottak, mint ahogyan ezt hősies példák bizonyítják, könnyen veszendőbe mehetnek. A realitás teljes mellőzése, ami a lágerfogoly idéglenes létformájából következik, könnyen arra indíthatja az embert, hogy átengedje magát a sorsának, hogy elbukjék, mert hiszen úgyis minden hiába való. Az ilyen emberek elfelejtik, hogy gyakran épp a rendkívüli nehéz külső helyzetek kínálnak lehetőséget arra, hogy az ember lélekben felülemelkedjék önmagán. Ahelyett, hogy a tábor élet ezen külső nehézségeit a lélek belső helytállása próbájának tekintenék, adott létformájukat nem veszik komolyan, mint egy valószerűtlennek tekintik azt, ami elől legjobb kitérni, leginkább oly módon, hogy az ember már csak múltbéli életével foglalkozik. Az ilyen ember élete aztán zátonyra fut, pedig fogságának éppen lehető legnagyobb nehézségei nyújtanak számára alapvetően azt a lehetőséget, hogy emberi léte magasába emelkedjék. Természetesen csak kevés ember képes erre, ők azonban sikerrel teljesítették ki emberi nagyságukat minden látszólagos kudarcuk ellenére, sőt még halálukkal is, amely felül emelkedettség korábbi átlagos életükben talán soha nem adatott meg volna nekik, a többieknek, nekünk, középszerűeknek és langyosaknak azonban Bismarck figyelmeztetés lett volna érdemes megszívlelnünk, aki egyszer azt mondta. Az életben olykor úgy járunk, mint a fogorvosnál. Az ember hajlamos azt hinni, hogy a neheze még hátra van, holott már túl vagyunk rajta. Más megfogalmazásban azt is mondhatnánk. A koncentrációs táborban a legtöbb ember úgy vélte, hogy a cselekvő magatartás valós lehetőségei már elillantak, valójában azonban volt mód annak megválasztására, hogy mivé formálja az ember táborléti életét. A vegetálást választja-e, mint a foglyok ezrei, vagy pedig, amit csak kevesen a legkiválóbbak tettek meg,
belső győzelemmé nemesíti azt. Itt tehát egyértelmű, hogy minden próbálkozásnak arra kell törekednie, hogy ellene hasson azon pszichopatológiai jelenségeknek, melyeket a táborélet a foglyokban előidéz. És amelyek minden pszichoterápia vagy épp pszichohigiénia elleni hatásként jellemeznek, hogy a koncentrációs táborban élő embert a koncentrációs tábor ellenére belsőleg erősítse meg, hogy létét újra képes legyen a jövőre irányítani, hogy újra elérendő célt lásson maga előtt. Volt néhány lágerfogoly, aki ösztönösen megpróbálkozott ennek megvalósításával. Többségük rendelkezett valamivel, ami lelket öntött beléjük. Ez a valami többnyire egy darabka, jövőbe vetett hit. Az ember végül is úgy teremtődött, hogy egyedül a jövőbe vetett hite az, ami valójában életben tartja. Az értelemteli jövő iránti hitébe menekül, valahányszor léte legnehezebb pillanatait kell átélnie. Ez a menekülés olykor egyfajta önáltatásba torkollik. Ami engem illet, erről a következő élmény jut eszembe. Hosszú menetoszlopban, kegyetlen fagyban és jeges ellenszínben sántikáltam több kilométeren át a lágertől a munkahelyünkig. Nyitott cipőmbe bújtatott, kisebesedett lábaim annyira fájtak, hogy a sírás határán voltam. Gondolataimat minduntalan nyomorúságos tábor életünk ezerféle apróságnak tűnő gondja foglalkoztatta. Mit kapunk ma vacsorára, nem kellene inkább azt a szeletnyi felvágottat, ami esetleg úgynevezett kiegészítésként adnak, elcserélnem egy darab kenyérért? Most váltsam ebbe egy csajkányi levesre azt az utolsó cigarettát, ami 14 nappal ezelőtt prémiumként kaptam. Hogyan juthatnék egy darabka cipőfűzőként használható dróthoz, amivel a régi töröttet pótolhatnám? S ha odaírunk az építkezés helyére, lesz-e módom idejében csatlakozni a megszokott munkacsoporthoz, vagy pedig hozzácsapnak egy másik csapathoz, ahol egy durva előmunkás ütlegelései várnak rám? S mit tehetnék annak érdekében, hogy egy bizonyos kápó bizalmába férkőzhessek, aki ahhoz a hihetetlen szerencséhez segítene hozzá, hogy tábori munkásként a lágeren belül dolgozhassak, s ne kelljen többé részt vennem ebben a rettenetes mindennapos menetelésben. Már undorodom attól a szörnyű kényszertől, ami arra indít, hogy elmémet minden nap minden órájában ezek a gondolatok gyötrik, s akkor cselhez folyamodom. Hirtelen látom magam, amint egy jól megvilágított, szép, meleg és tágas előadóteremben az emelvényen állok, előttem érdeklődve figyelő hallgatóság ül, kényelmes fotelekben s én beszélek. Előadást tartok a koncentrációs tábor pszichológiájáról. És mindaz, ami most annyira nyomaszt és meggyötör, objektív megvilágításba kerül, minden elszenvedett kint a tudományosság magasabb szempontjai szerint mutathatok be és ábrázolhatok. És ez a csel lehetővé teszi számomra, hogy valamelyest felülemelkedjem az adott helyzeten, a jelenen annak összes szenvedésével együtt, s mindezt olybá vegyem, mint amit már magam mögött tudok, s magamat pedig, akinek mindezt át kellett élnie, egy olyan érdekes, pszichológiai, tudományos vizsgálódás tárgyának tekintsem, amit én magam végzek el. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva, áldott szép napot is, további jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kenyér színe alatt rejtőző Istenünk, Te hozzád jöttünk megpihenni. Téged jöttünk kérni fiataljainkért, különösen a vizsgázókért, az érettségizőkért, az egyetemistákért, a bérmálkozókért. Töltsd el őket reménnyel, adj nekik erős hitet és tökéletes szeretetet. Add, hogy meghallják a te hívó szavadat, add, hogy soha ne fordítsanak neked hátat, add, hogy mindenben keressék a te akaratodat. Segíts nekik megtalálni a célt, küldd el szent lelkedet, hogy helyesen tudjanak dönteni, és hogy felismerjék másokban a te képmásodat. Erre kérünk, Urunk, ebben a rövid szentségimádási időben, amit értük, ajánlunk fel, tekints le rájuk. Amen.

Szentlélek, Úristen, imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek. Befogadó képesek minden jóra, merjenek élni a nyugtalan világban. Legyen erejük elviselni a csalódásokat, megtanulják elfogadni önmagukat. Kérlek, segíts, hogy ne veszítsék el bátorságukat, ne tegyenek kárt mások életében. Lehetőleg mindig készen legyenek arra, hogy a világot emberibbé, lakhatóbbá tegyék. Amen.

Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott, és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

ezeket kértem a számodra, nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés, sem hogy elkerüljenek a feladatok, meg azt sem kérem, hogy utadad rózsák szeggjék, és hogy könny soha ne csurogjon végig arcodon, vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a fájdalom. Mindezt nem kívánom neked. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni. A fájdalom nem ötvözne nemesre. Hogyan vigasztalhatna meg a boldogasszony és gyermeke mosollyal és reménységgel, ha nem ismered a szenvedést. Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb. Őriz lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével, arról, ami betöltötte életedet. Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe életed feladataival és a próbákkal, amelyeket kitesz. Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet és a csúcsod meredeknek, ahová az út vezet, pontosan akkor növekedjen meg benned a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek, amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme. És volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt erőt ad arra, hogy kivárjad a vihar elmúltát és a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, hogy a magad hegycsúcsára feljuthass. Barátodban az Isten fia mosolyog rád. Maradjon meg benned ez a biztos tudás mindörökre, és akkor megtalálsz mindent, amire vágyódsz, és ami boldoggá tesz.

Isteni megváltónk, Jézus Krisztus, általános iskolai éveinket befejezve, hálatelt szívvel borulunk le előtted, aki kenyér és bor színe alatt irántunk való szeretetből jelen vagy itt az oltáron. Megköszönjük neked diákéveinket, szüleink gondoskodását és aggódó szeretetét. Tanulmányainkat áldozatos munkájuk tette lehetővé. Áld meg ezért szüleinket. Köszönjük tanáraink jó akaró szeretetét, értünk végzett munkájukat, mely által ismereteinket gyarapították, lelkünket gazdagították. Áld meg őket, bennünk pedig növeld a jót, amit tőlük tanultunk. Szent színed előtt könyörgünk egymásért. Együtt ültünk az iskolapadban. Közös munkánk, izgalmak és szórakozások kovácsoltak barátokká. Most szomorúan gondolunk a búcsúzásra. Add, hogy megőrizzük a barátság szent kötelékét, és hogy senki se vesszen el közülünk. Úrunk Jézus, aki értünk szenvedtél és meghaltál, őszinte szívvel bánjuk diákéveinkben elkövetett hibáinkat, hogy szereteted oly sokszor nem lett visszhangra lelkünkben. A jövőben hűségesek akarunk lenni hozzád. Álhatatlan szívünk fogadását a te változatlan jóságod őrizze. Árazd ránk kegyelmedet, hogy szándékod szerint éljünk. Megőrizzük ifjú lelkesedésünket, minden igaz jóért, szépért. Áldozatok árán is szolgáljunk téged és embertársainkat. Te légy utunk és életünk. Amen.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amin lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

drága Istenünk, kérünk különösen, áld meg ebben az időszakban a vizsgázó fiatalokat. Segíts, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket.

Uram, kérlek, csendesítsd el félelmemet a vizsgák idején. Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiába való azon a napon. Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni. Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szánszegetté tegyenek. Istenem, te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, és bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni tervedben. Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, és adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz. Amen.

Uram, mutasd meg világosan, mi az a szolgálat, amire engem hívsz. Add meg a szükséges erőt, hogy bátran, szeretettel válaszolhassak hívásodra. Hogy életem bőséges termés hozzon, hogy boldog és másokat boldoggá tevő lehessek a te dicsőségedre és embertársaim javára. Amen.

Imádkozzunk gyermekeinkért. Imádkozzunk, hogy gyermekeink elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Imádkozzunk, hogy növekedjenek a kegyelemben, és egyre inkább megismerjék a mi Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a gyermekeink megtanuljanak szeretetben élni, a Szentlélek által, akik bennünk él. Add, hogy gyermekeink telve legyenek reménységgel, a Szentlélek erejével. Add, hogy gyermekeim megtanuljanak felelősségteljesnek lenni, és felelősséggel hordozzák saját terhüket. Uram, tanítsd a gyermekeinket kitartásra, és segíts nekik, különösképpen abban, hogy meg tudják futni a nekik kijelölt pályát.

Imáinkban, kegyes Szűzanya, kérünk, oltasd ma gyermekeinket, és vigyázd életüket. Kérünk, vigyázz rájuk, és vezesd őket Szent Fiad útján. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy a nevelésükben. Hálát adunk neked, hogy mennyei édesanyjuk vagy. Hálát adunk neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy. Soha nem szűnünk meg hozzád imádkozva téged hívni, édesanyai szíved szeretetében bízni és remélni. Amen.

Imádkozzuk el a jubileum imáját. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiatban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen. Imádkozzuk el az egyház által előírt imákat a teljes búcsú elnyeréséért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A Szent Atya szándékára. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét és Szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Székes Egyházból. A Szent Misét bemutatta és a Szentségimádást vezette Májer Nándor ifjúsági lelkész. A kantori szolgálatot Sajdlerik látta el a fiatalok közreműködésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk ebben a legszentségesebb oltári szentség előtt. Együtt imádkozhatunk, adhatunk hálát a Jóistennek minden szeretetéért. Mi áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd ünnepi szentmise, este 7 órától pedig búcsú szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a helyszínről, Tyukodi Beáta és Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve,

0: jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején,
1: hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Szent Mihály Arkangyal,
1: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
3: Rózsapűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
3: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
3: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket, ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont, ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezik az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
0: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szentpéter téren tartott általános kihallgatáson. A Szentatya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világsajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szentatya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről. Most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel. Szentatyám, tényleg ön az? A Szentatya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
3: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten nekem nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondott a Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
0: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Ha valaki beszél, mint egy Isten szavaival beszéljen. Ez az igevers magas mércét állít elénk. Arra figyelmeztet általa bennünket Péter apostol, hogy valahányszor megszólalunk, Isten igazságát kell képviselnünk. Nem beszélhetünk tehát meggondolatlanul, könnyelműen. Nem mondhatunk ki mindent, ami csak úgy eszünkbe jut. Nehogy azt gondold, hogy ez az ige csak a papokra vagy a tanítókra vonatkozik. Nem, ez mindnyájunknak szól. Rád is érvényes. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan beszélsz, amikor a házastársadhoz vagy a gyermekeidhez szólsz. Amikor valakit bátorítasz vagy helyreigazítasz. A nyelv által jöhet halál is, élet is. Ki mit szeret, annak gyümölcsét élvezi. Írja a példabeszédek könyvem.

életet vagy halált szólsz? Építesz vagy rombolsz a kimondott szavaiddal? Vajon melyik jellemző rád? Úgy beszélj, mintha az ő szavait adnád tovább. Ez nem tökéletességet jelent, hanem inkább irányt ad a beszédednek. Arra sarkal, hogy az Isten szerinti igazságot szólt szeretettel és a megfelelő időben. Ha igazán Krisztust akarod képviselni a környezetedben, nem engedheted meg magadnak a rágalmazást, az ítélkezést, a kétértelmű beszédet vagy a pletykálkodást, hiszen ezzel kárt tennél mások becsületében. Ártanál mások jó hírnevének. Az állandó panaszkodás, a negatív beszéd nem kedves Isten előtt. Ezért térj meg ezekből. Így imádkozhatsz. Állíts, Uram, őrséget szám elé, és védelmet ajkam kapujához. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Péntek reggel van, május vége van, és ahogyan már a tegnapi napon is hallhatták, Máriaton van itt a Mária Rádióban. A felvidéki és délvidéki Mária Rádiók fennmaradásáért, működéséért szeretnénk gyűjteni, szeretnénk nekik segíteni, és értük szeretnénk felajánlani ezt a mai reggeli imát is. Megköszönve a Jóisten mérhetetlen szeretetét, hogy mindig velünk van, és mindig megmutatja, hogy az ő szeretete akkora nagy, hogy ha adunk, akkor biztos, hogy nagyon sokat kapunk vissza. Imádkozzunk a mai reggelen, értük is.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged átlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fel a barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindenél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az ígét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakad egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálódozó szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőinek vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, betegeket, szomorkodókat, magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem.

0: Bízzunk Istenben, akinek gondja van mindazokra, akiket teremtett, és fia által megváltott, és újítsuk meg kérésünket. Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk. Irgalmas Isten, irányítsd lépteinket az életszentség útján, hogy mindig azt gondoljuk, ami igaz, jogos és előtted kedves.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Nevedre kérünk, ne hagyj el bennünket végleg, ne vont vissza szövetségedet.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Megtört szívvel és alázatos lélekkel fogadj el minket, hisz nem szégyenülhetnek meg a benned bízók.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Profétai tisztségre hívtál meg bennünket Krisztusban. Engedd, hogy hirdessük csodás tetteidet.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.

0: Istenünk, add kegyelmet bőségét hozzád esdeklő híveidnek, és engedd működni bennük a te erődet, hogy parancsaidat követve vigasztalást kapjanak tőled a jelen életben, és elnyerjék a jövendő örök élet örömeit. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Jó az, ami az életet szolgálja, mondta Albert Schweitzer.

Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Nem sokára majd Szent Misét fogunk közvetíteni Szovátáról, de addig is néhány szóban szeretnék a mai reggel egy picit szólni önökhöz, hiszen ugye Mariaton van, és gyűjteni szeretnénk a felvidéki és délvidéki Mária rádióknak a fennmaradásáért, és talán aki belegondol, hogy mit is jelent a Mária rádió, az tudja, hogy mit jelent az, amikor a mindennapokban van egy társ, amikor számíthatunk arra, hogy valaki hozzánk szól, mondhatjuk így is, így az éter hullámain keresztül, aki az ő szeretetét próbálja nekünk adni, aki abban tud segíteni, hogy ne legyünk magányosak. És a Mária rádiók az önök adományaiból élnek, az önök adományaiból maradnak fent. És ahol kisebbség van, ott egy picit nehezen tud megélni a Mária rádió, és mindig szüksége van arra, hogy támogassuk őket, azért, hogy működhessen, azért, hogy fennmaradhasson. Hallhatták többször a beszélgetésekbe, hogy azért nem kis összeg kell ahhoz, hogy fennmaradjon egy Mária rádió, és ugye itt az Erdélyi Mária rádió 20 éve fennáll, és ez csak is önöknek köszönhető, csak is az önök szeretetének, az önök jóságának, és annak, hogy szeretik a rádiót, és fontos önöknek, hogy a Mária rádió szóljon nap mint nap. Fontos önöknek, hogy szeretetükkel, imáikkal, adományaikkal támogassák. Hát erre hívjuk önöket ebben a négy napban is, hogy amennyiben tehetik, támogassák adományaikkal, de hogyha nem, akkor csak ha a szeretetükkel támogatják, az imáikkal támogatják. Higgyék el, hogy az is nagyon-nagyon sokat jelenthet, sokat adhat a másik embernek, hogy imádkozunk érte, mert biztos, hogy mindannyian megtapasztaltuk már, hogy az imának az ereje mekkora nagy. Mekkora nagy az, amikor közösen tudunk valamiért, valakiért imádkozni, amikor több ezer, több tízezer ember imádkozik együtt, mert én biztos vagyok benne, hogy a Mária rádióban is ez van, hogy több tízezren imádkozunk együtt egy-egy ima alkalomkor, egy-egy ima szándékba, és ezek az imák azok, amelyek erőt adnak a mindennapokban, amelyek segítenek abban, hogy ne hagyjuk el magunkat, hogy ne legyünk magányosak, hogy ne legyünk szomorúak, mert az ima az mindig betölt, az ima az mindig szeretetet ad, az ima az mindig örömöt ad, és talán a Mária rádió motto is, hogy a szeretetben van a győzelem, ez is arra bíztat minket, hogy szeretettel mindent el tudunk érni, szeretettel győzni tudunk, szeretettel tudunk adni, és biztos, hogy a több szörösét kapjuk vissza annak, amit adunk. Én már mondtam önöknek többször, de biztos, hogy önök is tapasztalták azt, hogyha én egy picit tudok adni az én vagyonomból, az abból, ami az enyém, biztos, hogy visszakapom azt, amit én adtam, és lehet, hogy többszörösen kapom vissza. És én ezt már nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy adtam egy picit bármilyen jótékonysági célra, és nagyon sokat kaptam vissza. És nem mindig arra gondolok, hogy anyagiakban kapjuk ezt vissza, mert lehet, hogy az is megtörténik, hanem szeretetben kapjuk ezt vissza, odafigyelésben, egy mosolyban, egy ölelésben, amely ugye erőt adhat a mindennapokban. Hát erre biztatjuk önöket a mai napon, 8 órától lehet hívni az adományvonalainkat majd, és felajánlhatják az adományaikat, és ezzel támogathatjuk közösen a Magyar Mária rádiók fennmaradását a felvidéken és a délvidéken is, hiszen ők is a mi testvéreink, mi egy nagy család vagyunk, egy nagy közösség vagyunk, és fontos az, hogy gondoljunk egymásra, hogy számíthassunk egymásra, és a mosolyunkat, a szeretetünket tudjuk adni, mert csak akkor tudunk győztesek lenni, hogyha nagyon tudunk szeretni.

Gyorsan elmondanám önöknek azt is, hogy a továbbiakban majd milyen műsorokkal várjuk önöket. 7 órától fogunk majd szentmisét közvetíteni Szovátáról. Majd a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 8 órától pedig Kolozsváról a teológia 30 éves évfordulójának a nyitó szentmisét közvetítjük, majd 9 órától fogadom az ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni. Azután pedig a Lorettói litániát. 10 órától egy beszélgetést hallhatnak majd a Mariaton keretein belül, majd azután Böjte Csaba Szövetség az életért című műsorát. 11 órától Mária iskolájában Hajlák Attila atyával, 11 óra 30 perctől Alfától Omegáig dr. Horváth Endre műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az Urangyalát, majd a Zsolozsma napközi imóráját imádkozzuk, azután pedig majd egy újabb Mariaton beszélgetéssel várom önöket, maradjanak velünk!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallják.

0: szomjazom. Én amikor Bécsben tanultam, és a magyar transzplantációra váró betegeket kiszállították Bécsben, és emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy nagyon örülnék, hogyha bemennél meglátogatni egy frissen transzplantált beteget, hogy beszélgess egy kicsit vele, illetve leginkább a családjával, mert ők azért még akkor nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. És akkor tárult föl elém először ennek a fizikai szenvedésnek a végtelenséget, hogy mennyire tudnak emberek szenvedni, ezzel együtt küzdeni, és hogy mennyire megviseli ez a családot is. Ez volt az egyik, ami a fizikai és egyben lelki fájdalommal szembesített, majd utána az, amikor alig kezdtem az egyetemet, és kiderült, hogy az édesanyám rákos, és 8 évig küzdöttünk a rákkal. Csontrákja volt, és a csontrákja borzasztó fájdalmas volt, és egy ilyen nagyon-nagyon közeli embernél lesz megélni ezt az iszonyú fájdalmat, amit már a legerősebb fájdalomcsillapítók sem tudnak csökkenteni, ez nagyon nehéz. Illetve fiatalon megélni ezt a végtelen kiszolgáltatottságot, amit Krisztus is megélt a kereszten, hogy nem volt keze, hogy megfogja és igyon valamit, hanem hogy teljesen rá vagyok utalva a másikra. Jézus, aki tulajdonképpen az élő vizek forrása, ezzel azt üzeni nekünk, hogy a szenvedést azt Isten jelenlétében és Isten szeretetében is meg lehet élni, hogy ennek sajnos van helye az életünkben, de ha figyelünk egymásra, figyelünk rá, reagálunk arra, amit ő mond, akkor enyhíthető. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos része a Szentírásnak.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltatónak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mára Rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Bokorotto önkéntest hallja. Szent misét közvetítünk a Szavátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet Gergely József segéllelkész mutat be. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látja. Meghívom önöket, hogy tartsanak velünk, lélekbe kapcsolódjanak bele Szent misében.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek

Krisztusban szeretett testvérek, most már tudjuk, hogy mit jelent az isteni erény, mit jelent a hit, a remény és a szeretet, és mit jelent az Istennek tetsző élet. Mai napon azonban azért azon elmélkedjünk, hogy mit jelent valójában kereszténynek lenni. És most, szentmisénk elején, a bűnbánat csendjében nézzük meg,

rosszul és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Urunk Istenünk, irányítsd a világrendjét akaratod szerint békességben, egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad,

Testvéreim, közel van mindennek a vége, legyetek tehát okosak, és vírasztva imádkozzatok. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kaptatok, hogy Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői legyetek. Aki a beszéd ajándékát kapta, Isten igéjét hirdesse. Aki szolgálatot végez, gondoljon arra, hogy Isten adja hozzá az erőt, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten. Hiszen övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Kedveseim, ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok. Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, hogy részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is újongva örülhessetek. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldelő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt. Senki se egyék róla a gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás. Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestől elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik, higgyetek az Istenben. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Mindannyian ismerjük azt a szót, hogy keresztény. Talán gyakran kimondjuk, talán ritkábban, de tudjuk magunkról azt, hogy keresztények vagyunk, mégpedig római katolikus keresztények. De érdemes időnként megállnunk és föltennünk a kérdést, mit is jelent valójában kereszténynek lenni? Mitől vagyok én keresztény? Kedves testvérek, a keresztény élet nem önmagunk körül forgó életet jelent. Nem arról szól, hogy én legyek mindig a középpontban, hogy minden csak rólam, az én gondjaimról, az én elképzeléseimről és az én vágyaimról szóljon. A keresztény ember élete elsősorban Isten felé forduló élet. Éber, szeretettel teli, és teljes életet jelent. Olyan élet, amelyben az ember nem csak önmagát nézi, hanem próbál figyelni Istenre, észrevenni a másik embert, és nyitott szívvel élni. Ehhez azonban magára Istenre van szükségünk. Mert az Istennel való kapcsolat nélkül az ember lelke könnyen elfárad, kiüresedik, és lassan-lassan bezárul önmagába. Szent Péter apostol első levelében éppen ezért hangsúlyozza, és nyomatékosan kéri a testvéreket. Legyetek tehát okosak, és vírasztva imádkozzatok. Mert a keresztény ember egyik fontos tulajdonsága, ismérve, ha úgy tetszik, az nem más, mint az, hogy egy imádkozó ember. De nem csak megszokásból, vagy kötelességből imádkozik, hanem éber szívvel. Vírasztva imádkozik. Ez a vírasztás pedig nem csupán azt jelenti, hogy valaki sokáig fennmarad este, hanem leginkább azt, hogy a lelke ébren marad Isten számára.
Hiába hangzanak el a szavak, ha a lelkünk közben egészen máshol jár. Ezért van szükségünk olyan szívre, amely figyel Istenre, érzékeny a Szentlélek indításaira, és nem fárad bele a hit cselekedeteiben sem. Mert aki belefárad a hit útjába, az könnyen sodródni kezd az árral. Lassan-lassan átveszi a világ gondolkodását, és talán észre sem veszi, hogy egyre távolabb került Istentől. Éppen ezért fontos, hogy tudatos keresztény életet éljünk. Ne sodródó, hanem Krisztusra figyelő életet. Mert a hit könnyen ellanyhul, ha az ember nem őrzi a szívét, nem táplálja azt imádsággal, és nem marad kapcsolatban Istennel. Szent Péter apostol tovább viszi a gondolatot és figyelmeztet. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Most már megtanultuk és tudjuk, hogy a szeretet nem egy pillanatnyi érzés. A szeretet ennél többet jelent. Odaajándékozást, odaajándékozó magatartást jelent, amelyben képesek vagyunk hordozni, képesek vagyunk megbocsájtani, szolgálni, befogadni, vagyis a közös utat keresni. Ezért mondja Szent Péter, hogy a szeretet képes befedni a bűnt. Ez nem azt jelenti, hogy eltusoljuk a bűnöket, hanem azt jelenti, hogy képes fölülmúlni, meggyógyítani és begyógyítani a bűn okozta sebeket. Ez az, amit talán sosem fogunk tudni megérteni, mert ez egy misztérium számunkra. De ez az, amit mi kegyelemnek nevezünk. Mi is a kegyelem? Istentől kapott szeretettel teli, ingyenes ajándék. Ezt nem azért kapjuk, mert kiérdemeltük, hanem mert Isten jósága ilyen, ajándékozó szeretet. Egyszerűbben azt is mondhatjuk, a kegyelmi ajándékok mind Istentől jönnek, és azért kapjuk őket, hogy szolgáljunk velük, hogy Isten szeretetét és Isten kegyelmét tudjuk továbbadni másoknak. De melyek ezek a kegyelmi ajándékok? Rengeteg van belőlük. Péter levelében találunk egy néhányat, amelyet ő maga sorol fel. Van, aki a beszéd ajándékát kapja, hogy Isten igéjét továbbadja. Van, aki a szolgálat ajándékát kapja, hogy csendesen, de hűségesen építse a közösséget. A mai evangéliumban pedig három nagyon fontos kegyelmi ajándék rajzolódik ki. Az első a hit kegyelmének az ajándéka. Jézus azt mondja, ha van hitetek, akár hegyeket is mozgathattok. Ez egy olyan bizalom, amely Istenre támaszkodik, és tudja, hogy nála semmi sem lehetetlen. A második az imádság kegyelmének ajándéka. Jézus arra tanít, hogy amikor imádkozunk, higgyük, hogy már meg is kaptuk, amit kérünk. Ez az imádság élő kapcsolat Istennel, ahol a szívünk valóban neki van nyitva. És végül a harmadik a megbocsátás kegyelmének az ajándéka. Vagyis amikor imádkozunk, bocsássunk meg mindenkinek. Mert a megbocsájtás nem feltétele az imádsága, az imádságnak, hanem annak a gyümölcse. Mert aki Istentől irgalmat kér, annak a szívében is meg kell születnie az irgalomnak, önmaga és mások felé is. Így válik, kedves testvérek, teljesen érthetővé és egészszé a keresztény élet. Hitben érünk, imádságban maradunk és megbocsájtásban szeretünk. És az egészben talán az egyik legszebb dolog, hogy ez mind-mind kegyelem, mégpedig Istentől kapott ingyenes ajándék. Mennyire él bennem valóban az a hit, az imádság és a szeretet, amelyre Jézus hív engem? Vajon az én keresztény életem inkább sodródás, majd tudatos Isten felé forduló vírasztást jelent? Mit mutat meg az én életemből másoknak az, hogy én keresztény vagyok? És végül, vajon engedem-e, hogy Isten kegyelme valóban átalakítsa a mindennapjaimat?

0: Testvéreim, ha már az ószövetségi templom is az imádság helye volt, mennyivel inkább az a mi templomunk, ahol napról napra megújul a legszentebb áldozat, amelyben maga Jézus imádkozik értünk, és velünk a mennyei atyához. A mai szentmisénkben is az Úr Jézus jelenlétében kérjük a mennyei atyát. Égi atyánk, add, hogy mindig hittel és bizalommal forduljunk hozzá templomunkban, ahol közös énekünkkel és imáinkkal dicsőítjük fölségedet. Add, hogy vasárnapokon és nagy ünnepeinken szívesen gyülekezzünk szent oltárod körül, ahonnét áldó kegyelmet sugárzik felénk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, Urunk, hogy legyünk megbocsájtók fele barátaink iránt, hogy tőled is bocsánatot nyerhessünk bűneinkre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj erőt és bátorságot, hogy lelkünk templomát gyakran tisztítsuk meg a bűnök szennyétől, és tiszta szívvel vehessük magunkhoz az oltári szentségben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, Urunk, hogy az ítéletkor jó tetteink bőséges gyümölcsét vihessük majd eléd.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyánk, add, hogy jó tettekben gazdag legyen az életünk, és imádságunk legyen mindig neked tetsző, mert csak így lehetünk méltók az üdvösségre, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, most és mindörökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Dicsőítve és dicsőségével, mindannyiunk és a

Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, világteremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt az úttalan pusztán. Most pedig szent lelked erejével a világban zarándokló egyházadat, a történelem útjain országot örök boldogságába vezeted, Krisztus, ami Urunk által. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőséget himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó, emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat érdekli, Urunk, és
0: megemlékezünk tehát, Szentatyánk, Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben, Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével, minden püspökkel, pappal, diakónussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a Te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a Te fiad által.

0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És veletekkel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ember.

Könyörögjünk! Üdvösség szerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei jeledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmis áldozatot bemutattuk, járjatok békével. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságotnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szovátai Szent Háromság plébánai templomból, melyet Gergely József segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel búcsúzik önöktől Bokorottó önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szovátát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szováta Maros megyében a Székely-Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai medencében fekszik. A kis küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalékkupjaira épült. 1955 óta város. A település a Székely-Őrlec nembeli szovát nemzetségről kapta a nevét, mások szerint a szláv eredetű magyar szovát személynéből származik. Községközpont Szováta beosztott falvak, Jésmező, Kopac, Szakadát. A beosztott falvakkal együtt lakossága 10.385 fő, templomuk a régi Bagolyvárnak nevezett hely a temető mellett volt. A hitközség első említése 1630-ból származik, a reformáció betörése után meggyengült. A Mikházi Ferences szerzetesek hatására sokan katolikussá válnak. 1734-től állandó papja lesz a közösségnek. A medvetó létrejöttét követően, amikor a település rohamos fejlődésnek indult, az egyházközség is gyarapodott. A környéken már a rómaiak is bányáztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A régi mélyedéseket idővel csapadék és folyóvíz töltötte meg, így keletkeztek az első sóstavak. Első lakói 1578-ban sótermelésre ide telepített, elszegényedett szabadszékely családok voltak, akiket 1581-ben ugyan elűztek, de rövidesen visszatelepültek. Első fürdője a 19. század közepén épített Géra fürdő a Sóspataknak a Szovátában ömlésénél volt, innen fokozatosan Felső Szovátára, a mai fürdőközpontba helyeződött át a fürdő élet, ahol 1901-ben nyitották meg a fürdőtelepet. A város a Sós tavairól és Sós szikláiról nevezetes. Legnagyobb tava a Medvetó. A tó nevét kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1875. május 27-én alakult ki. Benne 66 ezer tonnára becsült oldott sómennyiség van, a felszíntől lefelé hőmérséklete növekszik, melyet a nap melege és a lejjebb koncentrálódó só okoz. Sós vízű tavai még a Mogyorósító, Rigótó, Feketetó, Vöröstó és Zöldtó, továbbá az édesvízű Piroskató és Kígyóstó. A sósvízű tavak esetében a víz sótartalma magas, így a fürdőző könnyebben fennmaradt a víz felszínén. A sós árok a város északkeleti végétől délnyugat felé húzódó, sós tavakban gazdag terület, ahol a kősó néhol 15-20 méter magas sósziklákat alkot, melyeket régen katonák őriztek. Továbbá látnivalók a faluban a tó melletti római katolikus kápolna 1936-1938-ban épült, görög katolikus kápolna, ortodox temploma, a város római katolikus temploma, a református templom és unitárius templom. Szováta keresztlevelének tartják azt az írást, amelyet 1581-ben Kornis Mihály gyulafehérvári börtönből küldött Bátori Istvánhoz, és amely szerint Szováta 1580-ban keletkezett volna, s a betelepített lakossága már katolikus is volt. Újabb kutatások alapján már 1578-ban lakói voltak Szovátának. Bátori Zsigmond 1583. április 25-én megerősíti Bátori Kristóf 1578. szeptember 13-án Szovátának adott kiváltságlevelét. 1630. július 22-én keletkezett okirat szerint Bak Ilona földet adományoz a Zovatai Szentegyház javára. Domokos Kázmér, ferences püspök, 1606-ban született Szovátán és katolikus nevelésben részesült. A református fejedelmek idején a hitközség meggyengült, csak mint filia működött, Koront, majd Agyha, Parajd és Nyárád köszvényes anyaegyházak mellett. A Szepesi dekrétum szerint 1732-ig paphiány miatt licenciátusok vezették a plébániát, az utolsó Lukács Márton volt. 1734-től Halmágyi József személyében állandó papja volt, és mint önálló plébánia működött. 1870-1878 között felépült a jelenleg is látható katolikus templom, a Szent Háromság tiszteletére szentelték fel. A templom belső bútorzatát 1990-ben lecserélték. Az oltár helyére hatalmas márványburkolatú kereszt került. A Szent Antal, a Szűz Mária, Szent József és Jézus szíve szobrok megmenekültek, nemrégiben egy Szent II. János Pál pápa szobrot ajándékoztak a templom részére. Szépen díszített orgonáját Johannes Hahn építette, és Angster József kibővítette, felújította. A templom felújításakor hátul egy karzatot építettek, ami két oldalt előrefutó. Az 1940-es években Török Mihály plébános a fürdőtelepen templomot építetett, majd a filiákban is. 1986-1988 között felépült az új plébánia épülete. Mindezek mellett nem maradt el az egyházközség lelki gyarapodása sem, missziók, lelki gyakorlatok követték egymást. Szomorú tény, hogy a hívek száma 1990-től megváltozott. Több az elhalálozás, mint a születés, nem utolsó sorban a rohamos kivándorlás okozta a lélekszám csökkenést, míg 2000-ben 3878 volt a lélekszám, ma már csak 3009. A példás életű és szolgálatú püspök Mártonáron bronzszobor alakban is jelen van Szovátán, a telepi kápolna előtt. A templom a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúját pünkösd utáni első vasárnap Szent Háromság vasárnapján tartják, örökös szentségimádási nap március 16. Szováta filiái, Szováta fürdő, Jézus szentséges szíve filia, ellátó plébániája Szováta. Szentmiséket kedden, pénteken és vasárnap délutánonként tartanak. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a búcsús ünnepét Jézus szíve ünnepnapján tartják, vagyis pünkösd utáni második vasárnap, június 26-án. Tyúkászhegy, a Szent Kereszt felmagasztalása filia, ellátó plébánia Szováta. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A fürdő látogatói szívesen megtekintik a Tyúkász dombi kápolnát is Szováta fürdő. Íjésmező. Szovátától 3 kilométerre délkeletre, Maros megye keleti határában helyezkedik el, a görgényi havasok lábánál, a Juhot-patak völgyében. Templomának titulusa Szent Antal ellátó plébániája ugyancsak Szováta. Minden vasárnap déli órában tartanak szentmisét, és a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Megközelítőleg 37 római katolikus lélekszáma van. Kibéd. Maros megyében az egykori Maros-szék egyik legnépesebb faluja, a hagymatermesztés hazája. A Kisküküllő jobb partján 370 méterrel a tengerszint felett az Uron és Tabika patakok Küküllőbe ömlésénél fekszik. Oklevelekben először 1499-ben jelentkezik Kiebed néven. Mai temploma 1820-1826-ban épült. Még két adat bizonyítja, hogy az eredeti templom már a katolikus korban állott, a templomnak sekrestyéje volt, ami a református időkben már nem építettek, valamint az, hogy az új templomban megőrizték a torony alatti kaput, melynek szemöldök kövén az 1710, az újjáépítés dátuma szerepel a kapu gótikus stílusú. A katolikus kori és reformáció előtti templom mellett szól az a hagyomány is, amely egy reformáció előtti katolikus pap belépését örökíti meg, akit hívei elkergettek, és a katolikus hívek ekkor lettek reformátusok. Más vallás, illetve egyház Kibéden azóta sincs. Ellátó plébániája Szováta. Sóvárad ellátó plébániája ugyancsak Szováta, a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Szovátától délre 4 kilométerre délnyugatra fekszik, a Kisküküllő felső folyása mellett keskeny völgyben terül el. 1332-ben plébánia temploma van, Miklós nevű volt a papja. Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció után református lesz, templomával együtt, és ma is református anyaegyház. Szakadát filia, Szováta északnyugati tartozék települése a központtól 6 kilométerre északra a Szakadát pataka mentén Maros megyében. Csak 1900-ban került a helység névtárba, addig tanyaszerű telep volt. Ellátó plébánia Szováta, és minden vasárnap délután tartanak szentmisét. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsor a Szovátai plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a 4 napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, a Kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar 30 éves jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét közvetítünk a Szent Mihály templomból, melyet excellenciás Monsignor Dr. Gian Piero Gloder apostoli nuncius mutat be. Igét hirdet excellenciás és főtisztelendő Dr. Kovács Gergely érsek. A kántori szolgálatot Potyó István, Geréd István és Márton Szabolcs látja el. Hívjuk kedves hallgatóinkat a közös hálaadásra, kapcsolódjanak be ebbe a közös ünnepi szentmisébe, és adjunk hálát ezért a 30 évért, és azért a sok diákért, akik az egyetem falai mögül ma már saját hivatásukat gyakorolhatják. Tartsanak velünk a legszentebb áldozat bemutatásában. Ugyanakkor felhívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy a liturgia szövege az egyház hivatalos nyelvén, azaz latinul fog elhangzani. Próbáljanak bekapcsolódni majd a szentmisébe.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, közel van mindennek a vége. Legyetek tehát okosak, és virrasztva imádkozzatok. Mindenek előtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet befedi a bűnök sokasságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kaptatok, hogy Isten sokféle kegyelmének hűséges közvetítői legyetek. Aki a beszéd ajándékát kapta, Isten igéjét hirdesse. Aki szolgálatot végez, gondoljon arra, hogy Isten adja hozzá az erőt, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőjön az Isten. Hiszen övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Kedveseim, ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyet próbaképpen át kell jutnotok. Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is újongva örülhessetek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről. Azon tanakodtak, míg éppen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép leselkedett tanításáért.

Krisztusban szeretett testvéreim! Az evangéliumi szakaszban azt hallottuk, hogy Jézus belép a templomba, ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Ez a mondat szinte nyugtalanító. Bemegy és jó alaposan körülnéz, mintha az érdekelné, hogy mi az, ami valóban élő ebben a szent térben, és mi az, ami már csak külső forma. Ezt követi a fügefa története, amely gyakorlatilag ugyanezt a kérdést teszi fel, van-e gyümölcs? Mert azt hallottuk, hogy a fa zöldellő, a lomb gyönyörű, az ígéret nagy, de a gyümölcs hiányzik. És így van a hitünkkel. A hit nem pusztán külső látvány, úgy tűnik kívülről, hogy hűha valaki mennyire hisz. Nem pusztán egy struktúra vagy hagyomány, hanem a hit az termékenység. A hit élet, olyan élet, amely másokat táplál. És most hálával arra emlékezünk, hogy 30 éve újra alapították a Római Katolikus Teológiai Fakultást. És ez is ugyanezt a kérdést veti fel, mert nem elég az, hogy létezik, hogy működik, hogy múltja van, sőt elmondhatjuk, hogy több évszázados múltja, hanem a kérdés ugyanez, amit az evangélium is megfogalmaz, hogy van-e gyümölcs? Születik-e belőle mélyebb hit, tisztább gondolkodás, bölcsebb lelkipásztor, hűségesebb egyház? És akkor ezt követi a templom tisztításnak a jelenete. Jézus nem hirtelen felindultságból kezdott borogatni, mert előtte körbenézett. És Jézus nem rombolni jön, ő nem kárt akar okozni, hanem vissza akarja adni az eredeti rendet, a tisztaságot, az imádság, az Istenre nyitottság helynek a szentségét. Mert ugyanez van a történelem folyamán is, napjainkban is, hogy ha a hit és a vallási élet elveszíti belső középpontját, Istent, akkor piaccá válik, ahol minden fontos, csak éppen Isten nem. És ez a teológiának, a teológia oktatásnak is a hivatása. Visszavezetni a középpontba. Nem önmagáért tanulni, mert olyan jó is kapok érte egy diplomát, nem karrierért, tudásért, hanem azért, hogy Isten titka jobban érthető, közelebb hozott, élhetőbb legyen. Az első olvasmányban Szent Péter apostol figyelmeztet, közel van mindennek a vége, legyetek tehát okosak és virrasztva imádkozzatok. És ez nem fenyegetés, hanem irányt mutató józanság. A keresztény mindig úgy él, hogy a végső célt nézi, távlatokban, a távlat fényében él, ahogy ezt a teológiában olyan szépen megfogalmazzuk, és annyiszor hallottuk mi is a tanulmányok alatt, hogy a már és a még nem feszültségében jam et nondum. A teológia sem pusztán a jelen kérdéseire adott válasz, hanem az örökké valóság fényében segít, hogy lássuk, szemléljük a jelent. És Péter apostol tovább megy. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kaptatok. Ez a teológiának a célja, ez az igazi értelme, mert a tudás az nem birtok, hanem szolgálat. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor az elmúlt 30 évre visszatekintünk, akkor ez nem csak ünnep, jubileum, hanem komoly kérdés is. Lesz-e gyümölcs? Nem csak struktúrákban, hanem emberekben, hűségben, együtt gondolkodásban. Mert Jézus ma is belép a templomba,
belép a fakultásra, és jó alaposan körülnéz. És azt keresi, hogy van-e hit. Olyan hit, amely nem csak beszél, okoskodik róla, hanem él is belőle. Tápláló hit. Nem csak tudás, amely okos, hanem tudás, amely szent is. A fügefa figyelmeztet, a terméketlen hit, zöldellő, de terméketlen veszélye valós, viszont a kegyelem lehetősége még valósabb. És én ezzel a buzdítással fejezem be, hogy ha ma hálával és reménnyel állunk itt, imádkozzunk azért, kérjük azt a Jóistentől, hogy a teológiai fakultásunk legyen olyan hely, ahol nem csak tanítanak, hanem gyümölcsöt is teremnek. Hitben, bölcsességben, az egyház szolgálatában. Amen.

0: Testvéreim, a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az atyát a fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét.
1: Könyörögjünk Szent Atyánkért, Leó pápáért, az apostoli nunciusért, főpásztorainkért, püspökeinkért és minden papért, hogy a Szentlélek erejében vezessék Isten népét, és életük tanúságtétele által erősítsék az egyház egységét, hitét és reményét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Könyörögjünk a Bábesbólyai Tudományegyetem római katolikus teológia karának elmúlt 30 évéért. Mindazokért, akik hittel, áldozattal és kitartással szolgálták a katolikus teológiai oktatás ügyét. Jutalmazza meg őket az Úr bőséges kegyelmével, és őrizze meg munkájuk gyümölcseit az eljövendő nemzedékek számára. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Könyörögj az oktatókért, lelkivezetőkért, vendégtanárokért és kutatókért, hogy tudományos munkájukat mindig az igazság keresése, az egyház iránti hűség és a felebaráti szeretet hassa át, és bölcsességükkel hiteles példaképei legyenek a rájuk bizottaknak. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Könyörögjünk a hallgatókért és a papi, valamint világi hivatásra készülő fiatalokért, hogy tanulmányaik során növekedjenek hitben, tudásban és emberségben, és életükkel Krisztus örömhírét vigyék a világba. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6: Könyörögjünk mindazokért, akik a kar közösségét az elmúlt évtizedekben építették, és különösen elhunyt tanárainkért, papjainkért, diákjainkért és jótevőinkért, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik, mi pedig hálás szívvel őrizzük emléküket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
7: Könyörögjünk jelen ünneplő közösségünkért és a római katolikus teológia kar jövőjéért, hogy az itt formálódó nemzedékek hűségesen őrizzék az evangélium igazságát, nyitott szívvel szolgálják az embereket, és Krisztus békéjének és szeretetének hiteles tanúi legyenek egyházunkban és a társadalomban. Hallgass meg, Urunk!
8: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6: Add, hogy elhunyt nagy Benedek testvérünk Jézus irgalmas szeretetét tapasztalja meg a mennyben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Prima di concludere l'Eucaristia, se qualcuno poi traduce, vorrei ringraziare di cuore per questa celebrazione eucaristica in questa splendida chiesa di San Michele.
1: A Szent Mise befejező áldása előtt szeretnék szívből köszöntetet mondani ezért a csodálatos liturgiáért itt ebben a szép templomban.
0: L'arcivescovo tradurrà un ringraziamento a lui stesso prima di tutto.
1: Az érsek lefordítja elsősorban a neki szóló köszönetet.
0: Per l'ospitalità in questi giorni, questa celebrazione, al parroco, ai sacerdoti, persone consacrate, seminaristi, professori, studenti, i coristi, l'organista, i lettori e i ministranti, tutti coloro che hanno collaborato per aiutarci a pregare.
1: Tehát köszönetet mondta az érseknek, a vendéglátásért, a főesperes plébánosnak, a papoknak, a megszentelt életet élő személyeknek, a kispapoknak, tanároknak, diákoknak, kórusnak, orgonistának, akik olvastak és az asszisztenciát biztosították, valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy szépen imádkozzunk.
0: Ricordiamo che anche nello studio della teologia è importante la preghiera. Anzi, è essenziale. Nella prefazione al libro che raccoglie pensieri spirituali di Papa Benedetto Francesco, Papa Francesco scriveva: Benedetto XVI faceva teologia in ginocchio. Il suo argomentare la fede era compiuto con la devozione dell'uomo che ha abbandonato tutto se stesso a Dio e che sotto la guida dello Spirito Santo cercava una sempre maggiore compenetrazione del mistero di quel Gesù che lo aveva affascinato fin da giovane. La teologia si fa in ginocchio.
1: Ne feledkezzünk meg arról, hogy a teológiának a tanulmányozásában is fontos az imádság, sőt lényeges. Benedek pápa írásait összegyűjtő könyvéhez írt előszavában Ferenc pápa ezt írja, így fogalmaz: 16. Benedek pápa térden folytatta a teológiát. Az ő érvelése, az ő hitben való érvelését úgy végezte, mint az az ember, aki teljesen átadta magát Istennek, és aki a Szentlélek vezetésével, irányításával arra törekedett, hogy minél mélyebben megértse annak a Jézusnak a misztériumát, amely már gyerekkora óta elbűvölte. Teológiát csak térden állva lehet űzni.
0: Rinnovo il mio ringraziamento alla Facoltà di Teologia Romano-Cattolica per la competente opera di aiuto che ha svolto e che svolge nel guidare tanti studenti nell'approfondimento della fede, seguendo l'invito di San Pietro: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Auguro pieno successo al vostro incontro e imparto volentieri la benedizione di Papa Leone XIV.
1: Ismételten kifejezem köszönetemet a Római Katolikus Teológiai Fakultásnak a szakszerűen végzett támogatásért abban, ahogyan vezeti a diákokat, hogy elmélyítsék a hitet, követve Szent Péternek a felhívását, aki az első levél 3. fejezetében így int: imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, mindig készen arra, hogy bárkinek válaszoljatok, aki reményetek felül érdeklődik. Teljes szívemből kívánok ehhez sikert, és örömmel adom 14. Leó pápám részéről az áldást.

Kedves hallgatók, a Kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar 30 éves jubileuma alkalmából bemutatott hálaadó szentmisét közvetítettük a Szent Mihály templomból, melyet excellenciás Monsignor Dr. Gian Piero Gloder apostoli nuncius mutatott be. Igét hirdetett excellenciás és főtisztelendő

dr. Kovács Gergely érsek. A kántori szolgálatot Potyó István, Geréd István és Márton Szabolcs látta el. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy bekapcsolódtak az ünnepi szentmisébe. Bátorítjuk és hívjuk Önöket, hogy maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Szép Szent Mise után nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Néhány percünk maradt csak arra, hogy az émaszékaikat fogadjuk, ezért bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsor telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám. Ide írhatják meg üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat. Elsősorban a mai imát a Mária Tónnak a sikeréjét szeretnénk felajánlani, és bíztatjuk önöket, hogy élnek az adományvonalaink, önkénteseink, szeretettel várják a hívásaikat, hívjanak minket, és mondják el, hogy szeretnék-e támogatni ezt a nemes célt, de hogyha imádkoznak ezért, az is nagy-nagy ajándék mindenki számára, ezért bíztatom önöket, hogy imádkozzanak ezért a célért is. Vannak üzenetek, ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, fiam munkahelyi sikeréért, unokáim jó tanulásáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom, köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért, rózsafűzért, rel és minden imával Isten áldását kérem a gyermekeimre, őrizze meg őket minden rossztól, halottaimnak békés nyugalmat és fontos szándékokért imádkozom, egy aggódó édesanya írja. Rózsafűzét felajánlom fontos szándékokért, köszönöm az imákat. Imát szeretnék kérni Baróti Szilveszterért, akit most műtenek, a Jóisten vezesse az orvosok kezét, hogy sikerrel járjanak és épüljön fel, térjen vissza a család és a közösség körébe, Istenem gyógyítsd meg őt, imádkozzunk együtt. Telefonáló is van velünk, haló Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai szentmiséket felajánlom a Tón sikeréért, és még felajánlom a főcsinónak a lelkiért, akit a Jóisten 6 hónapja, hogy elszólította, s a Csík taplocai temetőben alussza a férjével Bálintról álmát. A Jóisten nagyon örök nyugodalmat neki, és az örökvilágosság fényeskedjék neki, Gyimesből egy állandó hallgató, dicsértessék, és önöknek is Istentől megáldott szép napot kívánok.
0: Jóisten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Gyermekeimért és az élőhit kegyelméért ajánlom az imát. Imád kérünk szerencsés utazásért, Jézusom, bízunk benned. A mai nap minden imáját felajánlom a drága férjemért, édesapámért, Pál Józsefért, földi születésnapja alkalmából, akit ma 3 éve az égi hazába ünnepel, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és fizesse vissza mindazt a jót, mit értünk tett élete során. Szűzanyám, kérlek, vedd a te oltalmadba. A mai rózsafűzét felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából és egy megfelelő társért, Magda írja Székelyudvarhelyről. Felajánlom a rózsafűzért József Sógor bácsink születésnapján, kérjük a Jóisten bocsássa meg minden bűnét és fogadja be szent országába, imádkozzunk együtt. Haló Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban alkalmas esőért, hogy a Jóisten segítse meg, hogy nagyon alkalmas esőt a földeinknek, mert nagyon-nagyon szükségünk van az esőre, valamint családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, minden hozzám tartozó jó szándékú emberért, a Mária Rádió Mariatonért, hogy segítsen meg a Jóisten, hogy egy kis jó összeg jöjjön a Mariatonra össze. A halottaim lelke üdvért, akik a csomagközi temetőben nyugtanak, a szomszédaimmal együtt és önökért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Szeretném felelni a Rózsafűzér családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, önökért, békért, betegekért, megfelelő időjárásért, két fontos szándékért. És még vannak üzenetek is, de lejárt most az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Lesz még lehetőségük majd a mai nap folyamán, hogy felajánlják az ima szándékaikat. Most meghívjuk önöket, imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Lorettói litániát. A mai délelőtön a Szent Család templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával tartsanak velünk!

0: Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborolunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, az, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Mária, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érhettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
3: akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyomolcsa Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
3: Miki.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról emlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Urunk, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus kegyelmez nekünk.
1: Krisztus kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk.
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Az Egyház Édesanyja,
1: könyörög érettünk.
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szűzvirág Szent Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Csodálatos Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Jó Tanács Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Teremtőnk Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Üdvözítőnk Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Nagyhatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk.
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk.
0: Örömök oka,
1: könyörög érettünk.
0: Lelkünk, lelki edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Áltatosságnak jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefántorony,
1: könyörög.
0: Elefántcsontorony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk.
0: Hajnali csillag,
1: könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvallók királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Éterendő, bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Mennybe fölvett királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Szentolvasó királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Családok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Isten bárányja, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten bárányja, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten bárányja, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add, Uram, hogy mi a szolgáid folytonos lelki és testi jótétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mocsáss meg nekünk szent fiadnak. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te...
2: Ez az. Imádkozzat. Most segíts meg, Mária.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Mert nehéz, igaz? Akkor most lehet a szöveget.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önök az Erdélyi Mária Rádiót hallják a Mariaton ünnepnapunk második napján. Tudjuk, hogy különleges napok ezek számunkra, mert most nem csak egy rádióért, hanem egy közös misszióért dobban a szívünk. Ugye az idei Mariaton célja, hogy segítséget nyújtsunk a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió fennmaradásáért, fejlődéséért, hogy továbbra is tudja eljutatni az evangélium hangját minden otthonba, minden magányos emberhez és minden reményt kereső szívhez. A külön öröm, hogy Erdélyből nyújthatunk testvéri kezet a felvidék és délvidék magyar közössége, a Magyar Mária Rádió nagy családjának. Bár tudjuk, országhatárok választanak el bennünket, a hit az anyanyelv, és a szűzanya szeretete összeköt bennünket. Együtt hordozzuk egymás örömeit, terheit, együtt építjük azt a lelki hálót, amelyen keresztül Isten szeretete szól az emberekhez. És ennek kapcsán vonalban is vagyunk a felvidéki Mária Rádió műsor igazgatójával, Lépes Lóránt atyával, akit szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Tibor atya munkatársait, az önkénteseket és a Erdélyi Mária Rádió nagy családját.
0: Egy picit beszéljünk az idei Mariaton mottójáról, és aztán majd rátérünk az anyagiakra is. A mottó szeretetben van a győzelem, ezt írt elő számunkra a világcsalád. Ez mit jelent most különösen számotokra?
1: Igen, ez most különösen úgy kidomborodik ez a gondolat, még inkább ugye a Felvidéki Mária Rádióban, amikor újból megtapasztalhatjuk ezt az összefogást a négy magyar nyelvű Mária Rádió között. Ugye, ami a Felvidéki Mária Rádiót illeti, ugye a mi költségvetésünk az körülbelül 170 ezer eurót tesz ki évente. A Felvidéki Mária Rádió hallgatói családja az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatom, hogy körülbelül olyan 105 ezer eurónyi adományt tud összegyűjteni, ami nagyjából a költségvetés kétharmada, és a maradék egyharmadát próbáljuk különböző pályázatokkal pótolni, kisebb vagy nagyobb sikerrel. Tehát ez azért szükség egyáltalán a Felvidéki Mária Rádió működni tudjon, és az a motto, amit előbb említette, ami egyébként az idei 2026-os Mariaton mottoja, amit a világcsalád hirdetett meg, tehát ez is kifejezi, hogy az összefogás valójában a

0: szeretetben mutatkozik meg, és ezt különösen mi is megtapasztaljuk, amikor érezzük, hogy az erdélyi kedves testvérek is tehát velünk együtt gondolkodnak, velünk együtt összefornak és segítenek, támogatnak bennünket azért, hogy továbbra is ugye működni tudjunk. Ugye hát minden egyes felajánlás mögött van egy szív, egy szerető szív, egy emberi történet, ugyanakkor egy áldozat, egy bizalomteljes válasz Isten gondviselésére. És a hallgatóink, a támogatóink nem csupán ugye támogatásról van szó Mária Rádiónak, hanem mindannyian így munkatársai vagyunk az evangelizációban. A hallgatói család segítségével továbbra is eljuthat a közös imádság, a Szent Mise, a vigasztaló szó, és az evangélium örömhíre az betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, a családokhoz, és hát különösen köszönjük a Magyar Nyelvű Mária Rádió testvéri összefogását. Ez a közös gyűjtés, ami nem csak ugye adományokról van szó, hanem összefogásról, szeretetről, ez ismét megmutatja, hogy Krisztusban valóban egy testet alkotunk, és az egyik közösség szükséget szenved, a többi mellé áll és szeretettel segít a motto alapján, amit ugye előbb említettél, Tibor atya. És hát köszönjük, hogy ezt újra megtapasztalhatjuk, a Mária Rádió, a gondviselés rádiója. Isten soha nem hagyja el magára azt a művet, amely az ő dicsőségét és az emberek javát szolgálja.
1: Következő kérdésem az lenne, hogy egy picit mutasd be a ti rádiótokat, hogy a mi hallgatóink, adakozóink is jobban megismerjék, és tegyék magukévá tulajdonképpen az, hogy miért is kell nektek gyűjtsünk. Tehát tulajdonképpen hány önkéntes munkatárs dolgozik ezért a misszióért, és mire fordítjátok a Mariaton során összegyűlt támogatásokat?
0: Igen, tehát a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió egy kisebb rádiónak számít, hát hasonlóképpen, mint az Erdély, tehát nemzetiségi rádióként, kisebbségi rádióként működünk, bár ugye nagyságrendileg az erdélyi azért többszörösen erősebb, hogyha az arányokat nézzük. Tehát mi ugye nálunk Szlovákiában hát 400-450 ezer magyar anyanyelvű ember él, ezeknek a nagyobb része ugye katolikus, tehát azok számára, de természetesen mindenki, aki érti a nyelvünket, számára indult 14 évvel ezelőtt a felvidéki Mária Rádió. A rádiónak jelenleg 6 munkatársa van, tehát egy kis rádiónak számít, és hát hogy mennyi önkéntesünk van, ez így, hát úgy körülbelül ilyen 130-140-re tesszük, ez szám változik természetesen. Ezek között vannak futárok, akik a magazint széthordják az egyes településeken. Természetesen vannak műsorvezetők, vannak atyák, van technikai önkéntes szolgálat, vagy mobiltechnikusok, de természetesen vannak, akik takarítanak a stúdióban, csomagolják a magazinokat, imádkoznak velünk, imaszolgálatot végeznek, akár imacsoportok. Itt a stúdióban, a mellettünk lévő kápolnában, illetve mivel 4 vételkörzetünk van, tehát 4 antennánk van Szlovákia területén, Érsekújvárban, Léván, Rozsnyón és Rimaszombatban, ezért minden egyes vételkörzetben próbáltunk egy helyi közösséget is úgy kialakítani, egy rádiós közösséget, onnan tudunk szentmiséket rendszeresen, illetve még rendszeresebben imádságokat, rózsafüzéreket közvetíteni, tehát ezek itt szintén a mi önkénteseink, és nagyon hálásak vagyunk az ő szolgálatukért. Ami ugye nagyon fontos, ugye, ha megnézzük Szlovákia térképét, magyar ajkú hívek elsősorban a Magyarország határai közelében élnek, de például van egy nagyon lelkes közösségünk Nyitra mellett, ami hát már kb. 100 kilométer a magyar határtól, és az Zoborajának ugye hívják ezt a vidéket, és ott is élnek magyarok, bár szórványban, és amikor például az érsekvári antennát el tudtuk indítani, akkor több telefon is érkezett, és írva mondták, hogy végre valaki gondol ránk is, mert mi már messze vagyunk a magyar határtól, tehát már nem hallani a magyarországi rádiókat sem nálunk, és hogy most hallanak egy magyar nyelvű Mária Rádió, tehát nagyon-nagyon megköszönték, és könnyes szemekkel mondták, hogy milyen jó, hogy vagyunk, létezünk, hogy nem feledkezünk meg róluk sem, és ők is hallanak magyar szót, mivel ott Nyitra környéken ott már nagyon szorványban élnek a magyarok.
1: Kedves Lóri, ha átérünk egy picit egy más témára, a rádiónak a küldetéséről egy picit, hogy miben vagytok ti különlegesebbek a más médiumokhoz képest ott Felvidéken? Hogyan tudtok evangelizálni a mai zajos világban? Vagyis milyen szerepet tölt be az ottani magyarságnak a remény és az imádság közvetítésében az a Mária Rádió?
0: Ugye mindig is nagyon fontos, hogy amikor ugye, tehát egy példát mondok talán erre, hogy vasárnap, amikor részt veszünk, elmegyünk Szentmisére, ugye most nem elsősorban papokra gondolok, hanem hívekre, és amikor elhagyjuk a templom kapuit a vasárnapi Szentmise után, akkor a városokban, a háztömbök között elvesznek az emberek, és élik a mindennapjaikat, és próbálnak boldogulni munkahelyen, iskolában, és így tovább, és jobb esetben következő vasárnap szintén eljönnek az Isten házába. De azonban nagyon fontos az is, hogy a hét folyamán egyébként is legyen lehetőség valamilyen módon kapcsolódni az egyházon, bár ilyen virtuális módon, akár a Mária Rádió hullámhosszán keresztül, hogy nem csak a vasárnapi szentmise, a szentségek, a buzdítás, a szentbeszéd, hanem ilyen értelemben van lehetőségünk a hét folyamán is, amikor erre lehetőségünk van, akár munka közben, vezetés közben, vagy ugye valaki mondják, hogy mikor a kiskertben dolgozik, akkor kiviszi a kis tranzisztor rádióját, és akkor ott is tud bekapcsolódni, hallgatni. És ugye nem szabad megfeledkezni az idősekről, betegekről sem, amikor mint lelkipásztorok látogatjuk a betegeket, akkor gyakran könnyes szemekkel mondják, hogy mi nem is tudjuk, hogy milyen sokat tudunk nekik ezzel adni, hiszen már hosszabb ide nem tudtak elmenni templomba, és a rádióval tudnak imádkozni, tudnak énekelni, ugye régi ismert templomi énekek újból felcsendülnek a rádióban, és akkor ők a beteg ágyukban is tudják fölidézni a dallamokat, énekelnek velünk. Vagy ugye akkor nagyobb betegek mondják, hogy ennyire szerette imádkozni a rózsafűzért, de most már keveri a titkokat is, meg azt se tudja, hogy most mi atyánk üdvözlét, de amikor valaki vezeti a rádióban, vagy hallja, hogy akkor valójában tartja azt a éberségét, és tud velünk együtt imádkozni, és van, aki vezeti, és akkor itt így, azt mondja, egyedül már nem tudna rózsafűzét, de hogyha a rádióval együtt, akkor ez is milyen jó, hogy tud velünk együtt imádkozni, és ilyenkor ezek mindig van visszajelzések, amikor ilyen erőt adnak meg azt is, hogy hát van értelme ennek a küzdelemnek, van értelme kitartani, van értelme ezt tenni, mert mindig is jönnek ilyen aranyos szívből jövő visszajelzések, hogy ha lehet, akkor továbbra is működjünk, mert teljesen megváltozna az életük is, valami nagyon lényeges hiányozna, hogyha ezt nem tudnánk folytatni, ez nagyon sokszor újból is újból előjön. És ugye hát mivel úgy hasonlóképpen, mint Erdélyben, itt Felvidéken is, tehát kisebbségi rádióként is működünk, de talán mi ezt még jobban érzékeljük, mint ott nálatok Székelyföldön. Tehát itt van még egy különös dimenziója mondható a Mária Rádiónak, nem csak a keresztény gyökereket erősíteni, hanem az anyanyelvünkhöz való hűséget is, a magyar identitásunkat is, ez egy külön küldetése, ahogyan szintén az Erdély Mária Rádiónak, délvidékinek és a felvidékinek is, amit lát, hogy a Magyarországon annyira nem érzékelnek, mert teljesen természetesnek tartják.
1: Kedves Lóri, ha visszatérnék hozzá most személy szerint, hogy van-e neked olyan maraton emléked, amely közel áll a szívedhez, és mit kaptál te, mint műsorigazgató, mint műsorigazgató, te személyesen a Mária Rádió szolgálata által?
0: Igen, hát ugye mi is tartottunk maratont, 4 naposat itt a Felvidéki Mária Rádió Miriam, 2 héttel ezelőtt, mi 2 hete tartottuk a maratont, és azon kívül természetesen azért ez egy fáradtságos, főleg a 4. napon, már nagyon éreztük ezt, gondolom ti is fogjátok már 1-2 napon ezt érezni, de ez teljesen lényegtelen. Fontos az, hogy érezzük azt a szeretetet a hallgatói családtól, ugye volt nálunk adományvonal is, azon keresztül is tudtak jelentkezni, tartani velünk a kapcsolatot, illetve visszajelzéseket tudtunk kapni. Voltak, akik önkéntesnek jelentkeztek, tehát az is egy nagy dolog, már mondja, hogy nem tudjuk anyagilag, de szívesen az idejét fölajánlja, és ez nagyon fontos, mert én legalábbis úgy kezdem itt nálunk érzékelni, hogy ugye teljesen a világi szempontból azt szokták régen mondani, a legnagyobb érték a pénz, ugye a világi szempont közelítjük meg az életet, de inkább most úgy látom, inkább most már azt mondják az emberek, hogy a legnagyobb érték az idő. Tehát, hogy mire használjuk az időnket, mire áldozzuk fel a szabad időnket, mert ezt talán még sokkal fontosabbnak, értékesebbnek tartják, mint az anyagiakat, legalábbis ezt így kezdem most így a környezetemben érzékelni, hogy időt mire adjuk az időnket, mire áldozzuk fel, mivel foglalkozunk, illetve szabadidőnket, hogyan tudunk esetleg jótékonykodni is, vagy karitásba valamilyen módon bekapcsolódni. Tehát számomra a Mária Rádió, mivel hát ugye felvidéki Mária Rádió 14 éves, ezt megelőztem még egy 4-5 éves folyamat, amikor még nem volt ugye stúdium, csak készülődött az egész, tehát ha így számolom, akkor körülbelül 18-19 éve vagyok kapcsolatban a Mária Rádióval, és végül is azt adja nekem, bár a kollégák azt hiszik, hogy ez teljesen más pasztoráció, mint egy plébánia közösségben. Persze vannak specifikumai, de sokkal jobban hasonlít egy hagyományos pasztorációra, mint gondolnánk, mert ugye hasonlóképpen, mint a plébánián, itt is megvannak a munkatársaink, ugye plébáni hitoktatók vannak, vagy sekrestések, kántorok, tehát itt is vannak munkatársaink, önkénteseink, és hát ugye itt a hallgatói család az a mi egyházközségünk, ilyen virtuális vagy elektronikus módon lehet ezt talán megközelíteni, de nagyon is hasonlít ez a két szolgálat, tehát sokkal jobban, mint valaki gondolná, és ez is különböző örömeket tud adni, mert ugye Mária Rádió nem akarja elvonni a híveket a plébániáról, hanem inkább arra buzdítani, hogy legyenek ott, ahol vannak aktívak, és hogyha azzal, hogy önkéntes szolgálatot végeznek a Mária Rádióban, ezáltal nem csak az ő kapcsolatuk a jó Istennel tud erősödni, hanem akár szolgálni tudnak is, segíteni másokat is, hogy megtalálják a jó Istenhez az utat. Tehát nekem így nagyon sokat ad, akár én papként is jól érzem magamat, és szeretek papként szolgálni, de ez vonatkozik a Mária Rádióra is, hiszen itt is van ugyanúgy lehetőségem hasonlóképpen szolgálni, bár ugye Mária Rádió nem tud szentséget kiszolgáltatni, de nem is akar, és nem is ez a célja, hanem inkább segíteni az embereket, hogy akár a szentségekre föl tudjanak készülni.
1: Kedves Lóri atya, még egy utolsó kérdést tennék fel neked, hiszen már lejárt a műsor időnk, de ismétlésbe vissza fogjuk valamikor tenni ezt a beszélgetésünket, hogy a hallgatók is merítsenek erőt belőle. Milyen üzenettel fordulnál most az egész Kárpát-medencei magyar hallgatókhoz, abból a szempontból, hogy hogyan lehet a Mariaton nem csak egy adománygyűjtés, hanem hitbeli ünnep is, vagyis mit kívánsz a te saját Mária Rádiódnak úgymond a jövőjére nézve?
0: Hát ugye nem csak a adományokról van szó, hanem a mögött álló szeretetről, összhangban ezzel a mottóval, amit a világcsalád meghirdetett a Mariaton számára ebben az évben. Tehát minden egyes imádság vagy felajánlás mondhatnánk egy tégla a közös misszió épületében, amely segíti, hogy most ebben az esetben felvidéken és délvidéken is tovább szólhasson a remény, a hit és az evangélium hangja. Tehát gondoljunk arra, hogy amikor adunk, akkor nem csupán egy rádiót támogatunk, hanem emberek ezreit segítjük abban, hogy vigasztalást, lelki erőt és Isten közelségét megtapasztalják, és legyen ez az összefogás a Magyar Mária Rádiók összetartozásának szép tanúságtétele. Isten fizesse meg az Erdély Mária Rádió hallgatói családjának is a nagylelkűséget, a szűzanya oltalmazza Erdély Székelyföldöt, a felvidék és a délvidéki Mária Rádió minden hallgatóját.
1: Kedves Lóri atya, nagyon szépen köszönöm. a mai beszélgetésünket, Isten áldását kérem további szolgálatodra, munkatársaidra, önkéntesekre, hallgatókra. Reméljük, hogy ez a szeretet győzelme, amelyben most részesülünk a napokban, ez valóban sikeres lesz és eredményes lesz a ti jövőtökre nézve is. Még egyszer köszönöm, Isten fizesse.
0: Mi nagyon szépen köszönjük nektek a összefogást, a szereteteteket mindig, amelyel irányunkba felénk fordultok. Jó Isten áldjon meg benneteket, és köszönjük.
1: Mi is köszönjük, kedves Mária Rádió hallgatók. Az elmúlt 20-25 percben a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójával, Lépes Lóránt atyával való beszélgetés hallhatták. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, következik 10 óra 30 perctől Szövetség az életért című műsorunk. És kapcsolódjanak be a mai nap folyamán is ebbe az ünnepnapba, és mutassuk meg, hogy valóban a szeretetünk győzni fog. Tibor atyát hallották, dicsértessék le Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szövetség az életért. Azért ülünk egy asztalhoz, azért imádkozunk, beszélgetünk, hogy hát az életünk kibontakozzon, növekedjen, vagy boldog legyen. És hogy teljesedjen be az örök boldogsággal. Hát, hogy őszinte legyek, ez a múlt hétvége nekem egy kicsit olyan előíz volt a mennyek országából. Tehát a Csíksomlyói búcsún, hát ugye most a főállásban itt vagyok, és hát, hogy miséztem is, például szombaton reggeli misét én tartottam. Olyan jó látni ezt a tömött templomot, igaz, egész éjjel virasztottak, tele volt a templom imádkozó emberekkel, reggel 7:30-kor szentmisét mutattam be, és tehát az a állítat, ami ott volt azok az emberekkel, hát ez egy nagyon nagy élmény volt nekem. Adná az Isten, hogy ezt mások is megtapasztalják, hogy milyen édes és gyönyörűséges szeretetben, békében együtt lenni. Mindenhonnan jöttek zarándokok. Én azt gondolom, hogy Erdély talán minden plébániájáról voltak. Jöttek szervezett csapatok, voltak, akik csak ugye spontánul eljöttek. De volt sok-sok busz, meg zarándok, meg gyalogos, meg lovas, meg volt, akik biciklivel jöttek, és nagyon szép, meg külön meg kell említjük, hogy Mária úton is hosszan jöttek, volt egy kedves idősebb hölgy, Felvidékről eljött gyalog egészen Csíksomlyig, 40 napot zarándokolt, és hogy letegye az élete terhét, ilyen embereket meggyóntatni, olyan igen-igen nagy élmény volt számomra, tehát hogy Mária szervez, összeszedi. Most nem tudom, a kedves Mária Rádió hallgatók ugye mindig mondják, hogy 200 éves, meg hogy a mit tudom, ilyen csata emléke, meg ilyesmi. Igazából 1442 és 48 között épült a templom. És történelmi tény, ez az idő alatt Hunyadi János volt Erdély vajdája. És ugye hát neki volt két nagy csatája 42-ben, és egészen biztos, hogy ez a győztes csaták, hát hogy mikor 80 ezer embert valaki legyőz, hát ugye akkoriban azért nagy hadizsákmány, lovak, fegyverek, minden, tehát ez egy óriási diadal és egy óriási feszültség, és egész biztos, hogy egy ilyen kaliberű ember, mint ő, aki Mária és Jézus nevébe tört az országba betörő ellenségre, hát az biztos, hogy fogadalmakat is tett, és igenis hisszük és valljuk, ugye a ferencesek mindig is így tartották, hogy hát a Csíksomlyói templom, az ősi gótikus templom, tehát igen, Hunyadi János műve, és az ő felhatóság alatt volt, hogy ugye hát mai nap is, tehát hogy ahhoz, hogy a pápa írjon egy levelet, mekkora dolog volt, eljött Ferenc pápa ugye Csíksomlyóra, de az, hogy kiadjon egy bulát 1444-ben, 4. Jenő pápa január 27-én írta alá, hogy Csíksomlyón az épülő ferences templomnak, ugye szűzanya tiszteletére épülő templomnak, aki adományt ad, vagy aki ide elzarándokol, itt imádkozik, hogy a pápa úr szándékára, annak őt búcsút engedélyez, 7 évi búcsút engedélyezett. Tehát ha megkérdezik, hogy mióta búcsújára hely, kegyhely, Csíksomlyó, akkor azt kell mondani, hogy 1444 óta. Logikus, erre sok minden rátevődött, de hát ugye a történelem során, de ekkor indult. És ez egy óriási dolog, és hogy azóta is látszik, hogy be is van gyakorolva, mert hát ugye a Somlyói barátok egyetlen személyt szoktak hívni, a szónokot. Az idén ugye Székely János püspök úr volt a szónok, és nagyon-nagyon szépen beszélt. Ugye példaképül állított elénk Márton Áront, ugye Boldogságos Szűzanyát és Szent Ferenc atyánkat. És azt gondolom, kerek volt a beszéd, és hát a legműveltebb is, a legegyszerűbb ember is megértette, és nagyon szeretettel meg is köszöntük, és tényleg a médiában is nagyon pozitív volt a visszhangja. Amire ugye a román sajtó, tehát nem, hogy mondjam, mi ferencesek mondtuk ezt, hanem román sajtó szerint olyan 300-350 ezer ember között volt, akik itt voltak a pünkösdi búcsún. Óriási szám. Tehát ekkora békemenet, szeretetmenet, hát nem tudom, hol van. És ezek az emberek önként, dalolva, és ez úgy ment le, hogy nem volt pályázat, nem volt ide, nem tudom, lufikat engedni, arcfesték, meg ugrálóvár, meg mit tudom, amivel mostanában összegyűjtik az emberek. Itt mi volt? Az, hogy elvégezheted a szentgyónásodat. És hogy szentáldozáshoz járulhatsz, hogy együtt közösen imádkozhatsz, énekelhetsz a testvéreiddel. És ezért eljöttek, és volt, akik tényleg gyalog jöttek, nagyon messziről. Szeretnék, minden évben nekem a gyóntató szék jut, de én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát olyan élmény hallani, hallgatni ezt a, hát a reggel 7-től ugye kiül az ember, és egészen mise végéig, tehát olyan 2-3-ig szoktunk gyóntatni, de hát már szombaton is, vagy pénteken is ez történik, sőt vasárnap is, hát ugye jönnek, tehát annyi ember megmossa a lelkét, és ugye az ember úgy könnyen elveszti a mai híreket, ha nézed, elveszted az emberiségbe vetett bizalmadat, hogy hát sárkányfog vetemény az ember. De mikor hallgatod ezeket az őszinte szentgyónásokat, hogy megbántottam a férjemet, megbántottam édesanyámat, és bocsánatot kérek az Istentől, vagy ilyen dolgok vannak, akkor az ember úgy újong a lelkje, hogy hát igen, valahogy a gyóntató pap az mindig ugyanazt érzi, azt hiszem, mint a tékozló fiúnak az édesapja, mikor a fia hazatér, és tényleg biztos vagyok benne, hogy Jézus nagyon szeget fején talált, amikor azt mondotta, hogy nagyobb öröm van az égben megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak. És hát ugye vannak, akik börtönből jöttek, mert gyilkoltak, meg hasonlós, akkor eljönnek, és kiöntik a lelküket, hogy igen, atya, 7 évet ültem, mert bicskáztam, mert véletlenül megszúrtam valakit, meg minden, és fáj a lelkem, és meg tud-e Isten bocsájtani? És persze, hogy ember ilyenkor azt mondja, igen, Isten nem a múltodat nézi, mert minden bűnösnek van jövője, és minden szentnek sajnos van múltja is. Igen, menjünk előre. Fiatal vagy, mondtam neki, állj talpra, kezd előről az életet. Aztán egy másik dolog, ami Somjón újból és újból csodálattal tölt el, jött egy fiatal pár Magyarországról, és mondták, hogy nem volt nekik gyerekük, és imádkoztak, és kérték az Urat, hogy legyen nekik gyerekük, és nem tudom miféle, a Máriát, eljöttek direkt egy ilyen búcsúra, és most eljöttek, és hoztak egy, hát egy szinte akkora, mint egy laptopnál nagyobb márványtáblát, és rá van írva, hálából a gyerek áldásért. És ott szaladgált körülöttük 3 kis aranyos gyerek. Született egy kislányuk, és utána egy ikerpár gyerekük. És hát ugye ez egy fiatal, hát 35-40 év körüli pár, de az az öröm, ami ugye az anyukában benne volt, és minden, és akkor mondták, atya, elhozhatjuk ide a gyereket, hogy megkereszteljük. És hát mondtam, hogy de, persze, és beszélgettünk, és kiderült, az anyuka sincs megkeresztelt. Hát mondom, víz az van, gond egy szál sincs. Elég plébánossal odahaza megbeszélik, és ha engedélyt kaptak, akkor mind a 4-üket megkereszteljük. Igen, testvéreim, ilyen csodák vannak itt. És jó látni ezt, hogy az emberekből felfakad a remény, az életkedv, a szeretet, és hát ugye az a jó, hogy az ember gyóntat lent, és az udvaron, a templom udvarán ugye babakocsikkal, hát nem tudnak kimenni a gyerekbe, kisbabákkal, és tele van a kert gyerekekkel. Olyan, mint egy, hogy mondjam, egy nagy zöld óvoda ott az udvar a templom előtt, és folyik a misa, és az apuka, anyuka egymás mellett térdje, és a gyerekek ugrabugrálnak ott a mellettük, körülöttük, nem erőst értik, egy 2-3 éves gyerek, hogy most éppen anyuka, apuka mély térdje le a zöld fűbe, de nagyon-nagyon szép. Úgyhogy én hálás vagyok, hogy ennek a csodának, ennek a csíksomjai búcsúnak, Mária nagy családjának tagja is részese lehetek. És tényleg, hogy a rendezvény ugye búcsú végén este felé volt, és ott álltak a rendőrök, és oda ment el a parancsnok, és kérdeztem, hogy valami botrány, valami nehézség, valami gond volt-e? Hát azt mondják, nem történt semmi, hát említésre méltó dolog. Tehát ez is egy olyan óriási dolog, hogy 330 ezer ember összegyűl, és ott van nem tudom hány rendőr, és nem szirálázik az autó, hogy viszik a börtönbe, vagy mit tudom, a rendőrségre be a, hát a rossz embereket. Tizenvalahány esetben, hát ugye a mentő azért közbe kellett lépni, hát ugye ez is egy olyan dolog, hogy valahogy el kell tudjuk magyarázni a zarándokoknak, hogy ugye sokan jöttek például a Szegedről, meg ilyen vidékekről, ami, ahol nincsenek hegyek. És azt gondolom nekünk itt Székelyföldön magától érthető, felmenjünk hegyre, lejövünk, és úgy nagyjából tudja is az ember, hogy itt lefelé nem kell sietni, mert az embernek a feje az gyorsabban fog menni, mint a lába. Na de, vagy két ember tényleg összetörte magát, és egyik nőnek egy tényleg többszörös törése is lett, és azt mentő vitte haza, de hál' Istennek, bicskázás, vagy mit tudom, löködés, vagy ilyen kellemetlen dolog nem történt. És ez azért is döbbenetesen szép, mert ugye mindenki fel akar jutni Máriához, és ugye a testvérek szépen kitalálták, hogy hogy lehet oda bejutni és feljutni, és én azt látom, hogy Istennek legyen hála, tehát, hogy miséztem, láttam, jöttek az emberek, de szépen, csendben, nyugodtan, higgadtan, megvárták, míg az előttük valók elmondják az imát Mária lábánál, és utána, hát ugye, mint egy mozgó spirál vagy szallag, ment az emberek gyönyörű fűzére, boldogságos szüzanya előtt. Igen, adjunk hálát az Istennek, hogy adott nekünk egy édesanyát, Máriát, akire lehet számítani. Mert biztos, hogy hiába, hogy 1444 óta folyik ez a gyakoroljuk a búcsújárást, de akkor is egészen biztos, hogy a boldogságos szűzanya munkája, és hogy mi ugye 8-an vagyunk szerzetesek itt a Somjai templomban, és most, hogy vége lett az egésznek, ugye hát folyik a templom takarítás, új abroszok, terítők kerülnek mindenhova, szőnyegek is, minden. Hát csak az ember nézi, hogy milyen olajozottan melyen. Jönnek az önkéntesek, és jön a, hát ugye milyen kórusunk van, Istennek legyen hála, és ez biztos, hogy szervezik a testvérek is, de ez Isten drága ajándéka, és Mária csodája, hogy ez Somlyón létezik, és itt vagyok, és tényleg látok a kulisszatitkok mögött is, és azt kell mondom, hogy a kulisszák mögött ki van a szűzanya, a boldogságos szűzanya. Sok embernek elmondtam, hogy hát ugye, hogy például, hogy most jön a gyereknap, és menjen el, és meg lehet konténerbe kapni finom cseresznyefát, palántát, ugye, facsemetét, és ültesse el. Miért? A gyereknapra megérik a cseresznye. Aztán, hogyha ő már nem lesz a földön, akkor gyerekei, unokái, hát milyen jó, hogy oda felmászhatnak, és azt mondják, hogy ezt az én nagytatám, az én apukám ültette. Annál az Isten mondta, hogy ültessenek, hát hársfát. Hársfának a teája, az nyugtat. Úgyhogy tehát ne aggodalmoskodjunk, ne a mások bűnét, idegen bűnöket hordozzuk, mert az a háború az nem a mi bűnünk, hanem azok, akik ezt kitalálták, folytatják, akik erőltetik. Ne vegyük válunkra az idegen bűnt. De ugyanez, ami most ott a acsarkodás van, egyik-másik parlamentben, nem tudunk mi azon változtatni. Majd legfeljebb, mikor választás van, akkor megkérdezik a véleményünket, akkor talán el tudjuk mondani, de hogy ne ragadjunk bele ebbe a mocsárba. Igen, ott van, tudjuk, imádkozunk a békéért, és tegyünk valami jót. És javasoltam nagyon sok gyónónak, hogy lakásában van egy szent sarok? Hát nincs. Hát régen nagyszüleink idejében ott volt a Jézus szíve, Mária szíve, feszület, minden családi ágy fölött. Igaz, olyan szép volt. Házat szenteltük, tényleg úgy volt. Ma nincs. Ma mindenféle egyéb van. Ott alakítsanak ki a lakásokban egy szent sarkot. Tehát nem csak egy képet, hanem előj egy kis polcot, néhány gyertyával, esetleg egy szép futó virággal, hogy ottan friss legyen. Tehát, hogy lássa a gyerek, ahogy felnő, hogy édesanyám még tisztelnek valakit. Általában, aki valakit tisztel, az tiszteletre méltóvá válik. És azt gondolom, az nagyon jót tesz, amikor megyek ki a lakásból, rápillantok a családi oltáromra, és logikus, hogy jobb gondolataim lesznek, lehiggadok. Isten velem jön. Tehát nagyon fontos lenne, hogy igenis minden család, és ugye nagyon szép, ugye járok én is, ilyen kerti kiülők vannak nagyon sok felé, meg tényleg hangulatos, meg minden, és hiányzik, hogy nem raknak fel való egy szépen egy oszlopra egy kis Mária szobrocskát, vagy egy szent képet, vagy egy feszületet, vagy Szent Ferenc évval. Milyen szép lenne, hogy ott a rózsa lugasodban, a központban valahol legyen egy, hát egy akármilyen kis Szent Ferenc emlék. Nem? És akkor tudod, hogy ezt a kis rózsa lugast, ahova kiülhetek, mikor fáradtan hazamegyek, hogy valaki jön kávéra, meghívom, és leülünk, és minden ott van. Tehát valahogy Isten felé fordítsa a tekintetünket. Régebb őseink az útszélére is mindenhova mennyi keresztet állítottak. Miért? Hát munkára menet is, a faluból, hogy kimész, keresztnél keresztet vetsz, elmondasz egy fohászt, és Isten áldását kéred. Hát a kaszálásra, takarásra, munkára, hogy villám ne bántson, hogy vadok ne bántsanak, és elmentél, végezzel a dolgodat. Milyen jó lenne, ha ez visszajönne. És azt gondolom, hogy mit tehetek azért, hogy béke legyen a világban? Teremtsek békét a szívembe és a családomba. És mondta, hogy veszekedés, civakodás van, fél feleség, három gyerek, minden. Mondom, lássanak egy gödröt, és ültessenek oda akár egy rózsa, a béke rózsáját, szép fehér rózsát. Futtassák fel a házadalára, és ahányszor ránéznek, akkor eljönnek. Körbeállják, amíg ültetik, elmondanak egy imádságot, megfogadják, hogy ezentúl nem veszekednek, nem civakodnak, nem keresik egymásba a hibát, nem tudom miféle. És az a rózsatő ott marad, és ha szépen fut és növekszik, ahányszor ránéznek, mindig eszükbe jut a fogadalmuk, hogy igen, mi egymást szeretjük, és nem megesszük. Vasárnapi ebédet kell megenni, és nem válogatni, vagy szeretni. Adná az Isten tényleg, hogy vasárnapi ebédet kell megenni, és nem válogatni, vagy szeretni. Adná az Isten tényleg, hogy igen, gyógyítsuk magunkat. Most persze zarándoklat, én azt látom, hogy nagyon szép, nagyon egészséges, nagyon fontos. Most ezen a hétvégén Csíksomjón szintén van egy nagyon szép rendezvény, ugye én meghívtam a gyerekeinket, de bárki jöhet, ezek nyitott dolgok, a gyereknap lesz a Mária kertbe. Hát addig az Isten, ha jó sikerüljön. Na, több olyan zarándokot is meghívtam, például a mi gyerekeink Lóhától jöttek le Szárhegyről, Somlyóra, két nap ides, két nap vissza. És akkor megkérte ezeket a fiatalokat, hogy jöjjenek el, és mondják el, hogy milyen élmény volt a zarándoklat, de más játékok is, meg mindenféle lesznek. De ami a legfontosabb, Debrecenből egy orvos, a rák szűrő orvosok ligája fog eljönni, és igazából ők egy mozgó 20 kórházzal jönnek, és nem csak a mi gyerekeinket, hanem aki eljön, azt ugye nem csak a vérnyomását, meg a cukorszintjét mérik meg, hanem ilyen komolyabb analíziseket is fognak tudni végezni. Úgyhogy én mindenkit szeretettel biztatom, a Mária Rádió hallgatóit, hogy ezen a szombaton, ugye mi minden hónap utolsó szombatját Mária tiszteletére szentelük, Mária betegek gyógyítója. És kérjük ilyenkor, hogy testi-lelki egészségünkért, hát hogy járjon közben az ő drága szent fiánál. És 3 órától, mi minden utolsó szombaton szentmisét mutatunk be itt a Mária kertbe, úgyhogy a Mária Rádió hallgatóit is nagy-nagy szeretettel várom, tehát jöjjenek nyugodtan, és az orvosokat szépen foglalkoztassuk, ha olyan messziről eljöttek, és együtt imádkozzunk az erőnkért, egészségünkért. Nos, ha már gyerekek itt vannak, és itt is eljöttek, akkor úgy gondoltuk, hogy vasárnap felmennénk a hegyre. És pedig körbejárjuk a Nagysomlyó hegyét, és fent a nyeregbe kipróbáljuk, hogy hát ilyen csendesebb időben is lehet misézni a 3-as oltárnál. És odafent szeretnénk akkor ebédelni is, úgyhogy nagyon szeretettel hívjuk és várjuk a kedves zarándok testvéreinket. Adja az Isten, hogy ez hogy szokott lenni utószilveszter. Hát ez egy utópünkösdi búcsúcska lesz, amire mindenkit nagy szeretettel várunk. De hát persze tudom, hogy nem csak Csíkból és Csík környékéről hallgattak a Mária Rádió hallgatói, hanem Sóvidékről is. És azt kell mondanom, hogy június 1-én az egy hétfői nap, hát ugye szintén gyereknap, ugye, és a Gyermek Jézus tiszteletére ott egy kis ünnepséget szervezünk. Sóvidéken, Szovátán van a Sómező utcában a Szent József gyermekvételmi otthon, és annak az udvarában van egy kis színpad, lefedés, minden, és akkor ott tartanánk 11 órától egy szentmisét. A Vera nővérék, a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar énekel, és hát utána egy nagy bum, ugye a gyerekek szeretnek kacagni gyereknapon, és meghívtuk a Székely Góbékat, és ők egy gyerek, hát ilyen vidám, tréfás előadást fognak tartani, úgyhogy erre is nem csak a mi gyerekeinket hívjuk, hanem hát a kedves Sóvidék környékén lakó testvéreket is, hogy nyugodtan jöjjenek be. Délután lesz közös bográcsozás, fánkósítés, mindenféle gyereknapi örömteli dolog. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk június 1-én Szovátára a gyermeknapra. 11 órától kezdődik a szentmise. Adná az Isten tényleg, hogy tudjuk felköszönteni a gyerekeket. És a kedves rádióhallgatóknak, ha tanácsot adhatok, akkor még egyszer aláhúzom, hogy gyereknap alkalmával milyen szép lenne, ha kertedbe a gyerekekkel, az unokákkal ünnepélyesen elültettétek egy cseresznyefa facsemetét. Igen, és együtt megöntözitek, együtt imádkoztok, és azt mondjátok, hogy igen, hát nagymama, ha majd nem lesz, vagy nagytata, akkor is lesz itt finom cseresznye, és ebben a házban, ami a tiétek lesz, mindig emlékezzetek arra, hogy nagytata, nagymama, mennyire szeretett titeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Pünkösd után derül ki igazán, hogy mi lakik bennünk. Szent Pál apostol írja az Efezusi levélben, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Elhagytuk pünkösd ünnepét, elcsendesedtek az ünnepi énekek, visszatértek a hétköznapok. Ma már újra munka, iskola, telefonhívások, hírek, rohanás, idegeskedés töltötte be az életünket, és ilyenkor mindig ott van a kérdés, mi maradt velünk az ünnepből? Mi maradt velünk a pünkösdből? Mert attól, hogy két napig szépen énekeltünk a Szentlélekről, még ugyanúgy képesek vagyunk egymást megbántani, ugyanúgy tudunk sértődötten hallgatni, ugyanúgy tudunk kemények, türelmetlenek és szeretetlenek lenni azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Szent Pál apostol ezért nem egyszerűen a lélekről beszél, hanem annak a következményéről. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Milyen különös mondat ez? Nem azt mondja, hozzátok létre az egységet, hanem tartsátok meg. Mert az igazi egység nem emberi teljesítmény, nem egy jól felépített egyházi kommunikációs stratégiai eredmény. Nem attól működik egy közösség, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik. Az egység ajándék. Isten lelkének a munkája. Pünköstkor nem az történt, hogy mindenki ugyanolyanná vált, inkább az, hogy az emberek elkezdték érteni egymást. És ma is erre lenne a legnagyobb szükség. Mert ma minden széthúz, politika és világnézetek, generációk és indulatok, a közösségi média világa, ma nagyon gyorsan mondunk ítéletet egymásról, nagyon gyorsan címkézünk, és közben pedig milyen sok kimondatlan terhet hordoznak az emberek. Milyen sok fájdalom húzódik meg egy-egy mosoly mögött. Milyen sok magány él családokon belül is. És milyen ritkán kérdezzük meg őszintén, hogy vagy. A Szentlélek azonban érzékenyé teszi az embert a másik felé. Megtanít újra emberként nézni egymásra, mert a Szentlélek egyik legnagyobb csodája nem a rendkívüli jelenségekben történik, hanem ott, ahol valaki először mondja ki hosszú idő után, beszéljük meg, bocsáss meg, megértelek, itt vagyok melletted. Talán pünkösd után ez a legfontosabb kérdés, az én jelenlétem mellett könnyebb lesz másoknak élni, vagy nehezebb? Mert ennek a világnak ma nem még több lelketlen emberre van szüksége, hanem olyanokra, akikben valóban Isten lelke lakik. Akik nem tovább növelik a gyűlöletet, hanem békességet visznek. Akik nem szétszakítanak, hanem összekötnek. Aki mellett az ember azt érzi, hogy nincs egyedül. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az én jelenlétem mellett könnyebb lesz másoknak élni, vagy nehezebb? És ez az én pünkösdömnek a gyümölcse. Hogy mellettem könnyebben élnek az emberek, vagy nehezebben? Hogy mellettem érzik-e az emberek azt, hogy nincsenek egyedül? Hogy mit jelent az én jelenlétem mások számára? A boldogságos szűzanya szent lelkes, mert lelkesít. Jó vele lenni, szeretnek vele lenni, ezért is húzódnak köréje az apostolok, a tanítványok pünkösd ünnepe előtt is, mert

állóként tapasztalja magát, hanem átjárja valami nagyobb, csendes és mégis hatalmas erő. Minden, amit a hagyomány a Szentlélek kiáradásának nevez, az ember belső világában ugyanúgy végbe megy, ha készen áll rá. Pünkösd misztériuma nem a tűznyelvek csodájában rejlik, hanem abban a felismerésben, hogy a tudás, amelyet hordoz, nem az elméből származik, hanem egy mélyebb, időtlen forrásból. Pünkösd misztériuma a belső tűz misztériuma. Ez nem az a külső tűz, amely éget is elpusztít, hanem az, amely megvilágít. Az a tűz, amely leégeti a félelmeket, a gátlásokat, a szerepeket rólunk, és amelyben a létezés tiszta magja tárul fel. És ez a tűz egy belső felébredés, annak a felismerése, hogy a valóság mindig nagyobb, mint amit önmagunkról valaha is gondolunk. Pünköst akkor érkezik el az ember életében, amikor a lélek elengedi azt a mélyen berögzült hiedelmet, hogy minden terhet neki kell cipelnie, hogy minden döntést neki kell meghoznia, minden utat neki kell bejárnia. És ekkor, mint egy észrevétlenül, megnyílik benne egy tér, amely mindig is ott volt, csak eddig nem mert oda belépni. És ez a misztérium abban a pillanatban válik átélhetővé, amikor a személyesség védelmi vonalai lehullanak, amikor a ki vagyok én kérdése hirtelen megváltozik, a személy ekkor már nem egy új identitást keres, hanem felad minden identitást. A pünkösdi tűz nem valakit formál belülünk, éppen ellenkezőleg elolvasztja azt, akinek eddig hittük magunkat. Ez a szív egységének a pillanata. Amikor az ember már nem különállóként tekint a másikra, hanem felismeri benne ugyanazt a fényt, ugyanazt a jelenlétet, ugyanazt az egyetlen forrást, ami bennünk is él. Pünkösd misztériuma egy mély felismerés. Nem vagyunk különálló másoktól. A lélek, amely bennem él, ugyanaz a lélek, amely benned is él. És ez a felismerés nem egy gondolatként érkezik hozzánk, olyan ez, mint amikor a hegy mögül felbukkan a nap, és hirtelen mindent fénybe borít. Nem kell megmagyarázni, nem kell hinni benne, egyszerűen ez egy nyilvánvaló tény. A pünkösd nem csoda, hanem egy emlékeztető. Arra, hogy a lélek nem időhöz és nem eseményhez kötött, és hogy a belső tűz minden emberben ott rejtőzik, arra, hogy a lélek akkor szólal meg rajtunk keresztül, amikor már nem akarunk beszélni, hanem engedjük, hogy a csend mondja ki az igazi szavakat. Arra, hogy a szeretet nem erőfeszítés, hanem az a tér, amelyben a lélek lélegzik. Pünkösd misztériuma a kapcsolódás misztériuma. Az a pillanat, amikor a különváltság fájtla felemelkedik, és az ember felismeri azt, hogy mindig is az egyetlen élet lélegzett benne. És akit ez a misztérium egyszer megérint, az nem vallásosabb lesz, és nem különlegesebb lesz, csak csendesebb. Mert a pünkösdi tűz nem lángolni akar, hanem világítani. És amikor belül egyszer csak megjelenik ez a fény, csendesen, szinte észrevétlenül az ember tudja, hogy azt nem ő gyújtotta meg, csak végre belépett abba a belső térbe, ahol a lélek mindig is jelen volt. Ez pünkösd valódi misztériuma. A felismerés, hogy a fény, amelyre vágytunk, már bennünk van, és most végre megláthatjuk azt. Pünkösdi hétköznapjaink vannak. Eltelt a pünkösd ünnepe. Van valami különös ezekben a napokban. Vasárnap még ünnep volt, harang, imádság, láng, szél, a Szentlélek kiáradása.
Az a nagy titokzatos pillanat, amikor az ember félelem

fölött egyszer csak megmozdul az Isten lehelete, de most pünkösd után ezekben a napokban más a levegő. Már nem csak átélni kell az ünnepet, a pünkösdöt, hanem hazavinni. Bevinni a konyhába, bevinni a gyermekszobába, bevinni a házasságba, bevinni az elhallgatott mondatok mögé, bevinni a munkahelyre, bevinni abba a fáradt emberi életbe, ahol a szent dolgoknak nagyon is hétköznapi próbát kell kiállniuk. Mert a Szentlélek nem azért árad ki, hogy egyetlen napig szépen beszéljünk róla, hanem azért, hogy másképp éljünk utána. Nem nagyobbnak látszva, nem vallásosabbnak mutatkozva, nem úgy, hogy hirtelen mindenki fölé emelkedünk, hanem úgy, hogy valami bennünk csendesen megváltozik. A hangunk, a tekintetünk, a türelmünk, a válaszaink, az, ahogyan a másik ember gyengeségéhez közeledünk, az, ahogyan a gyerek sírására reagálunk, az, ahogyan a saját fáradtságunkat nem szégyenként, hanem emberi valóságként visszük Isten elé. Mert a pünkösdi napok, hétköznapok talán éppen ezt kérdezik tőlünk. Mit kezdesz azzal a lélekkel, aki pünkösd ünnepén megérintett? Hazaviszed? Vagy ott hagyod az ünnepben? Engeded-e, hogy ne csak a templomban legyen jelen, hanem abban a pillanatban is, amikor valaki nehéz mondatot mond neked? Engeded-e, hogy ne csak az imádságban legyen jelen, hanem abban is, amikor visszanyelnéd a haragot? Engeded-e, hogy ne csak az énekben legyen jelen, hanem abban is, amikor egy gyerek újra és újra próbára teszi a türelmedet? Mert a lélek nem csak akkor szent, amikor szépen beszélünk róla, a lélek akkor is szent, amikor megakadályozza bennünk, hogy továbbadjuk azt a keménységet, amely egyszer bennünket is ért. A lélek akkor is szent, amikor nem engedi, hogy a fáradtságunkból bántás legyen. A lélek akkor is szent, amikor egy régi sebb helyén nem ítélet születik, hanem irgalom. És talán ez a Szentlélek kiáradásának legnagyobb csodája. Nem az, hogy az ember egyszer csak tökéletes lesz, nem az, hogy többé nem lesz benne félelem, nem az, hogy soha nem fárad el, hanem az, hogy többé nem marad teljesen egyedül a saját emberi gyengeségében. Mert a Szentlélek nem kívülről nézi az embert, nem távolról értékeli, nem hidegen méri, mennyire sikerült jól viselkednie, hanem belép oda, ahol a legnehezebb élni. A lélek belép a félelembe, belép a szégyenbe, belép a kimondatlan fájdalmakba, belép abba a belső szobába, amelyet talán már évek óta zárva tartunk. És nem követel azonnal rendet, nem mondja, hogy előbb takaríts ki magadban, és aztán jövök, nem mondja. Ezt sem mondja, hogy előbb gyógyulj meg, és aztán szeretlek, nem mondja. Előbb legyél méltó, aztán megérintelek, ezt sem mondja. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentlélek éppen oda érkezik, ahol az ember már nem tudja magát rendbe tenni. Oda, ahol elfogyott a szép beszéd, oda, ahol az ima már csak egy sóhaj, oda, ahol az ember nem nagy dolgokat kér, csak annyit, hogy Uram, segíts ma nem összetörni. És Isten sokszor nem úgy válaszol, hogy azonnal elveszi a terhet, hanem úgy, hogy lelket ad alá. Nem lesz mindig könnyebb az út. De az ember már nem ugyanazzal a lélekkel megy rajta. És ez a nagy különbség. Mert van olyan teher, amely alatt az ember megkeményedik, és van olyan teher, amely alatt, ha a lélek tartja, lassan mélyebbé válik. Van olyan fájdalom, amely bezár, és van olyan fájdalom, amelyet Isten jelenléte lassan irgalommá formál. Van olyan fáradtság, amelyből harag lesz, és van olyan fáradtság, amelyben egyszer csak megtanuljuk kimondani, hogy nem bírom egyedül. És ez nem vereség. Ez gyakran az első igazi ima.
nem bírom egyedül, mert az ember sokáig azt hiszi, hogy a hit azt jelenti, hogy erősnek kell lennie. Azt hiszi, hogy a hívő ember nem remeghet, nem sírhat, nem kérdezhet, nem lehet bizonytalan, nem lehet kimerült. Pedig pünkösd nem az erős emberek ünnepe volt, hanem félő embereké, bezárkózott embereké, embereké, akik nem tudták hogyan tovább, embereké, akik látták Krisztust, és mégis megremegtek a világ előtt. És éppen hozzájuk érkezett meg a lélek. Nem azért, mert készen álltak, hanem azért, mert szükségük volt rá. Ezért olyan vigasztaló a pünkösd utáni hét, a pünkösdi napok, mert emlékeztetnek minket arra, hogy a léleknek a kiáradása nem egy egyszeri ünnepi pillanat. A lélek kiáradása folytatás. A kegyelem nem csak fellobban, hanem munkába indul bennünk. És néha a legszentebb munka egészen csendes. Egy édesanya reggel nem kiabál úgy, ahogy tegnap még kiabált volna. Egy édesapa leül a gyermeke mellé, pedig könnyebb volna rászólni. Egy nagyszülő nem azt mondja a bezzeg a mi időnkben, hanem megpróbál figyelni. Egy tanító nem csak rendetlenséget lát, hanem túlterhelt idegrendszert. Egy ember nem üt vissza szóval, azzal a szóval, ami már megsebezte. Egy családban valaki először mondja ki, bocsáss meg. És a világ talán észre sem veszi, de a mennyország igen. Mert a Szentlélek gyakran nem zajban dolgozik, hanem a válaszaink között, abban a fél másodpercben, amikor dönthetünk, hogy bántunk-e vagy megtartunk, abban a sóhajban, amikor visszalépünk egy régi mintából, abban az ölelésben, amely nem volt meg mindent, de azt üzeni, nem hagylak egyedül. És talán a Szentlélek kiáradása után ez lenne a legfontosabb kérdés. Tudunk-e olyan emberekké válni, akik mellett mások könnyebben lélegeznek? Mert ahol a lélek jelen van, ott levegő lesz. Nem folytás, nem félelem, nem állandó bizonyítás, nem az az érzés, hogy minden pillanatban meg kell felelni valakinek, hanem levegő, belső tér és irgalom. Egy olyan jelenlét, amelyben a másik ember nem szégyeli, hogy ember, olyan otthon, ahol a gyerek nem attól fél, hogy hibázik, olyan család, ahol a felnőtt sem omlik össze attól, hogy nem tökéletes, olyan közösség, ahol nem az számít, ki tud hangosabban igazat mondani, hanem ki tud szeretettel közelebb lépni, mert a Szentlélek nem csak nyelvet ad, szívet is ad hozzá, nem csak szavakat, hallást is, nem csak bátorságot, szelídséget is. És milyen nagy szükségünk van ma erre a szelídségre. Nem gyengeségként, nem meghunyászkodásként, hanem olyan erőként, amely nem akar minden áron sebet ejteni. Mert a világ tele van hangos emberekkel. Tele van ítéletekkel, tele van gyors véleményekkel, tele van mondatokkal, amelyek úgy csapódnak a másik ember lelkébe, mint a kő. De a lélek más. A lélek nem kő, a lélek szél, a lélek lélegzet, a lélek tűze, de nem pusztító tűz, hanem olyan láng, amely nem felégetni akarja az embert, hanem meleget adni neki. És aki ezt a lelket befogadja, az nem feltétlenül lesz hangosabb. Lehet, hogy éppen csendesebb lesz. Ha a csendje nem üres lesz többi, hanem jelenléttel teli, és lehet, hogy nem lesz látványosabb, de a tekintete megtartóbb lesz. Lehet, hogy nem tud minden kérdésre választ adni. De nem is akar minden fájdalmat gyorsan elmagyarázni. Csak ott tud maradni. És néha ez a legnagyobb ajándék. Ott maradni valaki mellett, amikor már nem tudunk mit mondani. Ott maradni a gyerek mellett, amikor ő sem érti önmagát.
Ott maradni a társunk mellett, amikor a fáradtság nem szép arcát mutatja. Ott maradni önmagunk mellett is, amikor nem vagyunk büszkék arra, hogyan éppen vagyunk. Mert a lélek nem csak mások felé tanít irgalomra, hanem önmagunk felé is. És ezt sok embernek nehéz megtanulnia. Mert sokan úgy nőttek fel, hogy magukhoz is csak keményen tudnak szólni. Ha elfáradnak, szidják magukat. Ha hibáznak, belül büntetik magukat. Ha sírnak, szégyellik. Ha segítségre szorulnak, gyengének érzik magukat. Pedig a Szentlélek nem így beszél az emberhez. Ő nem az a belső hang, amely összetör. Nem az a hang, amely azt mondja, már megint kevés voltál, hanem az, amely csendesen emlékeztet. Gyermekem, még most is az enyém vagy. Még akkor is, ha elfáradtál, még akkor is, amikor nem sikerült jól, még akkor is, amikor türelmetlen voltál, még akkor is, amikor nem találtad a szavakat, még akkor is, amikor csak ültél az este szélén, és nem tudtad, hogyan tovább, a lélek nem elhagy ilyenkor, hanem közelebb jön. Mert Isten nem csak a rendezett emberek istene, nem csak azoké, akik mindig tudják, mit kell tenni, nem csak azoké, akik szépen imádkoznak, nem csak azoké, akiknek az élete kívülről példásnak látszik. Isten azoké is, akik néha csak annyit tudnak mondani, Uram, könyörülj rajtam. És sokszor ez a legszentebb és a legtisztább ima. Mert nincs benne szerep, nincs benne dísz, nincs benne magyarázkodás, csak az ember van benne, és Isten, a fáradt szív, és a lélek, aki nem fordul el tőle. A pünkösd utáni hétköznapok a folytatás ünnepnapjai. A napok, amikor már nem elég emlékezni arra, hogy a lélek kiáradt, el kell hinnünk, hogy ma is. A mi életünkben, a mi otthonainkban, a mi nehéz beszélgetéseinkben, a mi szülői fáradtságunkban, a mi gyermekeink könnyes arcán, a mi elakadt kapcsolatainkban, a mi belső küzdelmeinkben, a mai hétköznapi életünkben is. Mert a Szentlélek nem régi történet, hanem élő jelenlét. És amikor kiárad, nem csak valami történik körülöttünk, hanem valami történni kezd bennünk. Megmozdul, ami megmerevedett, felmelegszik, ami kihűlt, megszólal, ami elnémul, lélegezni kezd, ami eddig csak túlélni próbált. És talán ezért kellene nem csak pünköskor ünnepelni, hanem mindig. Nem nagy szavakkal, csak egyszerűen, valahogy így, jöjj, Szentlélek, jöjj oda, ahol elfáradtam, jöjj oda, ahol kemény lettem, jöjj oda, ahol félek, jöjj oda, ahol régi minták vezetnek helyettem, jöjj oda, ahol nem tudok szeretni úgy, ahogy szeretnék, jöjj oda, ahol a gyermekemnek nem tanácsra, hanem nyugalomra lenne szüksége belőlem. Jöjj oda, ahol a társamnak nem győzelemre, hanem megértésre lenne szüksége. Jöjj oda, ahol én magam is régóta várom, hogy valaki ne kijavítson, hanem megtartson. És ha a lélek eljön, talán nem fog minden azonnal megváltozni. De az ember igen, egy kicsit, egy lélegzetvételnyivel, és néha elég annyi ahhoz, hogy ne ugyanúgy folytatódjon a történet. Mert a Szentlélek kiáradása nem mindig látványos fordulat, néha csak annyi, hogy ahol tegnap seb lett volna, ma csend születik. Ahol a tegnap kiabálás lett volna, ma lehajlás. Ahol a tegnap bezárkózás lett volna, ma egy óvatos mondat. Ahol tegnap reménytelenség lett volna, ma egy apró belső világosság. És az ember egyszer csak megérti, nem azért kaptuk a Szent Lelket, hogy elmeneküljünk az életből, hanem hogy Isten jelenlétével éljük meg azt.
Nem azért, hogy soha többé ne fájjon semmi, hanem hogy a fájdalom ne tudjon teljesen elválasztani a szeretettől. Nem azért, hogy minden könny eltűnjön, hanem hogy a könnyek között is legyen valaki, aki velünk sír, és lassan újra megtanít remélni. Ezért olyan szépek a pünkösd utáni napok is, mert azt mondja, a tegnapi lángból, a pünkösd lángjából ma otthoni fény lehet, a pünkösdi szélből ma belső lélegzet, a pünkösdi ünnepből ma életforma, a pünkösdi kegyelemből ma válasz, és talán ez a keresztény élet egyik legmélyebb kutya. Nem csak átélni a szent lelket, hanem hordozni, és nem csak beszélni róla, hanem olyan emberré válni, akinek a közelében mások is megéreznek belőle valamit. Egy kis békét, egy kis irgalmat, egy kis levegőt, egy kis otthont. Mert ahol a Szentlélek valóban kiárad, ott az ember nem ridegebb lesz, hanem emberibb. Nem büszkébb, hanem alázatosabb. Nem keményebb, hanem erősen szelíd. És talán ez a legszebb a pünkösd utáni időszakban. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, a Jóisten áldása, a Szentlélek kiáradása, a boldogságos szűzanya ezen megélt példás élete, ebben a lelkületben megélt példás szentlelkes élete legyen a mi életünk is. És talán befejezésként annyit, tegyünk olyan emberek, akiken keresztül kicsit könnyebb élni másoknak. A Szentlélek Úristen vezessen mindannyiunkat. Hajlák Attila István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig című műsort hallgatják, ami Szent János apostolnak a jelenések könyvéről szól. Igazából az egész mű Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Vagyis nem csupán Isten tervének a föltárásáról van szó a jelenések könyvében, hanem kifejezetten Jézust, egészen pontosan a föltámas Jézus Krisztust, aki föl akarja tárni saját magán keresztül a történelem valódi arcát és végcélját. A föltámadt Krisztusnak ez a meghatározó szerepe mutatkozik meg abban is, hogy a mű bevezető jeleneteként a látnok a föltámadt Krisztussal való találkozását mutatja be. Illetve a mű megírására fölszólító küldetésének elnyerését mutatja be. Ténylegesen azt kell megállapítanunk, hogy ebben az első szakaszban, Jézus jelenésében a legtöbb helyet magának a föltámadt Krisztusnak a leírására szenteli a szerző. Azt írja le, hogy hogyan élte meg a föltámadt Krisztust, milyen a föltámadt Krisztus. Az első dolog, amit a látnok megfordulva megpillant, azonban mégsem maga a föltámadt Krisztus, hanem 7 arany gyertyatartó. Mi a 7 gyertyatartónak jelentősége? Egyáltalán nem magyarázza meg Szent János apostol, viszont az Ószövetség alapján meg tudjuk érteni, hogy a 7 arany gyertyatartónak nagyon is nagy jelentősége van. A gyertyatartók, mikről itt szó van, ezek az arany gyertyatartók, ezek azok a gyertyatartók voltak, amik a jeruzsálemi templomban álltak. Igazából nem 7 darab, hanem csak 2, de ezek a gyertyatartók a szentek szentélye előtt álltak közvetlenül. És a templomba akárki nem léphetett be, a szentek szentélyébe, ahol az Isten trónjának is tekintett Fritz szekrényt őrizték, évente csak egyszer a főpap. A szentek szentélye előtti részbe, de a templomba is csak egyes papok léphettek be időnként. Egy egészen különleges módon szent hely volt. És ezek a gyertyatartók eredetileg csak azért álltak ott, hogy világosságot adjanak a vérhomályba. Ezek a gyertyatartók tehát azt jelezték, hogy Isten színe előtt álló gyertyatartókról van szó. A szimbólumok még inkább megerősödött akkor, amikor a babiloni fogságot megelőzőleg elrabolták a frigyládát. Tehát Jézus idejében a szentek szentje már üres volt, nem volt benne a frigyláda. De annak ellenére ez a 2 gyertyatartó azt jelezte, hogy a szentek szentélyében akár van frigyláda, akár nincs, ott székel az Úristen, és aki a 2 gyertyatartót látta, az tudta, hogy Isten szín előtt áll. Igazából ezt a megfogalmazást találjuk már Zakariás könyvébe is, aki a korabeli vallási közösség 2 vezető személyiségéről beszél, és úgy nevezi őket, hogy az arany mécstartó, az arany gyertyatartó mellett álló 2 olajfa. És aztán arról beszél, hogy ez a 2 fölkent, akik az Úr színe előtt állnak. Nem maga a gyertyatartó az Úristen, egyértelmű, de a gyertyatartó jelzi az Úristen jelenlétét. Az a 2 olajfa, az a 2 vallási vezető, aki ott áll a gyertyatartó mellett, az egész föld urának színe előtt áll. Akkor, amikor megpillant 7 gyertyatartót, akkor igazából ezt a liturgikus elemet látja meg, liturgikus eszközt, ami a láthatatlan, megragadhatatlan Isten jelenlétét szimbolizálja. Mert aki látja gyertyatartót, az Isten szín előtt áll. Sőt, a szöveg tovább megy, később megmagyarázza, hogy ez a 7 gyertyatartó igazából nem más, mint a 7 egyház. És ez egy még csodálatosabb gondolat. Minden egyes egyházi közösség az Isten dicsőségére és az Isten jelenlétét jelző csodálatos aranygyertyatartó. Pontosabban annak kell lennie? Ha Istennek szentelten él, akkor valóban ilyen aranygyertyatartó. És a 7 aranygyertyatartó között látja meg a föltámadt Krisztust, akiről azt fogja mondani, az emberfiához hasonló személy. Még tovább megy a szimbolika. A föltámadt Krisztus a hét arany gyertyatartó, a hét egyház, a világ egyházainak összekapcsolódó valóságában van jelen. A hét egyház ad teret a föltámadt Krisztus jelenlétének. Mi készítünk helyet ezen a világon az Isten jelenlétének. Akkor, amikor megéljük az egyház voltunkat, az Istennek szenteltségünket, meg az egyházak összetartozását. A hét arany gyertyatartók között ott van a föltámadt Krisztus. Egyszerre egy csodálatos üzenet, hogy milyen méltóságunk van, meg egyszerre egy felszólítás, hogy igyekezzünk ezt meg is valósítani. Mert az arany gyertyatartók vagyunk, de a hűséggel, Isten dicsérő, odadott élettel ezt meg is kell valósítani. Ahhoz, hogy értsük ezt a szimbolikát, tehát nagyon is már kell érteni az Ószövetségnek az üzenetét. Következő gondolat, a föltámadt Krisztus, akit úgy jellemez a látnok, mint az egy emberfiához hasonlót. Az emberfiához hasonló az igazából Dániel könyvéből származik ez a részlet. A Jelenések könyve számtalan, nagyon sokszor utalni fog erre a Dániel könyvére, de maga Jézus is használja ezt a kifejezést, hogy az emberfia az emberfiához hasonló. Dániel könyvében ez a személyiség, ez a rejtélyes személyiség igazából egy olyan személy, aki amikor a világban tomboló erőszak jelképei, a vadállatok Istentől meg vannak ítélve, Isten pusztulásra ítéli őket, és aztán érkezik egy rejtélyes személy, az emberfiához hasonló, akinek hatalmat, méltóságot és királyságot ad, minden népnek, nyelvnek, törzsnek neki kell szolgálnia, és uralma, királysága örökké való, nem ennyiszik el soha. Vagyis az emberfiához hasonló egy olyan szemét jerez, akinek Isten átadja mindenható hatalmát, isteni hatalmát minden egyes nép fölött, örökké tartóan, hogy uralkodj. A beteljesedett királyságról van szó. Egy messiási kép, de igazából sokkal többet mond. Jézus maga is igen sokszor használja ezt a kifejezést. Éppen ez miatt, mivel az emberfiához hasonló egy messiási alakra vonatkozik, de a messiásra vonatkozó jövendőléseket igen gyakran félre értelmezte a korabeli zsidóság. Olyan személynek értelmezte, aki katonai külső győzelmet is hoz. Persze nem csak azt, soha nem szűkítették le így. De mindenképpen lehettek olyan mellékzöngéi a messiási elgondolásnak, ami nem fejezte ki pontosan Jézus küldetését. És ez miatt Jézus nagyon sokszor folyamodik az emberfia kifejezéshez. És egyértelmű, hogy az emberfiát nevet mindig saját magára érti. Emlékezzünk arra, amikor Jézus egy alkalommal bűneket bocsát meg. Azt mondják a farizeusok, hogy hogyan mondhat ez, hogy bűneket megbocsát, káromkodik, mert csak az Isten tud megbocsátani bűneket. És ez így van. Erre Jézus hozzáteszi, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának hatalma van a földön bűneket bocsátani, és meggyógyítja az embert. Vagyis az emberfiának tekinti magát, aki Isten mindenható örök hatalmát birtokolja, megkapta, és ezen a földön Isten teljhatalmú helytartójaként működik, még bűnöket is bír megbocsátani, amit csak az Isten bír megbocsátani. Jézus az emberfián keresztül kitágítja a messiási elgondolást. Mi már, amikor a messiásról beszélünk, akkor mindig hozzáveszünk azt is, amit Jézus hozzátett. A zsidók számára ez még nem volt benne. Más helyet Jézus arról beszél, amikor elítélik. Arról beszél, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint a hatalom, vagyis az Isten jobbján ül. Itt az ember fia, ő maga, és a mindenható Isten egyenjogúságát, méltóságát mondja ki. És ezt fogják az őt elítélő főtanács káromkodásként értelmezni. Ismét másod viszont arról beszél, hogy ez az ember fia azért jött, hogy életét adja váltságdíjul sokakért. Jézus tehát nagyon is használja ezt az emberfia elnevezést. És akkor, amikor a látnok itt meglátja az emberfiát, akkor egyszerre van benne az az ígéret, a jövendőlés, amit Dániel könyve megfogalmazott, és egyszerre van benne az, hogy Jézus maga is ilyen teljhatalmú, kinevezett, küldöttnek tekintette magát. Jézus mindig úgy lépett föl, mint Isten teljhatalmú meghatalmazottja. Igazából, mint Isten egyszülött fia. Ez a feltámadt Krisztus, ez az emberfiához hasonló, egyrészt egy hosszú fehér köntösbe van, mellénél egy arany övvel övezve, ez a papi méltóságát jelöli, a főpapi méltóságát, bár erre itt részletesebben nem tér ki, az egész leírás igazából Jézus istenségét emeli ki, isteni méltóságát. Aztán a következőben azt írja le, hogy szemei olyanok voltak, mint a lobogó tűz. Ez a jellegzetesség ugyancsak Dániel könyvéből való, ahol Dániel, amikor egy másik látomásban találkozik Gábriel arkany angyallal, őról állítja, hogy annak a szeme olyan volt, mint a lobogó tűz. De Dániel látomás nem magyaráz meg, hogy ez mit jelent. A szeme, mint a lobogó tűz, itt sokkal egyértelműbb itt a János jelenéseknél. A szem a személyek közötti kontaktusnak az eszköze. Akkor kerülök személyes kapcsolatba valakivel, amikor szemkontaktussal megtapasztalom akár az összetartozást, akár az elutasítást. Ez a szeme olyan, mint a lobogó tűz, mint a lángoló tűz, ez egyszerre jelenti azt, hogy akinek találkozik vele a pillantása, azt lángra gyújtja. Hát egy isteni szépséget mutat meg neki. És egyszerre jelenti azt is, hogy ugyanakkor valahol félelmet kelt benne, mert hatalmas, és számunkra, emberek számára egy kicsit ijesztő. Eszünkbe juthat az is, amikor az Ószövetség az Istent emésztő tűznek nevezi. Egyszerre valami, ami lenyűgözés vonz, lángra gyújt, és egyszerre valami, ami félelmetesen hatalmas, és ezért ijesztő. Isten azt szeretné megélesztetni velünk, hogy hogyan kerülhetek közelebb hozzá, úgyis, hogy a tiszteletet növeli bennem, úgyis, hogy az elkötelezést, az elragadtatást növeli bennem. Föltámadt Krisztus leírása továbbiakban olyan, hogy lába, mint a kohóban izzó sárga réz. Egészen biztos, hogy ez az utalás azt jelzi, mert az izzó fém igazából nyomot hagy maga után. Ez azt az élményt írja le, hogy aki találkozik a föltámadt Krisztussal, annak az életében egy maradandó nyomot fog ez hagyni. A szerző a következő vonásként azt említi meg, hogy a föltámadt Krisztus hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Ez a jellegzetesség ismét csak egyfajta isteni jelenlétre utal. Ez egy szó szerint idézet, ez alkalommal nem Dánieltől, hanem Ezekiel könyvéből. Amikor Ezekiel próféta éppen a prófétai meghívásánál találkozik az Istennel, akkor Isten trónon ül, és az ő trónját négy furcsa élőlény hordozza. És ezekről az élőlényekről írja, hogy amikor mentek, hallottam az élőlények szárnyai suhogását. Olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, mint a mindenható hangja, mint a vihar moraja, mint egy táborzaja. Tehát a zúgás, a szárnyak suhogása az, ami a nagy vizek zúgását, a mindenható hangját, a vihar és a tábor zaját idézi. Mindenképpen ez is az Isten jelenlétére utal. Előzőleg mi hallottuk már, hogy a föltámadt Krisztus hangja olyan, mint a hang harsona. Mert a hang, ami szól Jánoshoz, egyértelműen Krisztus hangja. Itt viszont már az is, a harsona is Isten jelenlétére utalt. Ez is az isteni jelenlétre utal, vagyis azt akarja körülírni, hogy igazából Jézus, a föltámadt Krisztus, van az istenséggel találkozunk. A legérdekesebb részlet azonban az, amikor a föltámadt Krisztusnak a hajáról beszél. A hajának a fehérségéről. Ugyanis ez ismét csak egy szó szerinti idézet Dániel könyvéből. Éppen az emberfia jelenésből. mikor Dániel azt mondja, hogy látta az ősöreget, az Istent, látomásban, akinek hófehér volt a haja, meg hófehér volt a ruhája. Ez a hófehér haj, ez az ősz hajat jelenti, és épp azt jelenti, hogy Isten ősi, mindenki mást megelőző. A Jelenések könyve viszont ezt a jellegzetességet Krisztusról mondja el, hogy a haja hófehér volt, mint a gyapjú. Vagyis gyakorlatilag egy az egybe azonosítja az ősöreget, Istent és a föltámadt Krisztust. Magában a dánieli látomásban az ember fia nem egy isteni személy, hanem egy isteni hatalommal felruházott személy. A Jelenések könyve viszont már kimondja mind a kettőt. Hogy a föltámadt Krisztus isteni hatalommal felruházott személy, de mivel az ősöregnek a jellegzetességét viseli, ezért állítja róla is az, hogy valóságosan Isten is. Szimbólumok nyelvén Jézusnak az isteni mindenhatóságát írja körül, hogy megtapasztalta a föltámadt Krisztusnak az isteni erejét. A föltámadt Krisztusnak a következő jellegzetessége az, amikor hét csillagot vesz észre föltámadt Krisztus kezében. Ezt is meg fogja magyarázni majd jelenések a jelenés végén, amikor maga Krisztus mondja, hogy a hét csillag a hét egyház angyala. A hét egyház angyala, akiknek írja ezt a könyvet a Jelenések könyvének látnoka, Szent János. Igazából azt kell mondanunk, hogy nagyon valószínű, hogy ez a hét csillag, ez a hét angyal, ez nem egy mennyei lény, hanem nem mások, mint a hét egyháznak a püspöke, akiknek éppen a küldetése miatt, mint hierarchikus személyek, van ez az égi valóságok, amit az Istentől kaptak. Annak ellenére valóságos emberek, hiszen ha az Isten, az Úr Jézus az angyaloknak akarna bármiféle értesítést adni, parancsot, azt nem írásba küldeni. Az, hogy itt írni kell a hét egyház hét angyalának, akiket ezek a csillagok jelképeznek, az azt jelenti, hogy igazából földi előjárókról lehet szó. De ez a kép, hogy a kezeibe fogja, szorítja a hét csillagot, ez azt jelzi, hogy Isten hűségesen gondot visel ezekre a vezetőkre. Egy bátorító kép éppen, ami ezekhez a vezetőkhöz szól. Következő részlet, hogy a föltámadt Krisztusnak a szájából egy kétérű éles kard tör elő. Ez kicsit furcsa kép, de igazából nagyon egyszerű megfejteni ezt a szimbolikát. Itt az Isten igéjéről van szó, amiről a Szentírás máshogy is azt mondja, hogy Isten igéje eleven, átható, élesebb minden kétélű kardnál, és ami fölfedi az embernek a legrejtettebb titkait is. Isten igéje az, ami szinte fegyverként feltárja az ember mélységeit, és Isten színe előtt feltárja mindazt, ami bennünk van. Ismét egyfajta tapasztalat, amin keresztül megtapasztalhatjuk a föltámadt Krisztust. Végül a befejező mozzanat, amikor azt mondja János apostol, hogy föltámadt Krisztusnak az arca, pontosabban a látványa, az egész olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap. Az egyes vonásokat fölismeri Szent János apostol, de utána, amikor az egészet együtt látja, az olyan, mint a teljes fényében ragyogó nap, amiben az emberi szem nem képes beletekinteni. A teljes fényében ragyogó nap, ami földre teríti az embert. Már az egyes vonások éreztették a föltámadt Krisztus istenségét, ez pedig teljes egészében érezteti. Nem meglepő tehát, hogy rögtön a következő mozzanat az, hogy a látnok, aki látta föltámadt Krisztust, halottként lába elé borul. Ez a magától értető reakció, aki látta az isteni szépséget, és ami a földre teríti. A föltámadt Krisztus ráteszi jobbját a látnokra, és azt mondja neki, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Egyrészt még egyszer megerősíti az ő istenségét, az első és az utolsó, az alfa és az omega, az maga az Isten. Az élő ismét csak az Isten, mert minden élőlény elmondhatja magáról, hogy ő élő, de az élő az nem más, mint az Isten. Én vagyok az élő. Aztán hozzáteszi, íme meghaltam, és mégis élek. Kereszthalára utal. Íme meghaltam, és mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai. Ezek a kulcsok, ez igazából az alvilág és a halál fölötti uralmat jelentik. Nem azt jelenti, hogy Krisztusnak hatalma van bárkit oda bezárni. Mert Istenként ez a hatalma mindig is megvolt. De azáltal, hogy a kereszthalálon meghalt, alászállt a holtak országába, megszerezte azt a hatalmat, a halálnak meg az alvilágnak a kulcsait, hogy onnan bárkit kiengedhet. Jézus Krisztusnak hatalma van arra, és igazából ez az alvilág meg a halál fölötti hatalom, amit ő megszerzett a kereszthalállal, ez mutatja az ő isteni mindenhatóságát, nem csak a mennyben, hanem a földön is, az ember itt, meg az alvilágban is. Megvalósul az Isten mindenhatósága. Előre vetíti ez a jelenés, hogy a halál és az alvilág nem vesznek erőt Jézus művén, Isten művén, hanem végül a mindenható Krisztus fog győzedelmeskedni az emberi történelem ezernyi fordulatában is. Igazából ez a bevezető látomás tehát, ami alapvetően arról szól, hogy hogyan tapasztalta meg János apostol a föltámadt Krisztust, igazából azt érezteti meg velünk, hogy a föltámadt Krisztus istensége mit jelent. Minden egyes olvasó halottként kell, hogy a föltámadt Krisztus lába elé zuhanjon, mikor megpillantja ezt az örökkön-örökké élőt, az elsőt és az utolsót, ugyanakkor a remény is fel kell bennünk, hogy ébredjen, hogy ő meghalt, és mégis él, és megszerezte a szabadulásunk kulcsát, a halál és az alvilág kulcsait. És ez az ő hatalma fog megmutatkozni az emberi történelem folyamán, és csalhatatlanul, meggátolhatatlanul övé lesz a győzelem. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennél az első jelenésnél igazából már láthatóvá vált számunkra, hogy mennyire nehéz sokszor értelmezni a jelenések könyvét, mennyire kell ismerni az Ószövetséget. Azonban helyes módon tudjuk helyre rakni a kis mozaik kockákat, akkor egy csodálatos kép jön ki belőle, amely mindannyiunkat arra biztat, hogy bizalommal helyezkedjünk a Jóisten színe elé, és a minden nehézségek, a mindennapi élet problémái között is azzal a bizalommal járjunk, hogy ő a történelem ura, aki ezt az ő minden hatóságát, amit megmutatott Jánosnak, de annyiszor megmutatta már az egyházban is, ezt az ő minden hatóságát győzelemre juttatja világtörténelem során is. Köszönöm szépen a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját. Feljárva elsősorban ezt a Mária tonért, minden adakozóért, mindenkiért, aki imában támogatja ezt a kezdeményezést, de hozzunk a Jóisten elé minden kérést és szándékot, és imádkozunk közösen ezekért is.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, bozgó készséggel lelkesen. Az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Bírul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Mesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli.
1: Vigadozz!

0: Szíven követem.
1: Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem.
0: Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Miről a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram?
0: A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme, milyen jó és mély gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
1: Olyan ez, mint fején a drága kenet, mely végig csordul a szakálon, Áron szakálán, és lecsordul köntöse szegélyére.
0: Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmatcsepp.
1: Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A sok hívő mindegy szív, egy lélek volt.
1: Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől. Őrizd meg az erőszakos férfiútól.
0: Attól, aki szívében gonoszat forral, és civakodást szít egész nap.
1: Nyelve hegyes, akár a kígyó nyelve, ajka mögött viper a méreg rejtezik.
0: Óvj meg, Uram, a gonosz ember kezétől, és őrizd meg az erőszakos férfiútól, aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja.
1: Tört vetnek nékem a kevélyek, kötélhárót feszítenek elém, és utamba csapdát rejtenek.
0: Így szólok hát az Úrhoz, Istenem vagy nékem. Halld meg, Uram, esdeklő szavamat.
1: Istenem, Uram, erős menedékem, a csatanapján fejemet Te oltalmazod.
0: Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait. Terveit ne vezest sikerre.
1: Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek.
0: Magasztalják ezért neved az igazak, csak a jók maradnak meg színed előtt.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől.
0: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó.
0: Mert örökké szeret minket.
1: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai imában is együtt lehettünk. Biztatjuk Önöket továbbra is, hogy tartsanak velünk. Nem sokára jövünk vissza egy érdekes beszélgetéssel. Maradjanak itt, legyünk együtt!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Említettem önöknek az előbbiekben, hogy a Mariaton keretein belül szeretnénk egy picit beszélgetni kedves önkéntesemmel, Balázs Enikővel. Enikő, köszönöm szépen, hogy itt vagy, itt maradtál, ugye, mert itt egész délelőtt a telefon mellett vártad a hallgatók hívásait. Milyen élmény volt számodra ilyen formában is bekapcsolódni így a Mariatonba, hogy akkor a telefonálókkal egy kicsit beszélgetni, és ugye ilyen formában is itt lenni most?
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy meghívtál. Igen, első alkalommal végeztem ilyen szolgálatot, úgymond. Számomra nagyon jó volt. Nagyon tetszett, és nagyon jó érzés volt a hallgatókkal beszélni. És mindenki nagy szeretettel hívott, nagy szeretettel szólt hozzám, külön élmény volt.
0: Én nagyon örülök neki, hogy ezáltal is így be tudtál kapcsolódni, és hát annak is örülök, hogy akkor volt egy segítségem így a mai napra, hogy valaki őrizte a telefonokat, miközben én ugye itt őriztem a műsort. Picit szeretnénk beszélgetni magáról a mottóról, ami ugye nagyon szép az idei Mariatonnak, hogy a szeretetben van a győzelem. És ez a dal is, amit így a beszélgetésünk elejére tettem be, én nagyon szeretem ezt a dalt, ez az önkéntességnek a világnapjára íródott ez a dal, és nagyon szépen elmondja az, hogy többet élsz, ha másnak élsz, és hogy ugye a kisercekből ismerjük azt a mondatot, hogy jól csak a szíveddel látsz, és milyen szép az, amikor a szívemmel tudok gondolkozni, amikor bele tudok gondolni abba, hogyha nekem nagyon sokat jelent a Mária Rádió, ugye, mert hallgatom nap, mint nap, és sok olyan műsor van, ami feltölt, és sok olyan műsor van, ami ad valamit, akkor miért ne gondoljak azokra a külhoni embertársaimra, akár akik a felvidéken vagy a délvidéken élnek, hogy számokra is milyen sokat jelent a Mária Rádió. Ott is szerintem főleg azoknak, akik ágyhoz kötöttek, házhoz kötöttek, nekik biztos, hogy egy nagyon jó társ, egy nagyon jó dolog, hogy van a Mária Rádió, amit hallgathatnak, ami erőt adhat nekik, amitől egy picit úgy feltöltődhetnek. Enikő, számodra mit mond a mottó? Miért fontos az tényleg, hogy mindig szeretettel tudjunk adni, akár egy keveset is?
1: Én most visszafordulnék a pénteki naphoz. Ugye, ha jól tudom, a Mária Rádió is közvetítette a hajnali misét Székelyudvarhelyről. Ugye részt vettem én is az arándoklaton. És akkor épp az az evangéliumi rész hangzott el, amelyikben Jézus háromszor is megkérdezi Pétert, hogy Péter, szeretsz-e engem? És az elhangzott majd a prédikációban, hogy ugye nem az a lényeg. Nem azt fogja tőled Jézus megkérdezni, hogy hány kilométert teszel meg, hány napot tudsz egyáltalán teljesíteni? Hány hólyag lesz a lábadon? Vagy hány ízületet fáj? Hanem azt fogja kérdezni, hogy te szeretsz engem? És akkor, hogyha már te erre koncentrálsz, és a válaszod igen, már pedig az, akkor itt már nem áldozathozatalról van szó, hanem a szeretet megnyilvánulásáról. És akkor épp ez a lényeg szerintem itt a Mariatonban is. Nem azt fogja megkérdezni, hány lejt adtál, mennyivel járultál hozzá, szeretsz engem. Itt is azt fogja kérdezni. És ha szeretsz, természetesen azt csinálsz, és azzal segítesz, amivel éppen tudsz, ami épp rendelkezésedre áll. Hanem pénzzel, mással, nagyon sok formája van a segítségnek. Úgyhogy...
0: Nagyon tetszett, ahogy elmondtad, hogy mennyire fontos, hogy erre a szeretetre tudjunk építeni, és úgy, hogy Jézus megkérdezte Pétert, ugye háromszor is, és hát Péter nem is értette, hogy Jézus miért nem érti meg elsőre azt, hogy szereti őt, de ugye, egy picit belegondolunk a történésekbe, akkor érthető ez a háromszori szeretett kérdés, és valamelyik nap hallottam egy kifejtést erről az evangéliumról, hogy Jézus ugye, így a papbácsi próbálta úgy megmagyarázni, hogy ezt a tökéletes szeretetet várta el Pétertől, tehát a filiát, amit mondja, hogy nagyon, hogy teljes mértékben szeretsz engem, Péter, mégis mindig csak ezt az átlag szeretetet, az agapét válaszolta, igen, hogy persze, uram, tudod, hogy szeretlek. És ugye a harmadik már nagyon kínos volt számára. És ugye Péter akkor szerintem ott abban a pillanatban nem tudja azt megérteni, hogy hát igen, Péterem, te háromszor megtagadtál, akár én biztos akarok lenni benne, hogy te biztosan szeretsz engem. És hogyha szeretettel tudunk adni, akkor én biztos vagyok abban, hogy visszakapjuk nagyon sokszorosát. Én például már nagyon sokszor visszakaptam azt, amit valakinek adtam, akár pénzadományban, akár bármilyen más segítségnyújtásban. És ugye erre van most itt lehetőség, hogy próbáljunk meg segíteni egy másik embertársunkon. Most pedig egy beszélgetést szeretnék önöknek átadni. A Felvidéki Mária Rádióban készítették ezt az interjút az egyik önkéntessel. Ott hallgassuk meg, hogy számukra mit jelent a rádió.
2: A Felvidéki Mária Rádió Miriam májusi adománygyűjtő műsorában most arról beszélgetünk, hogyan kapcsolódik össze a hit, a közösség és a gazdasági élet. Telefonos vendégünk Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Ez a szervezet a felvidéki magyar vállalkozókat fogja össze, támogatja szakmai együttműködésüket, és erősíti a közösségi nemzeti összetartozást is. Kedves Tamás, szeretettel köszöntöm a műsorban.
3: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és önt is.
2: Vállalkozóként hogyan lehet megélni és képviselni a keresztény értékeket a mindennapi munkában?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Kicsit hátrábbról kezdem. Alapvetően ugye a vállalkozók az a, mondhatjuk azt, hogy a felvidék gazdasági motorjai, hiszen alapvetően az alkalmazotti létszámnak majdnem a 70%-át adják. Tehát nem kis túlzás azt mondani, hogy a helyi vállalkozók, ők azok, akik itt teremtenek értéket, itt teremtenek munkát, ide fektetik be a megkeresett pénzüket, és ezáltal pedig a közösség tartó pillére is, és ezáltal nem csak a gazdaság, de a közösség tartó pillére is. Én hiszem azt, hogy akkor lehet valaki sikeres, és ez nem csak a vállalkozókra értendő, hanem alapvetően mindenkire. Akkor lehet valaki sikeres, hogyha igenis tudja, hogy honnan, mik a gyökerei, és a gyökerek alatt mint a vallásunkat, az identitásunkat, és mint pedig az anyanyelvünket értem.
2: Mennyire fontos az, hogy a gazdasági életben is megmaradjon az anyanyelvünk és a közösségi összetartozás, illetve mivel lehet motiválni a vállalkozókat arra, hogy maradjanak otthon és ne menjenek külföldre, ahol lehet, hogy kedvezőbb körülmények várják őket?
3: Tehát alapvetően a Vállalkozó Szövetségnek a két fő célja az az, hogy szakmailag fejlesszük a vállalkozókat. Tehát erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ma már nem elég, hogyha valaki pékként jó kenyeret süt, de mellé most már jó vállalkozónak is kell lenni. És ugye egy kezdő vállalkozó az eleinte a cégigazgató, vezérigazgató poszttól egészen a takarító posztig mindent is ellát. Tehát alapvetően ez egy óriási felelősség, de még nagyobb kihívás. Viszont a másik oldalon a saját álmát tudja, apró pénzre váltani, a saját álmát tudja megvalósítani, és önmegvalósítani, és ez egy óriási lehetőség is egyben. A másik oldalon pedig fontosnak tartjuk, hogy a vállalkozókat, a felvidéki magyar vállalkozókat összekössük, ne csak regionálisan, városon belül, községen belül ismerjék egymást, hanem országosan is tudjanak egymásnak segíteni, partnerségeket kötni, üzletelni egymással, és természetesen barátságok is létesülnek így.
2: Miért tartja fontosnak az olyan kezdeményezéseket és a kezdeményezések jelenlétét, mint például a Mária Rádió?
3: Én úgy lettem nevelve, hogy két lábbal kell állni a földön, és most visszacsatolok az előző mondatomra, gondolatomra. Nálam a két lábbal állva a földön az azt jelenti, hogy meg kell tartanunk a nyelvünket, identitásunkat, másik oldalon pedig kapcsolódnunk kell a Jóistenhez, és hát ugye a egyház pedig e között a kapocs, és a közvetítő szerepet látja el. Még egy jobb példát talán hadd engedjék meg, hogy elmondjam. Nekünk akkor kerek a vasárnap mindig az volt a tradíció, és hál' Istennek ezt mai napig is tartjuk, ahogyha reggel ugye a templomba mentünk, utána volt egy közös ebéd, amikor leült a család, és így volt kerek a vasárnap. És én fontosnak tartom, hogy a kötődésünk meg legyen az egyházzal és a Jóistennel is. Mária Rádó ebben mindenképpen olyan szerepet tölt be, ami mindenképpen nagyon fontos és nélkülözhetetlen.
2: Kedves hallgatói család, hitünk, anyanyelvünk és közösségeink a mindennapi élet minden területén jelen vannak, még a gazdasági világban is. Ha fontos önöknek, hogy ezek az értékek tovább erősödjenek, kérjük támogassák a Mária Rádió szolgálatát, köszönjük, hogy velünk vannak. Én pedig köszönöm a beszélgetést Iván Tamásnak, a Szlovákia Magyar Vállalkozók Szövetségének elnökének. Jó Isten áldja, minden jót kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget, és sok sikert és kitartást kívánok!

0: zengem a szeretet dalát, próbálok szeretettel adni, mert a szeretet az, amivel győzni fogok, győzni minden pillanatban. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogyha nem lennének háborúk, és nem lenne ennyi rossz indulat a világban, nem tényleg szeretettel tudnánk egymás iránt lenni, mennyire jó lenne. És ebből az interjúból is kiderült az, hogy ott Felvidéken is mennyire fontos az, hogy van egy magyar nyelvű rádió, ott, ahol ugye kisebbségben vannak a magyarok. Milyen jó, hogy van egy rádió, amit magyarul hallgathatnak, ahol hallgathatják a Jóisten szavát, szentmisét, rózsafűzért, és így közösen tudunk imádkozni. Ugye szokott lenni közös ima a négy magyar nyelvű Mária rádióval is közösen. És mekkora nagy érzés az, amikor összetudunk kapcsolódni. Milyen jó, hogy a technika ma már eddig fejlődött, hogy akkor összetudunk kapcsolni az éter hullámain, az internet segítségével, a különböző kütyük segítségével, és együtt tudunk imádkozni. Mi azt is szeretnénk, hogyha önök is elmondanák azt, hogy önöknek mit jelent a Mária Rádió, és miért tartják fontosnak azt, hogyha tudunk, akkor tudjunk segíteni. A másik személyen hívhatják az élő műsornak a telefonszámait 0229-420-555 és 0359-420-555. Ezen a két telefonszámon várjuk az önök hívásait. Enikő, te hogyan látod? Ugye te is szoktad hallgatni a Mária Rádiót, és biztos, hogy erről is már beszélgettünk, de azért... Mi az, ami téged úgy megszokott fogni a rádióban? Miért tartod fontosnak, vagy miért érzed azt, hogy neked ezt hallgatnod kell, és mi az, amit ad neked?
1: Rengeteget ad. Kezdjük ott, rengeteget. Érezni Máriának a közelségét. Szóval én, amikor imádkozom, legyen szó, hogy otthon imádkozom együtt a rádióval, vagy akár itt a stúdióban a többi önkéntessel. Nagyon-nagyon jó érezni Máriának, a Jóistennek a közelségét. Akkor olyan nyugalom száll meg, és nem számít, ki tudom teljesen zárni a külvilágot. És rengeteget tudok meríteni. Nagyon sok jó adás van az imádságokból, a különféle adásokból. De közben azt hiszem, hogy van egy kedves hallgatónk, és vesszük. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Kíván még szeretetével köszöntöm a műsorvezetőket. Én hozzá szeretnék szólni ezzel kapcsolatban. Műsorvezető mondott, nekem a Mária Rádió egy fénysugárzónak, én, mivel hogy özvegy vagyok 6 éve, én a Jóisten után a Mária Rádió van, aki egy fénysugaroz a lelkemnek, és adja a Jóisten, minél tovább legyenek nekünk, és én arra kérem a Mária Rádió hallgatóit, hogy bármilyen csekészséggel segítség, mert az van, hogyha mi nem segítsük a Mária Rádiót, nincs amiből fenntartsák. Tegyék meg azt, bármilyen kevéssel is segítsük, az egy segítség, nem arról van szó, hogy most, ja Istenem, milyen sokat, egy keveset is, de segítsük, hogy minél tovább maradjon meg nekünk már az egyedülállóknak, nagyon-nagyon jó. Hallgatjuk a szemmisét, rózsafűzét. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, egy állandó Mária Rádió hallgató vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert mi köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és cseppekből áll össze a tenger, úgyhogy mi is biztatunk mindenkit, és köszönjük szépen az adományokat előre is. És akkor visszatérve a beszélgetésünkre, nem térünk vissza a beszélgetésünkre. Halló, Mária Rádió. Letette. Nem. Na akkor most térünk vissza, addig, amíg valaki lesz a vonalban. A szentmiséket, igen, azokat is meg kell említsem. Szóval nagyon-nagyon sokat lehet belőlük merítkezni, ugye útmutatást kapunk arra a napra, halljuk Isten szavát. Szóval én is csak biztatni tudok mindenkit. Van is egy szomszédnéném, és az is szegény mindig mondja, hogy jaj, hát már nem is tud eljönni, meg már nem is sikerül neki betelefonálni, de ő mindig mondja velünk a rózsafűzért. És bennünket ez éltet, hogy ugye nem beszélünk üresbe, úgymond, hanem imádkoznak velünk, és hallgatnak minket.
0: Ugye nagyon sokan szokták azt dicsérni, ugye, hogy te is említetted a szentmiséket. Ugye pár éven napi két szentmisénk van itt a Mária Rádióban reggel is, este is, minden egyes nap, és talán nagy-nagy hálával tartozunk ezért minden olyan papácsinak, aki vállalja ezt, hogy onnan az ő templomából, abból a helyiségből, ahol ő szolgál, legyenek a szentmise közvetítések, mert nélkülük sem lehetne ezt így megoldani, hogyha nem lennének olyan papácsik, olyan emberek, akik vállalkoznak, akik az idejüket áldozzák rá, hogy a Mária Rádióban ugye szentmise lehessen közvetíteni, és nagyon sokan próbálnak alkalmazkodni, és szentmiséket tesznek be, átrakják az időpontokat, azt hiszem, hogy óriási hálával tartozunk minden ilyen segítségért, minden ilyen kedvességért, amikor hallani azt, hogy szokták mondani a hallgatók, hogy jaj, de jó, most az én szülőfalomból megy a Szent Mise, és milyen jó, hogy akkor én most hazamehettem, és otthon lehetek. Hát volt egyszer egy hallgató, aki Kanadából hallgat minket, és akkor szinte sírva újságolt, hogy ő az ő saját szülőfalujából hallhat egy hétig a Szent Miset, és neki ez mekkora ajándék volt. És ez az ajándék csak is úgy lehet meg, hogyha támogatjuk egymást, hogyha az adományainkkal megpróbáljuk fenntartani a Mária Rádiót. Ugye az Erdély Mária Rádió 20 éve fennáll csak is a hallgatóknak az adományaiból. Én biztos vagyok benne, hogyha akarunk adni, és szeretetből akarunk adni, ahogy te is mondtad, cseppekből lesz a tenger. Ha valaki azt mondja, hogy én csak 10 lejt vagy 20 lejt tudok felajánlani most erre a célra, higgyék el, hogy az is nagyon sokat számít. Élnek az adományvonalaink, és a székelyudvarhelyi stúdióban nagy-nagy szeretettel várják az önök hívásait. Most onnan fogják a telefonvonalakat felemelni 0259 420 777 és 0359 420 777. Ezek az adományvonalak, ezeket lehet tárcsázni, itt lehet bejelenteni, hogyha adományt szeretnének felajánlani. És mivel nincsen telefonálunk, van egy újabb interjúnk, szintén a Felvidéki Mária Rádióban készítették, egy önkéntes néni számol be arról, hogy számára mit jelent a Mária Rádió.
3: A vonal túloldalán nagy szeretettel köszöntöm Joli nénit, akit azért hívtunk vissza, ugyanis a jelen mariatonunk alatt egyik legelső támogatónk. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk a vonal túloldalán.
4: Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm kedves minnyájukat.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy miért döntött úgy, hogy támogatja a Felvidéki Mária Rádiót?
4: Hát elsősorban azért, mert tulajdonképpen én, ha a rózsafűzért nem imádkozom el esetleg, amikor nem lehet például kórházban, ha fekszem, nekem az annyira hiányzik, hogy mintha az egész napom olyan szomorú lenne. Tulajdonképpen még azt el szeretném mondani, hogy nekem meghalt a férjem, és addig én nem is azt a rózsafűzért annyira nem is szoktam, hogy minden nap elimádkozni. De utána, a férjem halála után, akkor kezdtem a kezembe venni a rózsafűzért minden nap, és az nekem akkora erőt adott, hogy a sírás elmúlt, és az a szomorúság is elmúlt. Úgyhogy akkora ereje van a rózsafűzér imának nekem, hogy ezt minden nap kell, hogy csináljam, hogy imádkozzam. És nagyon szeretnék buzdítani mindenkit, aki ezt hallgatja, kapcsolódjanak be bátran, mert nagyon nagy ereje van, és ez az édesanyám is gyerekkoromban is szokta mondani, hogy a rózsafűzérnek van a legnagyobb ereje, és ez teljesen így van, ahogy mondta. Azt érzem minden lépten nyomon, hogy ahogy imádkozom minden nap, annyi mindent kapok a jó Istentől és a szűzanyától, hogy gondolom néha, hogy meg sem érdemlem.
3: Igen, ezzel sokan vagyunk így, azt hiszem, a mindennapi életünk során.
4: Hát támogatni persze, hogy azért támogatom, mert ha nem volnának önök, hogy nem tudnánk hallgatni, mi főleg idősek, a Mária Rádiót, akkor a napjaink olyan szürkék lennének, olyan szomorúbbak lennének sokkal. Szóval ahogyan a rádiót bekapcsolom, más kedvem van, az feldob, és annyi szép műsoruk van, hogy igazán élvezettel lehet hallgatni az összes műsorukat, és ehhez gratulálok is önöknek. És nagyon kérem, akik hallgatják, hogy ugyanúgy hallgassák a Mária Rádiót, és támogassák, mert ha ez nem lesz, akkor ez nagyon hiányzik nekünk.
3: Igen, erről is szól ez a Mariatonunk, ami jelenleg is zajlik rádiónkban.
4: Én tegnap igen, éppen csekken átadtam egy kis igen segítséget, úgyhogy ahogy meghallottam tegnap, igen, a közvetítésüket, a Mariaton mindjárt eszembe jött, hogy hát ez egy kötelesség nekünk, hogy támogassuk önöket, ha nem is olyan nagy összeggel, de ki hogyan tudja. Nagyon kérem, támogassák a Mária Rádiót.
3: Hálásak vagyunk ezért a buzdításért. Azt még engedje meg, hogy eláruljuk hallgatóink számára, hogy ön egyébként az interaktív rózsafűzérünknek egy nagyon gyakori imádkozója. Mi motiválja önt, hogy gyakorta szinte napi szinten telefonáljon hozzánk az imádság szándékából?
4: Hiányozna, ha nem tudnák imádkozni. Mert tetszik tudni, egyedül, ha imádkozik az ember, akkor azért a gondolatok máshova is eljutnak. De így, ha közösen imádkozzuk, az teljesen más. Az ember akkor tényleg szívvel, lélekkel odafigyel a rózsafűzér imába. És ez olyan erőt ad, nagyon nagy erőt ad, nekem főleg igazán. Mióta a Mária Rádióba bekapcsolódtam az interaktív rózsafűzérbe, nekem a napjaim sokkal olyan szebbek, nem is tudom talán kifejezni, de olyan boldogabb vagyok, hogy igen, elimádkozhattam úgy önökkel is, és együtt mindenkivel ezt a rózsafűzért.
3: Jolika néni, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és további áldott szép napot kívánunk.
4: Önöknek is kívánok nagyon szép áldott napot, és sok hallgatót, és önkéntest is, aki igen bekapcsolódik, és támogassa akár ilyen interaktív rózsafűzérbe, hogy bekapcsolódik, vagy pedig egy kis valami pénzzel is, vagyis segítséggel. Nagyon kívánom, és én köszönöm önöknek, hogy hallgathassuk önöket, és mindnyájukat üdvözlöm, és minden jó egészséget kívánok, kedves mindnyájuknak, erőt, hogy sokáig tudják ezt csinálni, ezt a szép feladatot értünk. Igen, köszönöm szépen.
3: Egymásért vagyunk. Isten áldja.
4: Isten áldja önöket.

0: Továbbra is van pár percünk még, amelyben lehetőségük van arra, hogy önök is hozzászóljanak ehhez a mai témához. Miért tartják fontosnak azt, hogy támogassák a Mária Rádiót? Mit ad önöknek a Mária Rádió? Vagy esetleg ki lehet emelni egy olyan műsort, ami sokat adott, ami sokat jelentett? És ugye milyen jó az, amikor közösen tudunk imádkozni. Én például nagyon szeretem azokat az ima alkalmakat, amikor összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és közösen imádkozik. De ezt az alkalmat csak akkor tudjuk megtartani, hogyha mind a négy magyar Mária Rádió tud működni, és erre kérjük a segítségüket, hogy támogassák a felvidéki és délvidéki rádiók működését. Van is egy kedves telefonálónk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Kérdezik a Jézus Krisztus.
1: Mindenki ember.
2: Nagyon felkészültem, hogy én is buzdítsam a híveket, akik a Mária Rádiót hallgatják, és akik nem hallgatják, biztossák a többi nem az szemét, aki nem hallgatja, mert a Mária Rádió az értelmünket, a szellemünket és az életünket segíti. Úgyhogy nem tudom kiemelni, hogy melyiket szeretem jobban, mert minden kedvemre van, ha egyszer felkapcsolhatom a Mária Rádiót. A rádió, szóval vihetem arra a műsorra. Akkor nekem minden nagyon tetszik, mert elsősorban magyarul van, második sorban oktat, harmadik sorban imádkozni tanít, és segítsük, adjunk nagy segítséget, hogy máshol is, ahol még olyan kevesen vannak, úgy elfogyott a nép, segítség legyen a számukra a Mária Rádió, és továbbra is én is segítem, én is amennyire tudom, ajándékot és mindent adok embertársaimnak, épp úgy, mint bárkinek a családba. Magdi néni voltam Csíkszeredából. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és továbbra is kérem a Jóisten áldását a Mária Rádióra. Áldja meg a Jóisten önöket a sok-sok szép műsorukért. Én is továbbra is tagja leszek a Mária Rádiónak már 20 éve, hogy fizetem a tagsági díjat, szóval be vagyok kapcsolódva. Minden szépen kívánom. Köszönöm. Áldás, békesség legyen mindenkinek a szívébe, és legyen tiszta szív segítőkészségre. Köszönöm szépen. Isten áldja önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a hívását. Hát szívből szólt, az biztos. Nagyon szépen köszönjük a buzdító szavakat, mi sem mondhattuk volna jobban. És még amivel kipótolnám esetleg, hogy igen, hogy biztassuk egymást, de legfőképpen imádkozzunk egymásért, mert szerintem ez is nagyon fontos, és így hát, ha egyre több testvérünk fog bennünket hallgatni.
0: Hallgatottam az interjúkat itt valamelyik nap, és most a Magdi néni hozzászólásához jutott eszembe, hogy pont egy, már nem tudom pontosan honnan volt az interjú, de azt mondta a kedves idősebb néni, hogy szólítsuk meg a szomszédot, vagy a fiatalt, és csak ennyit mondjunk neki, hogy támogasd a Mária Rádiót, mert lehet, hogy te nem hallgatod, de én még nagyon sokáig szeretném hallgatni. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó mondat, hogy tényleg bátorítsuk, buzdítsuk azokat, akik szeretnének valami jótékonysági célt támogatni, hogy támogassák a Mária Rádiót. Viszont mi nagyon-nagyon közeledünk a műsorunknak a végéhez, úgyhogy már csak annyi maradt ebből a mai beszélgetésünkből, hogy gyorsan elmondjam önöknek azt, hogy a délután folyamán milyen műsorok várjuk még önöket. 13 órától fogjuk az ima szándékaikat fogadni, majd ahogyan említettem önöknek, a Mária Rádió magyar családjával, a négy magyar nyelvű Mária Rádióval fogunk közösen rózsafűzért imádkozni. 14 órától a Mariaton keretein belül hallhatnak újabb beszélgetéseket, majd 14 óra 30 perctől olvasok a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk az ima szendékaikat és az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől szintén interjúkat, beszélgetéseket hallhatnak a felvidéki és délvidéki Mária Rádiók munkatársaival, önkénteseivel, majd 16 órától az igézőt hallhatják, 16 óra 5 perctől pedig a nap katekézisét Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a lorettói litániát imádkozzuk. 18 órától egy nagyon különleges szentmisét fogunk közvetíteni, a világcsaláddal fogunk közösen imádkozni, ugye hát nagyon sok Mária Rádió van a világban, na közösen lesz ez a szentmise, Montevideóból, Uruguayból fogjuk közvetíteni, természetesen fordítjuk majd ezt a szentmisét, így várjuk önöket, hogy bekapcsolódjanak. Majd a szentmise után további interjúk, beszélgetések lesznek hallhatók, 19 óra 30 perctől pedig majd egy újabb műsor ismertetőben, a kedves székelyudvarhelyi kollégáink elmondják, hogy az este folyamán mit is hallhatnak majd. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy ezt a mai délelőtöt is együtt tölthettük. Köszönjük a szeretetüket, köszönjük az eddigi adományaikat, az imáikat, mindent, amit tesznek a Mária Rádióért. Áldott szép délutánt és örömekben gazdag szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdiónkból.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. A mikrofonoknál
1: Bíró Éva,
0: Simó Katalin és József Ferenc technikai munkatársunk nevében is. Ima szándék, fogadási idő érkezett el, a rózsafűzért fogjuk mondani a magyar nyelvű rádiókkal együtt. A kedves hallgatók tudják, hogy elkezdődött a tegnapi napon a Máriaton, és imádkozzunk a minél jobb eredményéért, és azok, akik felszeretnének ajánlani valamilyen anyagi összeget, azok hívják a telefonszámainkat.
1: A 0259 420 777-es és a 0359 420 777-es telefonszámot.
0: Itt elmondhatják, hogy mennyivel szeretnék támogatni a Máriatont a felvidéki és délvidéki magyar nyelvű Mária rádiók támogatására. Az ima szándékok pedig a következő telefonszámon mondhassák el.
1: A 0259 420 555-ös és a 0359 420 555-ös telefonszámokon hívhatnak. Üzenetet írhatnak a 0758 420 555-ös számra, és interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro címen.
0: Imádkozzunk közösen, közös szándékra a Máriaton jó eredményéért, felvidéki, délvidéki Mária rádiók megsegítésére, imádkozzunk a békéért, pápánkért, pápa szándékára, papjainkért, papi hivatásokért, imádkozzunk a családunkban, lelki békénkért, családi békéért és világbékéért, betegjeinkért, gyógyulásukért és a meghaltjaink lelki üdvösségükért. Hívjanak kedves hallgatóink, és mondják el, hogy miért szeretnék ezt a rózsafűzért felajánlani, miért mondjuk el közösen.
1: Üzenetünk is érkezett. Gyimesből Erzsébet írt számunkra egy üzenetet. Én is imádkozok önökkel a mai rózsafűzért, a közös elhalt lelkekért és betegségemért, a családom jó szándékáért, szeretetért, daganatos betegekért, a Jóisten adjon kitartást a kereszt elhordozásában. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja írta ezt az üzenetet, imádkozunk közösen ezekért a szándékokért.
0: Én is felszeretném ajánlani a rózsafűzért családomért, férjemért, az unokám teljes gyógyulásáért és halottaim lelki üdvösségükért.
1: Nem lévén üzenetünk és telefonálunk sem, én is egy ima szándékot szeretnék. Fel szeretném ajánlani ezt a rózsafűzért elsősorban a daganatos betegekért. Nagyon sok ismerősöm, nőismerősöm van, aki ezzel a betegséggel úgymond küszködik. Halottainkért, a család halottjaiért, különösen édesapámért, a lelki üdvükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért,

0: Köszöntöm a betelefonálót, hallom.
1: Én vagyok megint, és szeretnék imát kérni, és közös imába bekapcsolódva, ha az unokám esküvőire augusztus 8-ára készülődnek, és rendezkednek, a Jóisten segítsen, s vezesse őket, hogy tökéletes legyen, szép legyen, jó legyen, és Isten segítségét érve, áldásukat adva, áldását adva rájuk, hogy tudjanak haladni. Köszönöm szépen, én vagy Csíkszeredából Magdi néni voltam.
0: Köszönöm
1: Isten áldja, további szép, jó eredményt kívánok a Mária Tónhoz.
0: Jó, és te hallgassa meg kéréseit. Köszönjük, hogy hívott.

0: Köszöntöm a betelefonálót, hallom. Halló?
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindereke, amen.
1: Szeretnék ma kérni ahhoz, hogy adjon segítséget, meg rágyújtsa meg a férjemet, három hívtának az egészségét. Drága Jézusom, hallgass meg, édesőrnek, és adj nekem erőt, egészséget. Édesapámnak, édesanyámnak, öreg nyugdalmat, és a gonosz lélek távolítását. Kérem az édesanyámat, hallgassa meg a kérésemet. Isten figyelte, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. Maradjon velünk az imában is. Üzeneteink is érkeztek, ima szándékok. A rózsafüzért fölajánlom fontos szándékokért. Köszönöm szépen az imátokat. Az elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért. Jó Isten és Szűzanya vigyázzon rájuk. Segítse munkájukban egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink javulásáért, a gonosz távozásáért a családunkból. Hidegségről írta egy kedves hallgatónk. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten a Szűzanya segítő kegyelméért, könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békéért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse. Imád kérek Lőrinc Erzsébet lelke üdvéért, akit egy hosszú betegség után egy hete kísértünk utolsó útjára. Enikő imádkozik érte Gyergyóból, kedves Enikő, imádkozzon, csatlakozzon a közös imánkhoz. Fölajánljuk ezen szándékokért, gyógyulásokért.

imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a család többi halottaiért. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről, írta egy kedves hallgatónk. Kérem, imádkozzunk közösen együtt. Felajánlom a rózsafüzért szabadulásomért, gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, a családom összes tagjaiért, egy mindennapos hallgatónk írta és kéri a gyógyulását, szabadulását. Kérjük a jó Istent, hallgassa meg ezen szándékokat, és a szűzanya járjon közbe gyógyulásukért. Minden imát és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlunk édesanyánk lába gyógyulásáért, erőt, egészséget Isten fizesse. Imádkozzanak velünk együtt, imádkozzuk a rózsafüzért hittel és bizalommal, a szűzanya felekérve az ő közbenjárását.

0: Köszöntöm a betelefonálót, halló?
1: Halló, itt vagyok, Szigéges.
0: Mindenre kellmen.
1: Ezt a rózsaszigéget, a szerzítéket szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét, gyermekeimért.

0: szájít. Hálából a kapott egy gyermekét. Gyógyulásunkért, az én lábam gyógyulásáért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádióért, önökért, az úton levőkért, világbékéért, a hozzám tartozó halottaimért. Köszönöm szépen, biztosztessék is.
1: Mindereki emben köszönjük, hogy hívott és elmondta az ima szándékait. Maradjon velünk az imában is.

0: Halló, köszöntöm a betelefonálót, halló.
1: Halló.
0: Igen.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek amen.
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzőt kell ajánlom, a kapott kegyelmekért, a közös ima reményébe bízva, további kegyelmeket kérek a drága jó Istentől, a drága szűzanyától, testi lelki gyógyulásomért, jó orvosi eredményekért, élő elhúnyt szeretteimért, a gonosz támaszásáit, három nagyon sürgős ügy, békés úton való megoldásáit, ha jó Isten megsegítene, a közös ima reményben önökkel imádkozva. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell menni.
1: Egyik támogatója is vagyok önöknek, igaz, hogy nem telefonon, hanem...
0: Nem baj, úgyis... A szándék, igen. Mindenekkel amen, maradjon velünk, hogy együtt imádkozzunk a szándékaiért is.
2: Ima szándékunk érkezett, a felsorolt szándékokért imádkozom, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen, kérem imádkozzanak velünk együtt.
0: Telefonálót köszöntök, halló? Halló?
3: Elhozték az Úr Jézusként.
0: Mindenekkel amen.
3: Ezt a rózsafűzőt, az hát imádkoztam, ezt szeretném ajánlani. Állapolok kapott kegyelmet, és drága Szűzön János, ez a Szent Hiána, bűneink bocsánatáit, testiráti gyógyulásomit, a családom milyen összes tagjáit, halottaim lelkeügyvét, önökét, a Mariától sikerét, a világ békét, kérjük a drága Úr Jézus Krisztus, hogy áztassa meg a földjeinket. Egy nagyon fontos szándék, hogy kicsértessük az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy áldott napot.
0: Mindenre kell menni. Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, és elmondta ima kéréseit, ima szándékait. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt, közösen.

Csíkszeredából írt számunkra egy kedves hallgatónk. A mai rózsafűzéreket felajánlom családom minden tagjáért, fiam gyógyulásáért, lányom férjem életéért, testi-lelki gyógyulásért, magamért, békéért és egy fontos szándékért. Jézusom, bízom benned. Kérem, imádkozzon velünk együtt.

0: Köszöntöm a betelefonálót, halló? Halló?
1: Halló?
0: Igen.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Fel szeretném ajánlani ezt a mai Józsefűzért a férjem egészségének a javulásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk a betegek gyógyulásáért. Kedves hallgatóink, ennyi fért az imaszándék fogadási időben, maradjanak velünk, imádkozzák velünk a rózsafűzért. Dicsőtöszön.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Szerte az egész Kárpát-medencében Isten kegyelméből újra összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és imára hív mindenkit a technika segítségével is. Ezekben a napokban zajlik ma Mariaton egy újabb összefogás a délvidéki és felvidéki testvér rádiók megsegítésére. Ezt a mai imát felajánljuk hálából mindazokért, akik úgy anyagi javaikkal, imáikkal, vagy bármiféle szolgálatokkal támogatják ezt az összefogást. Azért, hogy ezeken a helyeken továbbra is zavartalanul szólhasson magyar nyelven az evangélium örömhíre. Meghívjuk önöket, kapcsolódjanak ehhez az imalánchoz, mely körülöleli az egész Kárpát-medencét, kérjük egy szívvel lélekkel a magyarok nagyasszonyának közbenjárását, oltalmába ajánlva rádióink életét, szolgálatát és jövőjét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szent titok, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus megkérdezte, barátom, miért jöttél? A szeretet ajándéka az emberek kezébe került, de az ember méltatlannak mutatkozott. Eldobta az ajándékot, és megbotránkozott az ajándékozóján. Jézus azonban nem zárja be szívét a bűnösök előtt. Jézus kezemre bízza imádságának, halálfélelmének és vérének ajándékát üdvösségemért. Jézusom, megváltom, Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked, vérrel való verejtékezésedért és halálfélelmedért.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!
3: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Második szent titok, akit érettünk megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus az emberiségnek ajándékozza legszentebb testét és vérét, megostorozott testét és kiömlő vérét. Ebben az ajándékban a szeretet szentségében megmarad a világ végéig. Jézus önmagát áldozza fel helyettem, és értem. Jézusom, megváltom, Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked, megostorozott testedért, kiömlő véredért, amely üdvösségem áldozata az Eukarisztiában.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mind.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony...

0: kegyelemmel.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: Madre.
1: Amén.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó tehát föltette a kérdést: mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül? Barabást kiáltották. Isten legnagyobb ajándékát eldobták, megostorozták, tövissel megkoronázták, kigúnyolták, kinevették, megalázták és megvetették. Szörnyűséges megvetés a szeretettel szemben. De Isten nem vonja vissza ajándékát. A halálra ítélt Jézus értem áldozza fel magát, hogy én, Barabás, élhessek. Jézusom, megváltom Mária szeplőtelen szíve által, adok hálát neked Barabás szabadulásáért, aki én vagyok.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a keresztet hordozta. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindannyiunk gonoszságát. Az emberiség a bűn és a tévelygés útjára tévedt, ezért a jóságos Jézus vállára veszi bűneit, és elhordozza a keresztúton a Golgotára, ahol a bűn gonoszsága megsemmisül az üdvös áldozatban. Jézus szeretett engem, és bűneimért hordozza a keresztet a Kálváriára. Jézusom, megvallom, Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked keresztútadért.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szent titok, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszony, nézd a fiad, aztán a tanítványhoz fordult, nézd az anyád. a világnak adta önmagát, testét és vérét, szenvedését és halálát. Odaadta a világnak legnagyobb, feloszhatatlannak tűnő kincsét, saját édesanyját. Szeretet, amelyet a világ soha nem látott. Jézus üdvösségemért meghal a kereszten, és nekem adja édesanyját. Jézusom megváltom, Mária szeplőtelen szíve által adok hálát neked kereszthalálodért, és hogy életemet az ő kezébe ajánlottad.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária,
3: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó, Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, hallgatóinkat, betegeinket, családjainkat, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy bekapcsolódtak az imába. Örvendünk, hogy határokon átívelő imaláncot alkottunk. A rózsafűzér első tizedét a Felvidéki Mária Rádió komáromi stúdiójából imádkozták, a második tizedet az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, a harmadik tizedet Budapestről, a negyediket Nagyváradról, az ötödik tizedet pedig a Délvidéki Mária Rádió szabadkai stúdiójából. Isten áldjon meg minden jó szándékú és jó szívű adakozót, és gazdagon fizesse meg mindenki hozzájárulását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen. Dicsétessék a Jézus Krisztus, Tibor atya újra a mikrofonnál, a nagyváradi stúdióból. Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, hogy mi jár még együtt az Isten szerinti adakozással, majd utána pedig rátérünk egy másik szentírási történetre, részre, amely szintén az adakozásról szól. Beszéltünk Szent Pál, mit tart, mit, hogyan vélekedik az adakozásról, és szintén Szent Pálra hivatkoznék, amikor az adakozás eredményéről beszél. Többre mutat annál, hogy enyhülnek ugye a keresztényeknek a terhei, valamint meggazdagodnak azok, akik tiszta szívvel adnak. Mert azt írja Szent Pál apostol, hogy ennek a szolgálatnak az ellátása sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Sőt, még tovább megy, és azt mondja Szent Pál apostol, hogy e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról tanúságot tesznek. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, minden az adakozásnak a célja Isten dicsősége, amely sokaknak a száján és a szívében gyarapszik. Jézus Krisztus minden követőjének öröm, ha valaki meglátja őt. Felismerjük-e, hogy a róla való bizonságtétel egy módja az, ha a szükségben lévőt észrevesszük és megsegítjük? Elcsodálkozunk-e Istennek azonnak kegyelmén, amikor azt tapasztaljuk, hogy valakire gondoltunk, valakit megsegítettünk, és kiderült, hogy ő éppen Isten előtt volt imádságban, nehéz szükségében, és a mély szívünk indulata Isten válasza volt erre. És ugyanígy vagyunk most mi is, kedves Mária Rádió hallgatók, szükségünk van az önök imádságára, szükségünk van az önök megsegítésére, az önök részéről a mi megsegítésünkre szükségünk van, és az önöknek az indulata, amely a szívből jön, a jó indulat, Istennek egy válasz. Az önök adományai, Istennek egy válasz. Az Isten részére. Ekkor nem nekünk lesz leginkább hálás, hanem Istennek, aki ilyen csodálatos módon viseli a gondját, és ez nem elkedvetlenít minket, hanem örömmel tölt el. És Istennek tehát sok dicsőséget szerez, ha a hallgatók bőven adnak abból, amit Istentől kaptak. Ebből a szabadon ajándékozó Istenből mutatnak be önök valamit a világ számára, ami hálaadást szül. Mi pedig mi más szeretnénk, mint hogy minél többen magasztalják őt és dicsőítsék. Az Isten iránti hálán túl az adakozás egy másik gyümölcséről is ír az apostol, Szent Pál apostol. Azt írja a levelében, hogy ők könyörögnek értetek, vágyodnak utánatok, mivel Istennek jósága bőven kiárat rátok. Ez az adakozó és az adományt elfogadó, vagy ahogy a Szentírásban van, a korintusi és a judeai közösségek között a szeretet és az imádság kapcsolata kezd el kiteljesedni. Tehát az adakozó és az adomány között, adományozó között, pontosabban fogalmazok ismét, az adakozó és az adományt elfogadó között a szeretet és az imádság kapcsolata kiteljesedik. Így tehát az éter hullámain keresztül a Mária Rádió munkatársak, önkéntesek és a hallgatók, adományozók között egy szeretet és imádság kapcsolat teljesedik ki. Távol vagyunk egymástól, nem csak földrajzilag, de most egy olyan közösséget tapasztalhatunk meg, amelynek látható kifejezését, a szeretet gyakorlását az adomány adja meg. Mindkét fél tudjuk, hogy ebben az eseményben Isten kegyelme munkálkodik, hiszen Isten kezdte el a bőkezűség, a hálaadás és az ebből fakadó közösségnek a láncreakcióját. Olvassuk a Szentírásban,
szintén a korintusiakhoz írt levélben, hogy a korintusi közösség engedelmessége nagyobb, látható egységet szült, és ez az Isten szerinti adakozásnak az egyik titka. Tehát az adakozás által egy látható nagy egységet tudunk szülni. Hogy hogyan és kivel köt össze Isten, ha engedelmeskedünk neki, nem tudom, de azt igen, hogyha engedelmeskedünk annak az Istennek, aki kimondhatatlan ajándékkal ajándékozott meg minket, és őt követve mindig csak kapni és birtokolni akaró életből elsősorban adni kívánó emberekké változunk át, meglátjuk, hogy titkait fellebbenti előttünk, és úgy látjuk meg őt munkálkodni, ahogy korábban soha. Tehát adjad magadat Istennek, hogy ő adhasson téged másoknak. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentírásban van egy másik, nagyon kimagasló mondat, amely most éppen a Marieton alkalmával ide talál,

nincs, azt is elveszik, amije van. Tudjuk jól, hogy a szent miségben mindig újra, főleg a hirdetésekben szó esik sokak előtt kellemetlen dologról, az adakozásról. Minden szent mise végén, vagy akár a protestánsoknál az istentisztelet végén elhangzik az áldozatra való felhívás, és az az ígéret, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, amelyet a II. Korintusi levélből olvashatunk, a 9. fejezet 7. versében. És a hirdetések között is mindig szóba kerül a közösségek, a közösségnek, a helyi plébánia közösségének a szeretet munkájának a támogatása és az ajánlásoknak a gyűjtése. És annyiszor halljuk ezeket a felhívásokat, hogy sokszor megszokottá, unottá, kellemetlenné, sőt, sokszor bosszantóvá is válhat. És éppen ezért úgy fogalmaznék, hogy szorongat a Szentlélek egy idő óta, hogy beszélni kell az igazi keresztény adakozás lényegéről. És ezért választottam én ezt az érdekes történetet a Szentírásból, a szareptai özvegyasszonyról, aki egy élő illusztrációja annak a sokat hallott mondásnak, hogy amelyet minden nap hallhatnak tőlem is a kedves hallgatók, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát az adakozó emberről szeretnék beszélni. Amikor egy picit belemélyedtem ebbe a történetbe, láttam, hogy tulajdonképpen nem is erről van itt szó, az adakozó emberről, hanem az adakozó Istenről. Mert olyan csodálatosan szerető és hatalmas a mi Istenünk, hogy akkor is ad, amikor kér. Azáltal is ő ad nekünk, hogy kér tőlünk valamit. Tudjuk jól a szentírási történetet, szárazság pusztított a Szentföldön akkor, kiszáradtak a folyók, a növényzet, elsült éhínség, éhhalál réme fenyegette az országot, és akkor Illés próféta, az Isten embere, hónapokon át egy szegény özvegyasszonnyal tartatja el magát. Rosszabbkor már igazán nem is érkezhetett volna vendég a házhoz, hiszen annak az özvegynek sem volt már egyebe, mint egy marék lisztecskéje a vékában és egy kevés olaja a korsóban. És ezt akarta éppen elkészíteni utolsó eredelül ebben az életben önmagának és egyetlen fiának, hogy azután ők is búcsút mondjanak ennek a szomorú világnak, és bevárják a kegyetlen halált. És most Illés, ez az idegen ember, ezt az utolsó kis ételt is elkéri a végszükségben szenvedőktől Isten nevében. Világi szemmel nézve valami fölháborító és bosszantó történik itt. Micsoda könyörtelenség kérni valakitől, aki maga is támogatásra szorul. Szinte úgy tűnik, mint a kivenni az utolsó falatot a szájából. Hiszen valósággal kifosztja ezt a szerencsétlen asszonyt, és méghozzá Isten embere teszi ezt, Isten nevében. Hát sokan úgy gondolják, ez már tényleg igazán több a soknál. Hogy kérhet Isten akár mekkora áldozatot, pláne ekkora áldozatot ott, ahol nagyon sürgősen neki kellene segítenie, hogy el ne pusztuljon egy szerencsétlen család? Igen, így gondolkodik a világ, mert nem tudja, honnan is tudhatná, hogy Isten éppen azért kér, mert adni akar. Éppen azért igényli az áldozatot, mert segíteni akar az özvegyasszony nyomorúságán. És ha az özvegyasszony is úgy gondolkozott volna, mint a világ, fölháborodva utasította volna vissza ezt a képtelen kérést, és nem adta volna oda az utolsó falatját, és nagyon rosszul járt volna, megette volna a fiával együtt az utolsó maradékot, és azután szépen megvárta volna, amíg meghalnak. De milyen szerencséje volt ennek az asszonynak, hogy Isten elkérte tőle az utolsó falatot is, mert így történhetett meg az a csoda, hogy a marék liszt és a csöpnyi olaj nem fogyott el hónapokon keresztül. Kedves Mária Rádió hallgatók, akármilyen érthetetlen, de éppen ez a csoda. Azért futotta tovább az a kicsi eledel, mint ahogyan azt előre magában kiszámította, mert adni tudott belőle. Reális számítás szerint az egész készletből
két ember számára

egyetlen vacsorát lehetett volna készíteni. De éppen azért jutott belőle sokkal többre, mert Isten egy harmadik számára is kért belőle, és az asszony vállalta az áldozatot. Így tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, felteszem a kérdést, érzitek-e, hogy megvilágosodik ez az egyébként homályos értelmi mondás, hogy akinek van, annak még adnak, akinek pedig nincs, azt is elveszik, amilyen még van. Tehát ennek az asszonynak nem volt készlete, amiből nagy kegyesen adakozhatott volna, hanem egyszerűen amilyen volt, azt adta oda Isten kérésére, és éppen ez által adatott neki, és szaporodott meg neki. Nem azt jelenti ez, hogy na, milyen jó üzletet csinált, és meggazdagodott általa, hanem azt, hogy ezáltal lett elég. Elegendő a maga és a fia számára is, hogy tudott belőle adni másnak. Ha nem adta volna oda, neki sem lett volna elegendő. Én nem tudom, hogyan csinálja ezt a jóisten, de mindig így csinálja. És az a bizonyos, hogy erre még soha senki nem fizetett rá, ha Isten kérő szavára megnyitotta a szívét és a zsebét. És ugyanez történt egyszer a genezáreti tónál is, amikor egy kisfiú odaadta Jézusnak az 5 kis árpa kenyerét és a 2 kicsi halacskáját, amit édesanyja pakolt be neki napi élelemként az útra. És amikor azután Jézus az egy ember napi fej adagját elkezdte osztani, 5000 ember lakott jól belőle. Nagy titok és csoda ez, de igaz. És nem csak akkor volt igaz, hanem ma is az. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, amikor eléd hoz az Isten valami ügyet, és kér tőled hozzájárulást, anyagi támogatást, amikor az Isten kér az ő ügyére adakozást, akkor soha se feledd el, hogy azért kér, mert ő még többet akar adni neked. És figyeljük csak meg tovább a történetet. Illés kérésére egyre nagyobb próba elé állítja az asszonyt. Előbb csak azt mondja neki, hogy hozz kérlek egy kevés vizet nekem valami edényben. Nos, hát ezt még valahogy lehet teljesíteni, bár ez sem könnyen, mert nagy szárasság volt, vízhiány volt, de el is indult rögtön az asszony készségesen. De akkor utána kiállt a próféta, hogy hozz kérlek egy falat kenyeret is. De fölbátorodhatott ez az Illés az asszony készségén. Nem lesz ez sok, hiszen ez már belevág az egész háztartásba, és fölborítja az egész számítását. És most még tovább merészkedik, és azt mondja, hogy süss abból egy kis pogácsát, és hozd ide. Magadnak és a fiadnak pedig azután süss. Hát itt aztán már tényleg megáll az emberi értelem. Itt kezdődik a csoda, kedves hallgatók, és mi is, amikor elénk tartják, úgymond a Mária Rádiós perseit, lehet, hogy előfordul az a gondolat is, hogy na hát ebben még lehet tenni valamit. Aztán ugye eszükbe jutnak az embereknek, a kedves híveknek, hogy hát ezután még van egy házi adó is, tehát oda is kell tartogatni, és akkor még a szeretett munkára is kérik folyton tőlünk az adományokat az egyházközség, tehát valahogy ez úgy jön ki, hogy hát az egyház részéről ez nem egy telhetetlenség, és akkor most még jön a Mária Rádió is. Hát hogyan lehet az Isten nevében kérni tőlünk most, éppen most, amikor magunknak sincs elegendő? Feltesszük sokszor a kérdést. Hogyan tudna adni valaki, mikor arra is alig telik, hogy az életét fönntarthassa vele? Hogyan lehet kérni olyanoktól, akik maguk is szegények, és segítségre szorulnak inkább, mint sem, hogy még ők adjanak? Ha ehhez hasonló gondolatok hullámzanak át rajtad, kedves Mária Rádió hallgató, adakozó, amikor Isten kérő szavát hallod, gondolj erre a névtelen öregasszonyra, és gondolj Istenre. Csak nem képzeled, hogy Isten ki akar fosztani téged, hiszen nem kifosztó és megszégyenítő, hanem éppen ajándékozó és gazdagító, meggazdagító Isten, aki az ő ajándékozó szeretetében addig ment, hogy önmaga legszebb darabját adta oda neked Jézus Krisztus személyében.
Neked adta Jézus halálának és feltámadásának minden eredményét, az ő szent és tiszta életének az érdemét. Csupa szeretetből a te nevedre írta Jézus egész mennyei örökségét. Te örökülted. Neked ajándékozta Jézus ártatlanságát, amivel betakarhatod a magad bűneinek a rútságát. Azt mondja az egyik helyen a Szentírás, Rómaiakhoz írt levélben, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Ha így ismerted meg őt, az ő legnagyobb ajándékának, Jézus Krisztusnak az elfogadása által, akkor tudhatod, hogy ő bőséggel ajándékozó Isten, aki mindig csak ad, még akkor is, amikor kér. Mert sohasem azért kér tőled áldozatot, hogy neked ne maradjon, hanem azért, hogy megszaporíthassa azt a keveset, amit van. Mert akinek van adnivalója, aki mer adni, az még kap, és annak megszaporodik. Tehát, kedves Mári Rádió hallgatók, így vagyunk minden egyébbel is, nem csak az anyagiakkal, amit Isten kérésére neki áldozunk. Így vagyunk az idővel is. Amíg azt mondom, hogy nincs időm reggel imádkozni és szentírást olvasni, vagy egy beteget meglátogatni, addig nincs időm az ügyes-bajos hétköznapi dolgaimat sem elvégezni. Amint áldozok az időmből Istennek, nem egy-két percet, hanem komoly időt, akkor egyszerre azt tapasztalom, hogy egyéb dolgaim végzésére is sokkal jobban futja. Kedves Mária Rádió hallgatók, szerte az egész világon rengetegen vannak, akik az Istennek az előbbi elvet, amelyet elmondtam, úgy érvényesítjük, hogy felajánljuk az Istennek. De ahhoz, hogy ez a csoda megtörténhessen, nagyon komolyan kell venni valamit. Nagyon fontos a sorrend. Mert Illés azt mondja az özvegynek, nekem süss abból először egy kis pogácsát, hozd ide, majd magadnak és a fiadnak azután. Tehát fontos a sorrend. Ha ez felcserélődik, nem történik csoda. Sokáig még eljutnak sokan odáig, hogy adnak a fölöslegből, adnak, ha jut még rá. De ez nem áldozat, hanem alamizsna, amit így az Istennek adunk. Nincs is rajta semmi áldás. Ezért csörgedezik olyan szűk mederben az adakozás patakocskája, hogy külső segítség nélkül még egy szerény közösségi munkát sem tudna elhordani a hátán a világ. Ha az az elv vezet téged az adakozásban, hogy előbb kielégítem a magam szükségleteit, és ami azon felül még megmarad, a szívesen odaadom, elképzelhető, hogy nagyon kevés lesz így az eredmény. Hiszen mi marad ma valakinek a zsebében a saját szükségleteinek a kielégítése után? Semmi. Mert nem tartjuk be a sorrendet, hogy előbb Istennek, azután magunknak. Elfogyott belőle a mi lisztünk és a mi olajunk. Tehát előbb nekem adj, azt mondja az Isten, és ne csak akkor, ha marad. Nem a maradék az Istené, hanem a legjava, s ha ezt mered élni, akkor történik meg az a csoda, ha hiszel a csodában, hogy jut másnak is, és marad neked is. Kedves Mária Rádió hallgatók, persze ez nem üzlet, és semmi esetre sem kényszer. Aki azért akarná megtenni, mert muszáj, akkor én azt mondom, hogy semmiképpen ne tegye. Csak azt kövesse az adakozásoknak a példáját, aki örökre hálás, a kegyelem bőségét ajándékozó megváltó Istennek, és szívből örülni tud annak, hogy Isten kér tőle, és neki szabad adnia. Egy dolog kétségtelen, a hittel adakozó ember minden nap felségesebb szeretetben, dicsőségben ismeri meg a kegyelemben adakozó Istent. Kedves Mária Rádió hallgatók, az adományvonalaink továbbra is működnek, a 0259-420-777, illetve 0359-420-777. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval,
Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Sikus László a vendégünk a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
0: Lászlóval már előtte egy kicsit beszélgettünk a Mária Rádióról, és nagyon értékes gondolatokat említett, és szeretném, hogyha ezt így az éter hullámhosszán keresztül is ugye elmondaná. Mi a Mária Rádiónak a szerepe, mit gondol a mai világban? Miért fontos, hogy szól, és különösen itt kitérünk a Télvidékre?
1: Amikor a média és a digitalizáció uralja a térséget, akkor a Mária Rádió az a hullámhoz, amelyen az ember a Krisztusból fakadó kereszténységet hallhatja, megélheti. Ez az egyedüli intézmény, ami egybehozza a keresztény egyházakat.
0: Zajlik egy gyűjtési folyamat a Délvidéki Mária Rádió megsegítésére. Ön mivel bátorítja a hallgatókat, miért támogassák a Mária Rádiót? Akár imával, akár anyagi hozzájárulással.
1: Hát először is ugye éves szinten ki kell fizetni a hullámhosszok használatát, ugye a szolgáltató rendszernek Szerbiában. Másrészt, amennyiben az ember egy adott pillanatban netán külső hatása depresszívé válik, akkor kapcsolja be a hullámhosszot, és garantálom, biztos, hogy jobb kedve derül.
0: Ön hallgatja már a rádiót?
1: Hát napi szinten szoktam hallgatni, nem órákat hallgatom. Általában kétszer utazom Horgosra arra és visszafelé, és a Mária Rádió az autóba be van állítva.
0: És esetleg azt is elmondhatjuk, hogy miért utazik Horgosra, mi az a szolgálat, amit végez?
1: Hát én most önkéntesként, én már nyugdíjas vagyok, de önkéntesként szociális munkát végzek Horgoson, az esti iskolát vezetem, azoknak a személyeknek, akik mély szegénységbe élnek, és ez egy nemzetközi program része, és remélem, hogy folyamatos is lesz, akik a nehéz szegénység közepette nagyon le vannak maradva, és ez egy fölzárkóztatási program. Ez egy olyan program, ami feleleli az óvodásokat, az általános iskolásokat, és mindazokat, akik Horgoson nem fejezték be az általános iskolát. Hozzávetőlegesen 600-an vannak, ennek a 600 főnek körülbelül fele teljesen analfabéta.
0: És gyakorlatilag akkor folyik az oktatás, és ennek majd a gyümölcseit hamarosan észlelhetjük, ugye? Vagy már vannak gyümölcsök?
1: Hát előre mozdulás van, és ez egy hosszú távú, mivel az elmúlt 25 évet nem lehet két év alatt behozni. Tehát a fölzárkóztatás az egy nagyon fontos dolog, hogy az inger szegény embereknek legyen egy minimális életfeltételük.
0: Beszélgetésünk zárásaként esetleg egy üzenetet a hallgatóknak megosztana? Akik esetleg nem tudnak szentmiséhez járulni, betegek, ágyban fekvők, és csak a Mária Rádió az egyetlen pont, ahol ők a hitükben erősödhetnek.
1: Sajnos nagyon sokan ágyhoz kötöttek, és mozgáskorlátozottak. Kevés az a rokon, aki tolószéken eltolja a templom srégított följáróján, vagy a küszöbön át azt, aki esetleg élő szóba hallgatná Krisztus szavát, mondani valóját. Hát a Mária Rádió az ezt pótolja.
0: Így igaz, köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, minden jót kívánok.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, ha visszaemlékezünk Ezdrás könyvére, amikor elindult Ezdrás, nem egyedül, hanem nagyon sok zsidóval indult el, egy egész sereg indult haza. Itt hagytuk abba, hogy vitték az úrházának edényeit, gazdagságot. De azt mondja Ezdrás, hogy szégyeltem a királytól kérni. Nehemiás azonban ugye ő is kért, de ő nem szégyelt kérni a királytól, mert tanúságot tettem neki, hogy mi velünk Isten van, mondja Ezdrás is, a mennynek és földnek Istene, és ő megvéd bennünket, és Nehemiás szívében nem is volt ilyen, hogy jó lenne valami védelem, de a király becsülte, és azt olvassuk a 9. versben, hogy főembereket adott seregből és lovagokat. Tehát fegyveres kíséretet, hogy megvédje, itt jön Nehemiásnak a bölcsessége, hogy nem utasította vissza, nem henceget, hogy nem kell nekem, majd meg fog engem védeni Isten. Ő egyedül ment, és a király ezt jónak látta, és ezt elfogadta Isten kezéből. Úgy van megírva, hogy feljebb hallgat meg Isten, mint mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Az egész útját feljebb hallgatta meg, mert kegyelmet talált. És ha megfigyeljük, a kérését is úgy terjesztette a király elé, hogy ha tetszik a királynak, én ezt látom jónak, de ha tetszik a királynak, akkor ezt meg ezt adja meg. Ha még Isten is világít meg bennünket bizonyos dolog felől, amit kérhetünk, akkor is nagyon jó, ha el tudjuk engedni, és szívből ki tudjuk mondani, ha neked is úgy tetszik, Uram. Az Úr Jézus is így imádkozott, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát, ahogy az atyának tetszik. Minden alkalommal azt mondja a Szentírás, hogy hálaadással tárjuk fel kívánságainkat Isten előtt. Elmondhatjuk, de jó, ha ugyanakkor már ki is engedjük a kezünkből, és azt mondjuk, ha tetszik, ha te is így akarod, ha előtted is így kedves. Úgy adja meg Isten, mert az mindig jó, ahogy ő gondolja. Az ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Az az ember, akit Isten eszközként használhat az ő városának, az ő országának építésében, az ilyen ember, mint Nehemiás is volt, kér, amire Isten megvilágosította, de ugyanakkor el is engedi, mert tudja, hogy az ügy az Úré. Nézzük meg tovább, hogy milyen volt Nehemiás Isten embere. Mikor megérkezett, 3 napig pihent, és azután egy éjszaka elindult kevés kísérettel, hogy végignézze Jeruzsálem kőfalát. Végignézze, hogy hogyan is áll, mit kell tenni, mi a legszükségesebb, mennyi a munka, mi kell hozzá. Fel kellett mérni, és egy magyarázatként hozzáfűzi, hogy nem jelentem meg senkinek, sem a főembereknek, sem a munkásoknak, senkinek nem jelentette meg, hogy mire indította őt Isten a rajta nyugvó kegyelme szerint. Tehát nem úgy volt, hogy hazament Nehemiás, megérkezett Jeruzsálembe, összehívta a főembereket és programot hirdetett, hogy na ide figyeljetek. Én azért jöttem, hogy fel kell építeni Jeruzsálem kőfalát, aztán elvárom tőletek, hogy mindenki úgy csinálja, hogy én mondom. Nem. Isten szolgái soha nem így lépnek fel. Az Úr Jézus Krisztus is, mint Isten szolgája, úgy van róla megírva, hogy nem kiált és nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán, és hogy nem neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Nem jelentette meg senkinek, mert Isten munkatársai csendben és alázatosan dolgoznak. Tudják, hogy az ügy az Úré, és az ügy nem úgy megy előre, ha nagy dobra verjük, és sok ember belefog abban munkába, és valaki ott áll, testi erővel és testi értelemmel szervez, hanem az Úré az ügy. Ő alázatosan ott volt, és nem volt diktátorként elvárta, hogy úgy csinálják, ahogy mondja, amit mondott, minden csak kérés volt. De még a kérés előtt is maga járt jó példával elől. Azt mondta, hogy gyertek, építsük fel Jeruzsálem omladékait, hogy ne legyünk tovább csúfok, ne legyünk csúfjára az egész világnak, hogy lerontatott Jeruzsálem kőfala. Én azért jöttem, és azt fogom tenni, és gyertek, segítsetek, építsük fel együtt. Hát gondolom, hogy az otthon levő főembereknek ez részben megszégyenítő volt, hogy ők otthon voltak már jó ideje, és senkinek vagy eszébe sem jutott, vagy nem mert hozzáfogni, hogy megépítse Jeruzsálemet. idegenből kellett jönnie egy embernek, aki ehhez hozzáfogott, és az biztos, hogy amikor valakit Isten használ, Isten eszköze, senkit nem akar megszégyeníteni, mert ő alázatos, de amit Isten rajta keresztül végez, az megszégyenítő. Istennek nem sok emberre van szüksége, nem nagy testi erőre van szüksége, és nem nagy szervezőkészségre, és nem nagy értelemre, hanem Istennek olyan emberre van szüksége, aki tudja, hogy kegyelemből él. Engedelmes és hűséges emberre van szüksége, és Istennek egy is elég, ha az engedelmes és hűséges. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Székely udvarhelyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Bíró Éva.
2: Simó Katalin.
0: Pál Piroska, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Irgalmasság rózsafűzőre előtt fogadjuk az önök ima szándékait, imádkozzunk az Anya Szent Egyházunkért, pápáért, püspökökért, papjainkért, papi hivatásunkért, hivatásokért, Mária Rádió önkénteseért, adományozójáért, munkatársaiért, betegekért, őket tápolókért, özvegyekért, árvákért, úton lévőkért, fiataljainkért, halottaink lelküdvéért, és mindazokért, akikért nem imádkozik senki. Hívhatnak bennünket a következő számon.
1: A 0259-420-555-ös 0359-420-555-ös számokon üzenetet írhatnak a 0745-58-420-555-ös számra, és interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro cím alatt.
2: Tegyük ima szándékunkba a Máriaton jó eredményéért, hogy a felvidéki, délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió megsegítésére jó eredményt érjünk el. Aki anyagilag szeretné támogatni a Máriatont, szívhatja a 0259-420-777-es vagy a 0359-420-777-es telefonszámot. Ott elmondhatja, hogy mennyiért, honnan is ki szeretné támogatni anyagilag a Máriatont.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindereké, ámen!
3: Ezt a rózsafűzőt szeretném felajánlani hálából a kapott kegyelmetét, a gyógyulásomét, a betegét, a minden betegét, a Mária Rádió fönnmaradásáért, minden dolgozójáért, bűneim bocsánatáért, gyermekeimért és a világ békéért. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni.
0: Imádkozunk közösen.
3: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Imádkozunk közösen mindezek szándékokra, mindörökké, amen. Egy áldott szép délután kívánunk.
1: Ima szándékok érkeztek, a mai rózsafüzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, testvéremért, Attiláért, családomért és egy sikeres vizsgáért. Isten fizesse. Ezt a rózsafüzért felajánlom a saját magam gyógyulásáért és a kislányomnak gyermekáldásért. Köszönöm. Kérem, imádkozzanak velünk együtt.

0: Köszöntöm a betelefonálót, hallom. Halló?
1: Halló?
0: Igen.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Én Imesből vagyok, Adészán Ololó határmellől. Felajánlom azt a rózsafüzért a Jézus Szentsége szívéhez, és még csatlakozok azokhoz az ima kérésekhez, amelyeket elmondták a Mária rádióba. És még ajánlom a papjainkért, a papi hivatásért, de különösen még a fiatalságért, hogy legyenek imádságos lelkülettel, és minden, és maradjon bennük meg a szeretetes, a hit remény vál. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok. Önökkel imádkozok, mindig, minden nap egy beteges, idős néni vagyok.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, mindenki ámen, maradjon velünk, hogy tudjunk együtt imádkozni a szándékaira.
2: Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, a családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Ezt a rózsafüzért felajánlom fiam jó teljesítéséért a munkahelyen, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a daganatos betegekért, és egy fontos szándékra Isten fizesse.
3: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló?
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké.
1: Ezt az igazság rózsafüzérig fél szeretném ajánlani a családomét, a családi békéjét, és a kicsi unokámét, hogy a Csíksúlyban segítő zizonyat akarja be a védőpalastjából. És a Mária Rádió fennmaradásáért, mert egy fénysugarra lehetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindennapos hallgatója.
3: Köszönjük szépen, hogy hívott. Egy áldott szép után kívánunk. Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneim bocsánatáért, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató írt a hidegségről. A rózsafüzért, a szentmisét felajánlom a családom élő és az elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen az imát, gyermekeimért, az élő hit kegyelméért, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya imádkozik velünk együtt. A rózsafüzért felajánlom minden elhangzott kérésért, és a magam szándékáért, köszönöm. Kérem, imádkozzanak velünk együtt.
0: Telefonálót köszöntök. Halló. Halló. A rádiót tessék kikapcsolni a háttérben. Mindenki amen.
1: Hát az igazság rózsafüzérjét fel szeretném ajánlani a gyermekeimért, az unokáimért, a férjemnek negyedik évvel, hogy elköltözött az élők sorából, hónap lesz a születésnapja, Jóisten nagyon örök nyugodalmat az örök világosság mindenkinek, és a többi halottainak is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt a szándékaiért.
2: Sajnos, hogy nincsenek ima szándékaink üzenetben írva, és telefonálunk sincs, úgyhogy

0: telefonálót köszöntünk.
1: Halló.
0: Halló, halló.
1: Dicsértessék a jó Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsaszűzétbe elhangzó imáimmal szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Valamint mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Valamint a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint a világ békéért és a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm szépen a meghallgatást, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Jó Isten, hallgassa meg kérését, önnek egy gyógyulást kívánunk, egy áldott szép délután kívánunk.
2: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani gyermekáldásért. Egy mindennapos hallgató, Gyöngyvér kéri az imát, kérem csatlakozzon hozzánk a közös imában. Imád kérek szépen unoka húgomért, Rékáért, aki áldott állapotban van és kórházban van. Köszönöm. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért. Péter kéri az imát Szovátáról.
3: Telefonálót köszöntök, hallom.
4: Hello, hello.
3: Igen, tessék mondani.
4: Halló.
3: Igen, vonalban van.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökkel.
4: Katica néni vagyok, Simon Katalin. Elsősorban kérnék imát. Az irgalmasság rózsafüzét a térdeim érmen nem tudok menni. Másodszor szeretném köszönteni Simon Katalin.
3: Köszönöm már szépen.
4: Olyan boldog vagyok, hogy még van egy Simon Katalin. Én 81 éves vagyok. Ha jó Isten elszólít, van egy a Mária Rádióban, mert én is azért vagyok. Minden percet, minden nap a Mária Rádióért vagyok.
3: Köszönjük szépen, hogy tetszett
4: hívni. Székely udvarhelyi stúdiót köszöntöm, mert nagyon-nagyon lelkiesek, és az ember fejtőtődik, mikor fejt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Isten szívesse, drága Katika!
3: Köszönöm szépen, áldott szép napot kívánunk önnek is, és maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt.
2: Évike írja a Színevárajáról, a mai és heti rózsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egész családunk egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, nagyon fontos szándékokért, drága elhunyt szeretteink lelki üdvéért, mielőbbi gyógyulásomért, teljes felépülésemért. Minden imát és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánljuk hálából Kápolnás faluba, Bot András 6 hete elhunyt lelke üdvéért.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
5: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Virgalmaság rózsafüzét felajánlom, és az összes mai imákat és szentmisét családom élő és meghalt tagjaiért, betegségemért és a családban lévő összes betegek gyógyulásáért, unokámnak, tanulmányainak sikeréért, egy fontos szándékért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért, és mindazokért imádkozzunk, akiért, akiről nem emlékezik meg senki. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, mindörökké, amen.
2: A rózsafüzért felajánlom édesanyámért, magamért, családomért, jó akaróimért és rossz akaróimért, a Mária Rádió munkatársaiért, hallgatóiért, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafüzért a kapott kegyelmekért, családi békéért, két fontos szándékra, minden beteg ápolóért. Ilonka Simonból írta.
3: Telefonálót köszöntök, hallom.
6: Telefonálót köszöntök, hallom.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a Szent Orvosok mai összesi májnak megkállítottak, hogy ajánlom önök írt, drága jó Mária, segíje meg, áldja meg áldásos munkáinkért, a Mária legyőztet dolgozójáért, a bátyáért. És felajánlom Szent Egyházám, Gyerek Vírmus, tanár úr, és kedves felesége, gyógyulásokért, a Jóisten adjon egészséget, békességet, türelmet, illetve imádkozik érte, Csíkszem Mártonon egy ismerősit, Isten értesse sokáig minden idősnek, betegnek, halottnak, halottaknak adjon örök nyugdalmat, az életnek segíték egy elmet, családomért, unokáimért, bédunokámért, túlsigyelőmért, a sok betegmért, békéért, Isten fizessen, nekár vagyok mindig, imádom, csinálték a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké amen, köszönjük szépen, hogy értünk és velünk is imádkozik, maradjon most is velünk.
2: Egy mindennapos hallgatónk írja ezt a rózsafüzért, fölajánlom magamért, a páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak egészségükért, a Jóisten őrizze meg minden bajtól őket. A szűzanya takarja be őket a védőpalástjával és a Mária Rádió vezetőségéért, Isten fizesse.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
7: Halló!
0: Igen, tessék mondani.
7: Mária Rádő, ezt az imát veszed a Jani Batisi Bolyáé és Batis Eszteré, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszanak.
0: Adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik.
7: És ő tessék.
0: Mindörökké, amen.
2: Hallgass meg imáinkat, Jézusom, gyógyítsd meg édesapámat, családunkban adj erőt, egészséget, békét, őrizz a gonosztól, és segíts minket minden nap, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom a jó akaratú emberekért, és a gonosz távozásáért, Isten fizesse.

0: telefonálót köszöntök. Halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekelmen.
1: Szeretném ezt a rózsafűzést felajánlani férjemé, szüleimé, testvéreimé és ógoraimért, és az élő családtagjaimért, a holtaknak boldog feltámadás az illetnek. Békességet szeretetnek a család körül. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és a rossz akaratú emberekért. Isten fizesse. Kérem, imádkozzon velünk együtt ezen szándékokért.

0: telefonálót köszöntünk. Halló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzet felajánlom az egész családom egészségé, a halottaké, és legfőképpen, akinek hónap lesz az unokámnak a kicsengetésére. Őisten segélye tovább az iskolába. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott, egy áldott szép délután kívánok.

Ima szándékunk végéhez értünk, ha tehetik, imádkozzanak velünk. Egy áldott szép hétvégét és áldott szép délután kívánunk önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, megkérjük, imádkozzanak velünk, mondjuk el közösen az isteni irgalmasság rózsafűzérét. Ez az ima enyhíti Isten haragját. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Gondoljunk mély áhítattal Jézus kényszenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária,
2: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben,
2: minden

0: a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Akik ma önökkel voltak,
3: Bíró Éva,
2: Pál Ferenc,
4: Pál Piroska,
0: Simó Katalin és technikai munkatársunk József Ferenc nevében is áldott szép délutánt kívánunk, elbúcsúzunk önöktől. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!
3: Mindörökké.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Beszélgető társam, Maszér Fazekas Ferenc, Szabadkai megyés püspök. Köszönöm, hogy fogadott itt a püspöki rezidencián. Újból gyűjtés van a Mári Rádió részére, a magyar és az erdélyi testvérei gyűjtenek számunkra, ennek apropóján vagyok itt önnél. Püspök atya, szeretnénk megköszönni, hogy ön is részt vesz a Mári Rádió munkájába. Havonta készít a Püspök atya műsort nekünk, és nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy és szerintem a hallgatók is, hogy havonta szól a püspök kifejezetten a Mári Rádió hallgatókhoz. Azt is elmondom, mindig megemlít minket a személyiségre, amikor közvetítünk, üdvözli a Mári Rádiót is. Amennyire lehet, mindig a rendelkezésünkre áll. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Most gyűjtés kapcsán, ön hogy látja, hogy miért fontos, hogy legyen a Mári Rádió, miért fontos, hogy szóljon itt a Mári Rádió, hogy megmaradjon itt a térségünk a magyar nyelven?
1: Legelőször is szeretettel köszöntöm a kedves Mári Rádió hallgatóit, munkatársait, akik sokat fáradoznak, hogy a Mári Rádió az éter hullámain hirdessék az evangéliumot, az örömhírt, amely nélkülözhetetlen ebben a mai összetett világban fontos ez az ő tevékenységük, hiszen egy pozitív dolgokat, jó dolgokat adnak tovább, és próbálják az embereknek egy jó üzenetet adni, egy vigasztaló üzenetet. Ugye Mária Rádió talán legtöbb hallgatója betegeink, de az nem jelenti azt, hogy mások nem hallgatják meg, fiatalok rádión keresztül, vagy utazás közben, amikor fölkapcsolják a rádiót, és akkor egy-egy szép gondolatot meghallanak a Mária Rádióból is. Ezért nagyon fontos a Mária Rádiónak a tevékenysége, hogy veti ezt a jó igét, a jó magot veti az emberek szívébe is, hát valahol bizonyára termést is hoz ez a magvetés, tehát hogy az emberek valamit szívükben fogadnak, próbálnak ők is jobb emberek lenni, többet imádkozni, jobban ráfigyelni embertársaikra, szeretteikre. Mindez ilyen buzdító jellegű is lehet egy Mária Rádióban, egy műsor, ahol hát sokfélét hallhatnak, tanúságtételeket, prédikációkat, elmélkedéseket, mindezekben megtalál valamit bizonyára egy ember, ha nyitott az ő szíve. És ezért is bármennyire ez a világon zajos, meg annyifélét hallunk is, a Mária Rádió próbálja azt a legalapvetőbb értékeket átadni, amelyek valami módon az embereket emberiesebbé teszik, amelyek segítik abba, hogy kibontakozzon hitében, és hát valamiképpen megtalálja életének az értelmét. Itt látom a Mária Rádiónak a küldetését is, ez fontos. Na most hány embert érez mindez, de bizonyára elér biztos valakit. Sokszor meglepődünk azokon az embereken, akik nem is gondoljuk, hogy hallgatja már egy rádiót, de azt mondja, hogy valami szépet hallottam, és ez már egy nagy eredmény.
0: Ugye az adakozás a rádió részére egy ilyen alapvető dolog kellene, hogy legyen nekünk keresztényeknek, abból kifolyólag, hogy a rádiónak nincs külön bevétele, és hogy szólni tudjon. Jó lenne az önkéntes adakozás minél több ember részéről. Mi az, amivel esetleg így rávilágítana, vagy úgymond buzdítaná, bátorítaná a hallgatókat, hogy miért adakozzanak?
1: Igen, bizonyára ez nem kétséges, hogy az itteni Mária Rádiónak igen szerény körülmények között kell dolgozni. Először is a mi műsoraink nem jutnak annyi emberhez el, nem annyi ember hallgatja, mint például egy Olaszországban, ahol több hívő is van, akik valóban szívükön is viselik, meg lehet, hogy aktívabbak is a Mária Rádió munkájában, akik nem hivatásszerűen csinálják, de ők is valami ötletekkel mennek, és sokkal több ember, mint egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, mert kevesen vagyunk. Valóban is mi nem tudjuk annyira fönntartani anyagilag a Mária Rádiót, nincs akkora publikum. Tudjuk, hogy a külföldi segélyek nagyon jól jönnek nekünk, mert azok is segítik az itteni Mária Rádió stúdióját. Tehát vannak ugye Erdélyből is, Magyarországról is segítenek. Végső soron mi maradunk, akik itt élünk, nekünk kell valamiképpen nagyobb szívvel, nagyobb együttérzéssel gondoskodni a Mária Rádióról. Hát most vannak köztünk is szegényebbek, gazdagabbak, de legtöbbször talán a szegényebbek azok az ő arányukhoz képest többet is adnak, valakik, akik jobb módúak azok, egy kicsit, ha összehasonlítjuk az arányt, akkor kevesebbet, mint az a szegény asszony, aki a templom perseibe, ott a jeruzsálemi templomba beletett. Ez kell, mert másképp nem tud működni. Hát hála mindig a külföldi segélyek, de hát most ki tudja, hogy mit hoz a jövő, mennyire tudunk ezekre támaszkodni is, és ezért, ha lehetséges, hogy megmaradjon ez a Mária Rádió, mert ez mégis a mi területünkről szól, a mi életkörülményeinkre, amelyek egy kicsit másmilyenek, mint a többi más országban is, hát ez valóban ilyen hazai jobban, mert mi rólunk is szól. Hát természetesen ez soha jó Istenről szól, a hitünkről, az evangéliumról, az örömhírről, meg a szeretetről, de ezt nekünk kell megélnünk, ezért mi éljük ezt, ahogy tudjuk, és igyekszünk is, mint jó keresztények legyünk is. Hát a Mária Rádió ezt próbálja kivetíteni a mi világunk felé, a mi környezetünk. Hát ezért remélem, hogy valakiket ez megfog, megérint, és jobban rágondol erre a mi Mária Rádiónkra.
2: Mint a mi püspökatyánk, mit üzenne a hallgatóknak?
1: Fontos nagyon, hogy hitünkből tudjunk mindig erőt, reményt merítenünk. A világban nem az történik sokszor, amit mi szeretnénk egy békés, nyugodt világot, ahol megvan a mindennapi kenyerünk, így általában úgy szoktuk mondani, ami szükséges a mindennapjainkra, és ez most úgy látszik, ez a mai világunkban egy kicsit kérdésessé fog válni, és hát ezért sok-sok türelem kell, mint hogy a múltban is a keresztényeket, amikor hát üldözték is, meg amikor nehéz anyagi helyzetben voltak, mégis a hitből tudtak erőt meríteni. Maga módján ezek a sok háború, meg összetűzések, ugye ezek mind egy kicsit úgy elbizonytalanítanak bennünket, de ha nehéz sorba is kerülünk, akkor is kell a Jóistenben bíznunk is. Ezt, mint ahogy a mi őseink, a keresztények, meg a mai világunkban is nagyon sok keresztény él életveszélyben is, meg bizonytalanságban. Nekünk még nem annyira érezzük ezt, lehet érezzük valamiképpen, hogy nem annyira lehetünk kényelmesek, nem annyira egy kicsit mindezek a történések bennünket is egy átgondolásra késztetnek. De azonban nekünk keresztényeknek mindig van ez a hit, ahogy mondtam is, hogy megmaradjon ez a hit. Hogy meg fontos, hogy egymást szeressük. Mert az emberek, ahol szeretik egymást, bármi történik körülötte, akkor el tudja viselni, mert a szeretet végsősorban az életet mutatja. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük püspök atyának. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Amen.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Én Sutanyi Margit vagyok, Szabadkáról.
0: Margit a Mári Rádió hű hallgatója, és nem csak a szerbiai Mári Rádió hű hallgatója. Az Erdély Mári Rádió adásait is nagyon szereti. Kedves Margit, mit jelent önnek a Mári Rádió? Miért hallgatja, miért szereti hallgatni a rádiót? Templomban nagyon sokat szoktunk találkozni, de teszem azt, a Mária Rádiót miért szereti hallgatni?
1: Hát a Mária Rádiót azért szeretem hallgatni, mert közelebb visz a Jóistenhez. És mondjuk, ha olyat csinálok, olyat dolgozok otthon, főzök vagy vasalok például, akkor bekapcsolom, és minden műsort tulajdonképpen szeretek.
0: Hogy látja, hogy miért fontos a rádió ugye azoknak, akik nem tudnak mondjuk rá kimozdulni a házból, betegek? Van ilyen tapasztalata?
1: Hát igen, én nekem több idős nővérem van, mert én a 8-én születtem, és hát egyik, aki falun él, ugye mindig ment a templomba, a Rózsafüzér társulat tagja volt, és most már sajnos nem bír elmenni, néha elviszik, de egyre ritkábban, és otthon bekapcsolják neki a rádiót, interneten keresztül, főleg az Erdélyi Mária Rádióba szereti a szentmiséket meghallgatni, és akkor hát olyan valószínű neki, mint hogyha ott lenne, mert igazából nem tudott lenni.
0: Ha jól tudom, az Erdélyi Mária szentmiséjét ön is szereti.
1: Hát igen, én nem csak a szentmiséket, én az Erdélyi Mária Rádiót egy pár éve hallgatom, és nagyon közel áll a lelkemhez. Én is faluról jöttem, és valamikor nálunk, ugye a kántor az egy apáca volt, vagyis hát még most is az, csak én már 40 éve nem ott vagyok, és nagyon szépen ilyen magyar templomi énekeket énekelt, amit anyukám is otthon sokat énekelt, nyugodjon békébe. Most már az angyaloknak énekel. És ez az Erdélyi Mária Rádióban a kántorok nagyon hasonlóan megadják a módját az énekeknek, és ez nekem nagyon sokat jelent, habár én el tudok menni a szentmisére, de
0: így visszaköszön a gyerekkora.
1: Hát az is igen, meg hát ilyen idősebb korban az ember már nem úgy alszá át az éjszakákat, és akkor, amikor nem tudok aludni, akkor az Erdélyi Mária Rádiót hallgatom. Ott főleg, amit szeretek, az a szentségimádási órák, de a Rózsafüzért is, vagy más műsorokat is meghallgatok.
0: Mi az, ami még a Mária Rádión keresztül önnek sokat jelentett?
1: Hát például előadások, vagy pedig tanúságtételek, amikor úgy világi, mint egyházi személyek a saját tapasztalataikról beszélnek, hogy ők hogy élték meg a Jóisten felé fordulást, az Istennel való életet. Ez szerintem nem csak engem, hanem mindannyiunkat megerősít.
0: Végére mi az, amit üzenne a hallgatóknak?
1: A hallgatóknak pedig köszönöm és köszönjük, hogy mindenkinek, aki támogatja a Mária Rádiót, mert ezt tartsa fönn azt, amiért mi hálásak vagyunk.
0: Margit, nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Köszöntöm minden rádió hallgatót, a szűzanya tisztelőket. Brasnyó Ferenc vagyok, Szent Tamási születésű, és Kishegyesen voltam az utolsó 33 év alatt. Ott szolgáltam, meg akkor Bajsán kisegítettem 14 éven át, még meg Fekhetcsicsi volt a filiálé, oda jártam ki, az a kerület volt a topolyai kerületben.
0: És most már nyugalmazott plébános, ugye?
1: Igen, most nyugalmazott plébános vagyok.
0: Ferenc atya, annak kapcsán vagyok az ön vendége, hogy a magyar nyelvi Mári Rádiók gyűjtenek most nekünk a délvidékieknek, a szerbiai magyar nyelvi Mári Rádiónak, és ennek kapcsán szólítom meg önt, hogy önnek milyenek a tapasztalatai, miért tartja ön fontosnak, hogy szóljon magyar nyelven a Mári Rádió itt Szerbiában?
1: Igen, mindjárt az elejétől fogva, amikor indult, és jöttek plébániákra a Mária Rádió munkatársai, nagyon nagy örömmel fogadtuk őket meg innen, és mindjárt még szerveztük a helybéli imacsoportokat meg innen, hogy közreműködjünk Kishegyesről is. Mai napig, hál' Istennek, a rózsafüzét mondják, még imádkoznak, és nagyon tényleg örömmel hallgatom. Különösen a húgom itt él Szabadkán, és mindig hallgatja nem csak a magyar adást, hanem a horvát adást is, mert külön ismerjük a papjainkat, meg innen, akikkel a Forgis Márko atyával, meg a Mester Imre atyával találkozunk szinte naprend ebédnél vagy vacsoránál, és ők is beszámolnak az élményeikről. A másik pedig, hogy valóban szép az a üzenet, amelyet a Mária Rádió által összekapcsol bennünket, a szizanya az egész világon szinte a Mária Rádióval találkozunk, a szép gondolatokkal, üzenetekkel, minden is az új eseményekkel, tehát mindig örömmel fogadjuk, amikor halljuk, hogy egyik plébániára másikra az élmények, a búcsúk közvetítése, a doroszlói búcsú nagyon-nagyon szép tényleg, vagy a másképp helyeken a múzdítások, prédikációk, mind azt jelenti lelkünknek az erősítésére szolgál, a másik pedig, hogy halljuk a mindennapi eseményeket, halljuk, hogy tapasztaljuk, mit jelent másik közösségben a lelki élet, meg a papi élet is, meg mit jelenti, ugye, és ezáltal mink is erősödünk, meg próbálunk lelkileg a Jóisten felé fordulni, szizanyánkhoz imádkozni ezáltal.
0: Ferenc atya, mi az, amit így, mint nyugalmazott pap, ugye, ahogy mondják, a pap az mindig pap, mindörökké, mi az, amit szeretne most így üzenni a hallgatóknak?
1: Igen, átéljük azt, amit mindig mondtuk, amikor jártuk az első péntekeseket, meg minden, hogy ha nem bírok eljönni a Szentmisére, de bár hallgatom a Mária Rádión keresztül az üzeneteket, meg a szép prédikációkat, meg minden. Most lassan én is odaérek, hogy hát még átbírok menni a katedrálisba, meg minden, hát imádkozni, meg minden, de sokat jelent.
0: Meg azért gyóntat elég sokat, én látom.
1: Hát, hál' Istennek, azt még bírom, meg minden, meg örömmel, tényleg meg az őszinte gyónások nagyon teljesen más világ. Mindjárt ismeretlen pap is, akkor jobban, jobb kedve gyónnak, meg is szívesen tényleg lelkileg, hogy tényleg megerősödve tudom, én is, mint pap, hogy látom, hogy őszinte gyónást égeznek a hívek, meg amúgy is hiszem, hogy a hívek is ezt a örömmel csinálom, tényleg minden nap 7 órakor este ott vagyok, a Szentmisén gyóntat, minden reggel pedig 7:30-kor van közös Szentmise a püspöki kápolnában, püspök atyával, meg néhány papunk együtt misézünk, úgyhogy így lelkileg próbálunk erősödni. A másik pedig, hogy hát a Mária Rádió az, aki tényleg fölkarolja az időseket, betegeket, még akiknek mondjuk autóba is megyünk és hallgatjuk a Mária Rádiót, onnan is kapunk lelki örömet, minden. Úgyhogy ez tényleg nagyon nagy támasz a hívek számára, úgyhogy hát hál' Istennek, hogy ez van számunkra, és tényleg abból az időkből még emlékszem, hogy milyen nagy lelkesedéssel indult az egész, aztán ott van Mudica várral, a Dunaka testvérem, a Cser László technikus. Tehát ő is fölkarolta egyből, hogy segítkezett az Újvidék, a Délvidéknek. Mi pedig itt a Szabadkán, meg a környéken, meg úgy, ahogy bírjuk támogatni a húgom már, meg a családi körből is ilyen sokat hallunk, hogy Mária Rádiót hallgatják meg innen. Hál' Istennek, hogy ez a van nekünk számunkra, és a lelkileg épülünk belőle. A Mária Rádió csak úgy létezik, hogyha összefogunk. Hogyha tényleg a húgomtól is hallom, meg többi hívektől is, de hogy szoktam segíteni, támogatni, hogy egy bizonyos összeggel, meg minden, meg hát az imádság az a lényeg, hogy imádkoznak a rádió munkatársaiért is, de hogy győzzék, bírják még, meg minden, a másik pedig, hogy tényleg legyen a szűzanya oltalma mindannyiunk számára, akik csak támogatják a Mária Rádiónak a munkatársait, meg a lelkiekben, hogy gazdagodjunk, együtt legyünk mindig szépen. Tehát olyan jó, hogy érezzük, hogy az egész világon szinte együtt imádkozunk egy időben, egy rózsafűzés például, vagy a szentségimádás, minden. Tehát nagyon-nagyon szép élmény.
0: Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Nagyon szépen. Isten áldását mindannyiuk számára, akik csak hallgatják a Mária Rádiót, meg jó Isten kegyelme, szűzanya oltalma segítsen bennünket, mindannyiunkat. Minden szépen. Isten áldását. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ami nagyon szépen köszönöm.
1: Isten áldását.

0: Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Búcsú Ottót, a Szabadkai Férfima csoport vezetőjét, és mind középiskolai tanárt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Ottó, hogyha kicsit visszaemlékszel az elmúlt évekre, körülbelül mióta vagytok ti jelen itt a Mária Rádióban?
1: Körülbelül 10-12 évvel ezelőtt kezdtük ezt az imacsoportot, előtte én már önkénteskedtem évek óta, tehát több évvel előtte a Mária Rádióban. Ezt az egyik lelkivezetőnk, az egyik atya ajánlotta ezt az imacsoportot, és így hoztuk létre.
0: És egyedülállóként, mert valószínűleg nem tudom, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók mennyire ismerik a műsor összetétel, de ugye nálunk 43 imacsoport működik, és abból 3 férfi imacsoport van, és az egyik a tiéd. Úgyhogy ez egy különleges összeállítás is így egyben, hogyha férfiak imádkoznak, és azt azért elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy a férfiak, amikor imádkoznak, illetve a nők, amikor imádkoznak, egy kis kulisszatitok már csak a rövidsége miatt is egészen más. Például a férfiak imacsoportja általában egy fél órán belül megvan a rózsafűzérrel, ti nem szoktatok énekelni, verselni mi egymás, úgyhogy ezért szoktunk mosolyogni is természetesen ilyen pozitív értelemben, hogy a férfiak azért sokkal egyszerűbben állnak ehhez a rádiózáshoz ilyen formában, de így is teljes értékű a ti rózsafűzéretek. Nem szoktátok cifrázni, hogy így mondjam.
1: Igen, céltudatosak vagyunk, előtte megbeszéljük, hogy miért imádkozunk, ugye mindig van egy téma, ami nekünk ugye a szívünkön van, és akkor hát azért imádkozunk. Férfiak vagyunk, dolgozunk, ugye ez egy külön probléma, hogy nehezen tudjuk összehozni az időpontot, sokszor az van, hogy délután is dolgozunk, több váltás oda-vissza, szóval a lényeg az, hogy örülünk, tehát mindig valahogy sikerül összehozni, de azért elég nehéz, egy nagy misszió összehozni ezt az időpontot.
0: Igen, és most jelenleg gyűjtés zajlik a felvidéki és délvidéki Mária Rádiók megsegítésére. Mit üzensz a hallgatóknak, miért támogassák akár a felvidéki, akár a délvidéki Mária Rádió működését? És most itt kitérhetünk az ékes magyar anyanyelvünkre is. Tehát magyarság szempontjából miért nagyon fontos?
1: Hát a Mária Rádió az mindenképpen értéket közvetít, ugye? Ebben a digitális káoszban, ebben a digitális zajban megjelenik az evangélium hirdetés, ami nagyon-nagyon fontos dolog. Emellett mi ugye hát akárhogy is kisebbségben vagyunk, egy olyan közegben, ami nem katolikus, még magyarként is, keresztény magyarként is kisebbségben vagyunk a magyarok között. Sajnos most már úgy tűnik, akik hívők, ugye, akik a rádiót hallgatják. Mégiscsak azért ez közösségteremtő erő, a üdvösség felé víz, tehát ezek nagyon fontos dolgok, ami miatt kell támogatni a Mária Rádiót. Mi nekünk feladatunk az, ugye Jézus ránk bízta azt, hogy hirdessük az evangéliumot. Hát a Mária Rádió egy nagyon jó módja annak számomra is, hogy hirdessem az evangéliumot, azért is vagyok önkéntes a Mária Rádiónak, azért is segítek be, ahol tudok, nagycsaládos emberként, hogy ezt a Jézus bennünket megbízott, ezt tovább vigyük. Határon túli magyaroknak is nagyon szükségük van erre az evangelizálásra. Sokszor elmagányosodottak, sokszor kis közösségben vannak. Ez egyfajta közösséget teremt. Sokszor ugye a gyerekek elköltöztek, elmentek messzire. Egyedül vannak az emberek, és azoknak is nagyon jó.
0: A jelentőségét gyakorlatilag abban látod, hogy az összefogás, az együttes ima mellett, mind a mellett nagyon fontos az anyagi hozzájárulás. Mit üzensz a hallgatóknak, akik esetleg most készülnek adományozni a Mária Rádió javára?
1: Hát ezzel mennyei kincset is gyűjtenek, ugye? Tehát hozzájárulnak az evangelizációhoz. Mennyei kincset is gyűjtenek. Emellett egyesítik a nemzetet, és lehet, hogy ilyen nagy szónak hangzik ez, de mégiscsak ezzel a minden magyarért felelős, ezzel ezt is megvalósítják.
0: Így igaz, köszönöm Otto a beszélgetést, és akkor jó munkálkodást kívánok így a civil életben is, illetve a Jóisten szülőskertjében a továbbiakban.
1: Igen, igen. Is. Hát ez kötelességem is, de örömmel is teszem igazából, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Búcsú Szilviának hívnak, Szabadkán élek családommal, férjemmel és 5 gyermekemmel, és német tanárnő vagyok.
0: Kedves Szilvia, miért tartott fontosnak az, hogy nálunk itt Szabadkán, Szerbiában szóljon a Mári Rádió magyar nyelven?
1: Én erre a kérdésre egy példát szeretnék elmesélni, a nagymamámat, aki 7 évig súlyos beteg volt, ágyban feküdt, és mindig, amikor mentem hozzám látogatóban, de különben is, egész nap be volt neki kapcsolva a Mári Rádió, és rengeteget jelentett neki, tehát azt mesélte, hogy ő abból merít erőt, együtt imádkozta rózsafűzért a rádióval, együtt imádkozott más imákat és keresztutat és más elmélkedéseket, és azt mondta, hogy neki ez nagyon nagy erőt ad, és valóban a halála előtt is még az utolsó percekben is az volt bekapcsolva, és úgymond ezekkel a közösséggel együtt végzett imával ment el, távozott el az élők sorából.
0: Akkor te azt láttad rajta, hogy így mégis közösségbe tudott lenni? Imába, szentmise hallgatásba, annak ellenére, hogy nem tudott elmenni helyszínre?
1: Igen, mindenképp, tehát hogy ő is a közösségnek, a hívő közösségnek a részesévé vált így azáltal, és neki ez egyfajta ilyen megbékélést adott, ugyanis ő nagyon nyugtalan természetű volt az életében, de ez az utolsó években, amikor rendszeresen hallgatta a rádiót, akkor el tudott úgymond csendesedni az imában, és elszámolni az életével, megbánni bűneit, tehát neki ez nagyon sokat segített, hogy felkészülten távozzon.
0: Akkor te úgy látod, hogy az evangelizáció eszközeként megfelel a Mária Rádió?
1: Mindenképp megfelel. Még egy példát tudnék a nagymamám mellett említeni, ez az édesanyám, aki szintén falun él ott, ahol az én nagymamám is, és nagyon korlátozott a mozgási lehetőségei, mert betegeket ápol, és ő is nagyon, szinte minden nap hallgatja a rádió, több órát be van kapcsolva, hogy a konyhában dolgozik, egyfolytában hallgatja, és nagyon sokat jelent neki, hogyha nem is tud elmenni egyes eseményekre, lelki gyakorlatokra, előadásokra, akkor is a rádión keresztül ezt tudja hallgatni, követni, értesül a különböző rendezvényekről, amikre esetleg, hogyha úgy adódik, akkor eljuthat, de ha nem, akkor mindent a rádión keresztül tud követni. Úgyhogy ő neki is nagyon sokat jelent, úgyhogy mindenképp ez egyfajta ilyen közösség, amit azoknak különösen fontos, akik valami miatt ágyba fekvőek, vagy kötött a mozgási területük lehetőségeik.
0: Szilvia, mi az, amit üzenni a hallgatóknak?
1: A hallgatóknak üzenem azt, hogy ha csak tehetik, ha van lehetőségük, vállaljanak önkéntes munkát a rádióban, illetve, hogy minél több embernek hirdessék ezt a lehetőséget is, akik még esetleg nem ismerik, és üzenem azt, hogy amilyen módon tudják, segítsék az rádió, tehát a legkisebb anyagi hozzájárulás is sokat jelenthet. Köszönjük, hogy támogatnak minket!
0: Szilvia, köszönöm szépen, és hát tudom, hogyha nem lenni ennyire elfoglalva, akkor te is jobban ott lenni a rádióban.
1: Igen, mindenképpen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Nagy Aponyi Valériát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Valéria, mi önkéntesünk, és már régóta köztünk van Valéria. Körülbelül hány évet számlál?
1: Nem is tudom, de jó pár éve.
0: Igen, és mondjuk el a hallgatóknak, aki esetleg nem tudja, hogy milyen szolgálatot végez itt a Mária Rádióban.
1: Két műsorom is van. Az egyik a Medjugorjei műsor, a másik pedig a Könyvek szárnyán, ahol felolvasok mindig valamilyen vallásos témájú könyvből, amit én választok, mert nagyon jónak találok, és szeretném, hogyha a hallgatók is részesülnének benne. Ott kezdem el, hogy ha már megkaptam ezt az Isten adta tehetséget, hogy a hangom nagyon megfelel az embereknek. Az egyik páciensem a napokban azt mondta, hogy doktornő, szerelmes vagyok a hangjába. Mondom, akkor jó, ha csak abba. A lényeg az, hogy nagyon szeretek ide jönni. Amikor én felolvasok, akkor érzem azt, hogy a szűzanyának dolgozok, illetve Jézusnak. Én szóval szűzanyának köszönhetem azt, hogy elvezetett Jézushoz. És többször kapok visszajelzést arról, hogy amiket felolvasok, pont arra volt szüksége valakinek. És ez nekem akkora nagy öröm, mert valójában ez egy küldetés, ez egy szolgálat, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni, és az mellett, hogy én felolvasok, én is nagyon sokat tanulok ezekből a könyvekből. Egy teljes nyugalom fog el, amikor itt vagyok, és ezt a nyugalmat át tudom adni másoknak. Nagyon sok olyan műsor van, ami valójában az összműsor abból áll, hogy tanítja az embereket. Nem mindenkinek van hozzá képessége, hogy megszerezzen könyveket, vagy tudja, hogy mit olvasson, és ezt ingyen kapja. És ezek nagyon fontos dolgok. Az embereknek szüksége van a hitre, és ez a lényege ennek az egésznek.
0: És mit üzen a hallgatóknak, akik éppen most támogatni kívánják a Mária Rádiót, miért tegyék?
1: Hallgassák a rádiót, nagyon szükségünk van a hitre, nagyon szükségünk van Jézus tanítására, nagyon szükségünk van ezekre az igékre. Elősegíti az emberekben azt, hogy jobban boldoguljanak az életbe. Elvezeti őket az igazságra. Nem tudja majd olyan könnyen elcsábítani őket a világ, mert hallgatva a rádiót mindig kapnak valami olyan tanítást, ami megakadályozza őket, hogy rossz útra térjenek, vagy egy olyan ösvényre térjenek, amire nem kell. Én azt mondom, hogy a Mária Rádió megfogja a mi kezünket, a hallgatók kezét, hogy együtt haladjunk a mennyország felé.
0: Köszönöm szépen a tápláló gondolatokat is. Örülünk, hogy itt van velünk, és reméljük, hogy még sokáig.
1: Így van.
0: Úgy legyen.
1: Úgy legyen.
0: Köszönöm.
2: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallják.

0: szomjazom. Én amikor Bécsben tanultam, és a magyar transzplantációra váró betegeket kiszállították Bécsben, és emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy nagyon örülnék, hogyha bemennél meglátogatni egy frissen transzplantált beteget, hogy beszélgess egy kicsit vele, illetve leginkább a családjával, mert ők azért még akkor nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. És akkor tárult föl elém először ennek a fizikai szenvedésnek a végtelenséget, hogy mennyire tudnak emberek szenvedni, ezzel együtt küzdeni, és hogy mennyire megviseli ez a családot is. Ez volt az egyik, ami a fizikai és egyben lelki fájdalommal szembesített, majd utána az, amikor alig kezdtem el az egyetemet, és kiderült, hogy az édesanyám rákos, és 8 évig küzdöttünk a rákkal. Csontrákja volt, és a csontrákja borzasztó fájdalmas volt, és egy ilyen nagyon-nagyon közeli embernél lesz megélni ezt az iszonyú fájdalmat, amit már a legerősebb fájdalomcsillapítók sem tudnak csökkenteni, ez nagyon nehéz. Illetve fiatalon megélni ezt a végtelen kiszolgáltatottságot, amit Krisztus is megélt a kereszten, hogy nem volt keze, hogy megfogja és igyon valamit, hanem hogy teljesen rá vagyok utalva a másikra. Jézus, aki tulajdonképpen az élő vizek forrása, ezzel azt üzeni nekünk, hogy a szenvedést azt Isten jelenlétében és Isten szeretetében is meg lehet élni, hogy ennek sajnos van helye az életünkben, de ha figyelünk egymásra, figyelünk rá, reagálunk arra, amit ő mond, akkor enyhíthető. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos része a Szentírásnak.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Az apostolok épp ma összegyűltek, cél nélkül, ok nélkül magukba merültek. Csak egy jelre vártak, hogy mutasson utat, lelkük a sötétben fénylő jelet kutat. S lám, hatalmas zúgás és szélvihar támadt, láng nyelvek virultak, ahogy a fény áradt. A Szentlélek leszállt az apostolokra, megújul a lélek, s nem lesz földi pokla. Ez a megtisztulás ébredés kezdete, s lám Péter prédikált, s a többi tart vele, beszédére sokan, oly sokan figyeltek, hisz az árva lelkek ótra célra leltek. Volt kire figyelni, volt már kit követni, a jövő alapját már le tudták tenni. Létrejött az egyház, és Jézus keresztjén alapult a vallás, a hithű keresztény. Áldozat, szolgálat, örök megbocsátás, együtt gondolkodás, új szemléletváltás. Keresni az utat egy boldog világhoz, hűnek lenni Jézus szent akaratához. Pünkösd van, az egyház szép születés napja, hitünk a Szentlélek újra visszaadja. Csak követni kéne, s nem bűnről papolni a rászorulókhoz, le kéne hajolni. A szeretet nyelvén beszélni és tenni. A megváltó útját naponta követni. Példát venni róla. Példát venni tőle, hogy a világunknak legyen szép jövője.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsoromban, a ma esti műsoromban a pünkösdi búcsú mottójáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Tudjuk, hogy a motto a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, mondja Szent Maximus. Az ember sokszor úgy érzi, hogy egyedül halad az élet útján. Vannak napok, amikor tisztán látjuk az irányt, és vannak időszakok, amikor köd borítja a szívünket. Kérdések, félelmek, fáradtság és bizonytalanság nehezedik ránk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt hinni, nekünk kell egyedül megtalálnunk az utat. De a keresztség titka valami egészen mást mond. A keresztség pillanatában Krisztus nem azt mondta, hogy menj és próbálj meg boldogulni, hanem elénk állt. Előttünk indult el. Nem távolról mutatta az irányt, hanem ő maga lett az út. Krisztus előttünk jár a mindennapokban is, könnyek előtt, a kereszt előtt, a reménytelenség előtt. Ott van a fájdalmaink előtt, hogy amikor mi odaérünk, felismerjük, ő már járt ott. Már végigment az úton. És milyen szép képe ez az arándoklatnak is. A csíksomlyói nyerekbe induló ember lépésről lépésre halad. Néha fáradtan, néha örömmel, néha csendben, de nem egyedül. Egy nép együtt halad. Egy hitben élő közösség együtt követi Krisztust. A szűzanya pedig ott áll mellettünk, mint édesanyja az úton. Nem előz meg bennünket, nem siettet. Csendesen kísér, és szinte a szívünkbe súgja, ne félj elfáradni, ne félj lassabban menni. Csak Krisztust szem elől ne veszítsd. A hűség nem azt jelenti, hogy soha nem botlunk meg. A hűség azt jelenti, hogy újra felállunk, és ismét elindulunk utána. Így is imádkozhatunk, hogy Urunk Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a keresztségben magadhoz hívtál, és nem hagytál magamra az úton. Add, hogy amikor elfáradok, újra felismerjem lépteidet magam előtt, és szűzanyánk segíts, hogy hűséges szívvel kövessük fiadat, amíg megérkezünk hozzá. Hajnalban indul a zarándok, a föld még harmatos, a hegyek fölött lassan világosodik az ég. Az első lépések könnyűek, az ember szívében öröm van, várakozás van, de ahogy telik az idő, hosszabb lesz az út, fárad a láb, nehezedik a váll, és egyre csendesebbek lesznek a gondolatok. Ilyen az élet is. Gyermekként könnyű hinni, könnyű örülni, könnyű azt mondani, Uram, követlek. De az évek során kereszteket hordozunk, csalódásokat, veszteségeket, könnyeket, kimondatlan fájdalmakat. És néha megkérdezzük, Uram, merre vagy? Miért ilyen nehéz az út? És a mai motto választad, Krisztus előttünk jár. Nem mögöttünk, hogy sürgessen, nem távol, hogy ne írjuk utol, hanem előttünk, mint a pásztor, aki ismeri az ösvényt, mint a fény a sötétben, mint valaki, aki már végigjárta azt, amitől mi félünk. A Golgota útján is előttünk járt, a szenvedésben is előttünk járt, a magányban, az elhagyatottságban, a kereszt súlya alatt is előttünk járt. Ezért, amikor sírunk, ő már ott van, amikor félünk, ő már ott van. Amikor azt hisszük, elvesztünk, ő már ott áll a következő kanyar után. És talán ezért zarándokol annyi ember csíksomlyóra is. Nem csak a hegyre megyünk fel, hanem a szívünk mélyére is, vissza ahhoz a kegyelemhez, amelyet egyszer a keresztségben kaptunk. Ott lettünk Isten gyermekei, ott indultunk el Krisztus nyomában. A szűzanya pedig úgy kísér minket, mint egy anya gyermekét. Nem veszi el az út köveit, de fogja a kezét a nehezebb részeken. És a végén talán ráébredünk, nem mi kerestük Krisztust igazán, hanem mindig ő vezetett minket. Ma kinek a nyomát követem igazán? A félelmeimét,
a világ zajájét, vagy Krisztusét, aki előttem jár. Kedves Mária Rádió hallgatók, van egy különös dolog a hegyi ösvényeken, amikor sűrű köd ereszkedik a tájra, az ember már nem lát messzire. Nem látja a csúcsot, nem látja az út végét, sokszor még a következő kanyart sem. Ilyenkor nem az egész utat kell látni, elég követni azt, aki előttünk halad. És a hit útja is ilyen. Sokszor szeretnénk tudni, mi vár ránk, mi lesz holnap, miért történnek velünk bizonyos dolgok, miért érkezik kereszt oda, ahol örömöt reméltünk, miért marad csend ott, ahol választ várunk. És Isten gyakran nem a teljes térképet adja a kezünkbe, hanem fiát adja. A keresztségben Krisztus nem csak megérintette az életünket egy távoli emlékként, nem egy múltbeli esemény lett, hanem kapcsolat kezdődött. Azóta ő előttünk jár, minden úton, minden évben, minden örömön és minden szenvedésen át. Néha azt hisszük, mi keressük őt. De amikor visszanézünk életünk útjára, rájövünk, a legnehezebb pillanatokban is ott volt előttünk. Akkor is, amikor nem láttuk. Talán úgy, mint a hóban hagyott lábnyomok. Az ember csak megy előre, és később vesz észre, valaki már kitaposta előtte az utat. A szűzanya ezt különösen jól értette. Ő sem látta mindig előre Isten teljes tervét. Nem tudta, hová vezet minden, de egyet tudott, hűséges maradt. Lépésről lépésre, igenről igenre. És talán erre hív minket a csíksomlyói út is, nem arra, hogy mindent értsünk, hanem arra, hogy hűségesen menjünk tovább. Mert a hit nem azt jelenti, hogy mindent látok, a hit azt jelenti, hogy követem Krisztust a ködben is. Uram, amikor nem látom az utat, add, hogy felismerjem lépteidet magam előtt, és amikor elfáradok, emlékeztess, nem egyedül járok, mert te mindig előttem jársz. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy kis gyermek egyszer erdei ösvényen sétált az édesapjával. Az út sáros volt, helyenként mély nyomokat hagyott benne az eső. A gyermek eleinte félt, szűk volt az ösvény, ismeretlen a táj, és a sűrű fák között minden nagyobbnak tűnt. Az apa csak ennyit mondott, ne félj, lépj oda, hová én léptem. A gyermek figyelni kezdte az előtte haladó lábnyomokat, egyiket a másik után, nem nézte a sötét erdőt, nem nézte, milyen messze van még az út vége, csak a nyomokat követte. És egyszer csak azt vette észre, már nem fél. Talán ilyen a mi keresztény életünk is, annyiszor szeretnénk előre látni egész életünket, biztonságot kérünk, biztos válaszokat, világos terveket, de Krisztus sokszor nem a jövőt mutatja meg, hanem a következő lépést. A keresztségben Isten gyermekei lettünk. Attól a naptól kezdve nem egyedül járjuk az élet útját. Krisztus előttünk megy, ő már járt a fájdalom útján, járt az elutasítás útján, járt a kereszt útján, és végig járta a feltámadás útját is. Ezért a hűség nem azt jelenti, hogy soha nem fáradunk el, nem azt jelenti, hogy nem sírunk, nem kétezünk, vagy nem botlunk meg. A hűség csak ennyi, még egy lépés Krisztus után, még egy imádság, még egy bizalommal kimondott igen, még egy felállás elesés után. A csíksomlyói zarándok sem egyszerre ér fel a hegyre, lépésekből áll az út, és minden lépés mögött ott van a kegyelem. Talán ma Krisztus nem azt kéri tőled, hogy lásd a teljes utat, csak azt, hogy tedd a lábad az ő nyomába, és ez elég. Nem kell látnod az egész utat, elég követni azt, aki már előtted jár.

Füle Lajos. Ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt. Maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szent Atya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szent Atya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget, a papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nuntiandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket. Ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont. Ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mi meghallgatásra vagyunk hivatva? Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
2: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
1: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez, majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
0: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
3: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüske párbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide, a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondott a Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
0: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Székelyudvarhelyről, a stúdió mikrofonjánál Gerib Anikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Együtt vagyunk ezekben a pillanatokban, percekben, és megköszönjük az Istennek, hogy együtt lehetünk, felajánlhatjuk a mi imáinkat, kérhetünk, köszönhetünk, és imádkozhatunk egymásért. Tegyük ezt így most is. Önök is bekapcsolódhatnak az ima szándékok fogadásának, hisz ez az ideje. Ha hívnak bennünket a vonalas telefonszámok egyikén, ami 0259 420 555, vagy 0359 420 555-ös, megírhatják nekünk szöveges üzenetben a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy a webcímünkön belül az ima szándékok rubrikára kattintva írhatnak nekünk. Adjunk hálát és köszönjük meg a Jóistennek elsősorban azt, hogy újra segíthetünk mi, akik hallgatjuk, és akiknek tehetségünk van, hogy adakozhatunk, hiszen tudják a kedves hallgatók, hogy ezekben a napokban a maraton zajlik, azt arról hallanak, és segíthetünk, és kérem én, hogy aki teheti, az támogassa. Köszöntök egy betelefonálót, utána befejezem a gondolatom. Haló, úgy maradt a rádió, meg kérem szépen tessék kikapcsolni, mert ha nem elköszönünk egymástól. Kedves hallgatótól elköszönünk. Megkérem a kedves hallgatókat, hogy mielőtt elkezdik formálni a számot, azelőtt kapcsolják ki a rádiókészüléket, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, mint amiben most voltunk. Visszatérek a maratonhoz. Imádkozzunk együtt a maraton jó eredményeiért, sikeréért, minden adakozójáért, hogy együtt segíthessük a felvidéki és délvidéki magyar nyelvű testvéreinket, akinek szándéka van, és nincs úgymond most egyik stúdió közelében sem, de szeretném támogatni, megteheti, ha hív bennünket a 0259 420 777-es telefonszámon, vagy a 0359 420 77-es számon, és elmondja, hogy szeretnél támogatni. Köszönjük előre is mindenkinek, aki imájával vagy anyagilag támogat. Köszöntök egy újabb betelefonálót. Haló!
1: Haló!
0: Köszöntöm!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Itt tetszik lennék?
0: Én itt vagyok, tessék mondani az ima szándékot.
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, s a látásomért, a család békességért és a két unokámért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, s az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, a dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Minden imát és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Udvarhelyről egy kedves hallgató imádkozik velünk. Gyermekeinkért és az élőhit kegyelméért, hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írt nekünk és imádkozik velünk. Köszöntöm a telefonálónkat. Haló! Mindörökké, amen. Rádiót legyen szíves kikapcsolni.
1: Szeretném, hogy az egész imát felajánlom, hogy a gyógyulás minden betegségben.
2: csak van a szalva zászlói. Ráadó Istenem, segítsen meg a gyógyulányra az egészet, nem rám fajt, hogy elindít.
0: Imádkozzunk hittel. Mindörökké, amen. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, nehéz helyzet megoldásáért, békéért, önökért, egy édesanya. Ezt a rózsafüzért felajánlom a önökkel imádkozva a Lakatos Imre lelki üdvéért, aki földi születésnapját ünnepelni a napokban. Felajánlom a családjáért, és felajánlom az egész rokonság lelki üdvéért. Köszöntöm a betelefonálót, Halló Mária Rádió. Szét kapcsoltak, de bátorítom a hallgatót, hogy csengessen újra, hívjon bennünket. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtéréséért és a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom Emese és Zsolt 30. házassága évfordulójuk alkalmából. Erői kegyelemért, kitartásért, hűségért és minden jóért. Köszöntöm a betelefonálót. Halló?
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: A rózsafüzért és a szentmiséget fél szeretném ajánlani a férjem lelká üdvé, édesapám lelká üdvé, hozzám tartozó összes halotti, a tisztított vízben szenvedő lelkeké, önmagami, édesanyámnak a lába gyógyulásai, türelémi, testvéreimé, sógoraimé, az ők családjuké, külföldön dolgozó unokámé, feleségié, a fiamé, menyemé, az itthon maradott unokámé, a Jóisten adjon nekik erőt, egészséget, békességet a családba, a Mária Rádió fennmaradásai, a világ béké, a háború megszűnéséjé, s a halottaké. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjunk együtt az imában. Imád

0: ágyukra, mindennapjaikra. Ezt akkor köszöntöm a betelefonálót. Halló?
1: Halló, igen.
0: Élőadásban tetszik
1: lenni. Kicsertessék az Úr Jézus Krisztus. Rózsafüzét és a szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretetét, halottai lelki küdvéjét, a világ békéjét, unokáim teljes gyógyulásukért, Máriaton sikeréjét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi köszönjük, hogy együtt tartunk ezekben a pillanatokban is, és együtt imádkozhatunk. Drága Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban, a gyermekeimért óvd meg minden rossztul, és adj nekik jó munkát. Ezért vagyunk, imádkozzunk együtt. Sok egészséget kívánok mindenkinek, ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, magamért, két fiamért, a páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségükért, őrizze meg Isten minden bajtól. A hálából kapott kegyelemért a szűzanyat akarja beiköd Bédő palástjával egy mindennapos hallgató. Köszöntöm a telefon kapcsolatban lévő hallgatónkat. Halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, Mária Rádió munkatársért, önkéntességért, hallgatóért és a világ békéért, és a Lőrinc családért, nagyváradra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, és legyen békében az embertársaival és családjával, vigyázzon magára. Imádkozzunk érte. Én hálát adok a jó Istennek, és megköszönöm édesanyámat, megköszönöm az ő életét, az ő példáját számunkra, és imádkozunk érte, hogy a jó Isten áldása töltse be életét, adjon neki hitet, reményt, szeretetet, és ezt az imádságos lelkületet, amit nap mint nap látunk tőle, azt áldja meg, tartsa meg, és hallgassa meg minden elrebegett imáját. Édesanyánk, Isten éltessen sokáig születésnapod alkalmából, imádkozunk érted, lányaid, és édesapánk fent a mennyből. Köszöntöm a betelefonálót.
3: Halló.
0: Halló, élőadásban tetszik lenni.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani Szűzanyának, az ő szent fiának hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, a gonosz távozásáért, az egész családomból, egy fontos szándékért, bűnöm bocsánatáért, az összes halottaimért pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevébe, Mária Rádió összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában. Évike jó eredményeiért ajánlom fel ezt az imád. Én meg szeretném köszönni a mindenható Istennek az elmúlt 5 esztendőt, hálát adok az én házasságomért, és felajánlom az imát a kórustársakért, a komákért, az imacsoport társakért, és minden emberért, barátért, ismerősért, akik imáikkal, munkáikkal támogattak és támogatnak a mai napig, hogy nem vagyunk magunkra, és a jó Istenben van nekünk társunk. Köszönöm, köszöntöm a betelefonálót, aki élőben van. Haló.
4: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Rádiót megkérem kikapcsolni.
4: Hát a rózsafűzést fel szeretném ajánlni sorstársam, Csíkszentkirályon lakatos

0: Ezzel a gyógyulásáért, a Jóisten adja neki gyógyulást, hogy egy kicsit tudjon legalább mozogni. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Legyen olyan kedves máskor, mikor telefonál, kapcsolja ki a rádió készüléket, hogy ne visszhangozzon. Köszönöm. A rózsafűzért felajánlom egy nagy bajért, amiben a család és egy nagymama van. Imádkozzunk, értük. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért. Imádkozzunk az úton lévőkért. Megköszönöm a kedves hallgatóknak, hogy együtt voltunk, ezekben a percekben együtt imádkozhattunk. Ne menjenek messze, hiszen a közös ima együtt hamarosan kezdődik, és továbbra is hallgassák a rádiót, és folyamatban, folytonosan imádkozzunk felvidéki és délvidéki testvéreinkért. Ha tehetik, akkor anyagilag is tegyék meg ezt a támogatást, de mindenképp hiszem, hogy az imának ereje van. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, imára hívom a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért felajánlva minden elhangzott és el nem hangzott szándékért. Imádkozzunk a Mariatonért, a felvidéki és délvidéki testvéreinkért, hogy tudjuk imával és anyagilag is támogatni, hogy ne szűnjék meg a Mária Rádió, tudják fent tartani. Hozzuk ide egyéni szándékainkat is. A mai nap a szombatfalvi férfi rózsafűzér társulat tagjaival fogunk imádkozni. Ők vezetnek bennünket az imában. Tartsunk együtt.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: A bűnök bocsánatát, a testről támadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne sérj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak kírkalmatra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
3: ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
4: ments meg minket a pokol kizétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
6: Ó Mária, édesanyánk,
4: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa tüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
4: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
4: könyörögj érettünk.
1: Síksomjói segítő szűz,
4: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
4: könyörögj érettünk.
1: Istenünk, te áram püspököt,
4: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
4: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
4: Könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja!
4: Könyörögj érettünk!
1: Szüzeknek Szent Szüze!
4: Könyörögj érettünk!
1: Krisztus Szent Anyja!
4: Könyörögj érettünk!
1: Egyházunk Anyja!
4: Könyörögj érettünk!
1: Isteni kegyelem Anyja!
4: Könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Csodálatos Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Jó tanács Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Teremtőnk Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Üdvözítőnk Anya!
4: Könyörögj érettünk!
1: Nagy okosságú Szűz!
4: Könyörögj érettünk!
1: Tisztelendő Szűz!
7: könyörögj életünk.
1: Dicsérő szűz,
7: könyörögj életünk.
1: Nagy hatalmú szűz,
7: könyörögj életünk.
1: Irgalmas szűz,
7: könyörögj életünk.
1: Hűséges szűz,
7: könyörögj életünk.
1: Igazság tükre,
7: könyörögj életünk.
1: Bölcsesség széke,
7: könyörögj életünk.
1: Örömünk oka,
7: könyörögj életünk.
1: Lelki edény,
7: könyörögj életünk.
1: Tiszteletes edény,
7: könyörögj életünk.
1: Ájtatosság jeles edénye,
7: könyörögj életünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
7: könyörögj életünk.
1: Dávid király tornya,
7: könyörögj életünk.
1: Elefántcsont torony,
7: könyörögj életünk.
1: Mária aranyház,
7: könyörögj életünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
7: Uram,
1: Fridnek szent szekrénye,
7: könyörögj életünk.
1: Mennyország ajtaja,
7: könyörögj életünk.
1: Betegek gyógyítója,
7: könyörögj életünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
7: könyörögj életünk.
1: Keresztények segítsége,
7: könyörögj életünk.
1: Angyalok királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Pátriárkák királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Proféták királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Apostolok királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Vértanúk királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Hitvalló királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Szüzek királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Minden szentek királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Áterendő bűn nélkül fogantatott királyné,
7: könyörögj életünk.
1: Mennybe felvett királyné,
7: könyörögj életünk.
1: Szent olvasó királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Béke királynéja,
7: könyörögj életünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
7: könyörögj életünk.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
7: kegyelmezz meg.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
7: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
7: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
8: Amen.
1: Oltalmad alá futunk Istennek, szent anyja,
7: könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelettől,
8: mindenkor dicsőséges és áldott Szűz,
7: mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk. Engeszted meg nekünk szent fiadat, ajánl minket szent fiadnak, utasd be minket szent fiadnak.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
7: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
0: Adjunk hálát a mindenható Istennek, hogy együtt imádkozhattuk a rózsafűzért és a litániát minden szándékért. Megköszönöm a Szombatfalvi Férfi Rózsafűzér Társulat tagjainak, hogy eljöttek és vezettek bennünket az imába. Isten bőséges áldása legyen életüken, hallgattassék meg imájuk, és máskor is tudjanak jönni, és imádkozhassunk együtt. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről, a Mária Királynő kápolnájából. A mikrofon kívánva további áldott estét és szép hétvégét. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk, hallgassák a Mária Rádiót, imádkozzunk együtt egymásért. A mikrofonnál Gerév Anikót, technikai munkatársamot, József Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértesik a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyvár, illetve a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. Cibor atya köszönti önöket. Világméretű Mariaton záró ünnepség van most a Montevideói Székesegyházban, Uruguayból. Onnan közvetítjük most a Szent Misét spanyol nyelvről, amelynek főcelebránsa Daniel Storla bíboros. Uruguayban most éppen délben 12 óra van, és az ottani Mária Rádió közvetítését vesszük át, és próbáljuk átadni a kedves hallgatóknak. Kapcsolódjunk be szívvel, lélekkel. Háttérben már megy a kezdő ének, amelyet az ottani Mária Rádió önkéntesei énekelnek, ahogy halljuk. Ha valaki szeretné akár internet fórumon nézni, az a YouTube csatornán a Mária Rádió, az Uruguayi Rádió Mária honlapján kapcsolódhat.

0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía,
1: az Úr békéje legyen veletek.
0: Urunk
1: Jézus Krisztus, aki meghív minket az ige és az Eucharisztia asztalához, most megtérésre hív bennünket, vizsgáljuk meg ezért lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, és reménnyel kérjük Isten irgalmát.
0: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes.
1: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo
1: könyörögjünk.
0: Se orienten para nuestro bien.
1: Add meg nekünk, Urunk, hogy a világ eseményei a Te békés szándékait szerint és javunkat történjenek, és hogy egyházad örömmel szolgáljon neked odaadással és derűs lélekkel, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.

0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos,
1: olvasmány Péter első leveléből. Szeretteim, minden közel van a végéhez, legyetek tehát józanok és megfontoltak az imádságban. Mindenek előtt tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt eltakar. Gyakoroljátok a vendégszeretetet zúgolódás nélkül egymás iránt. Ki a kapott kegyelmi ajándék szerint, szolgáljon a többieknek, mint Isten sokféle kegyelmének jó sánfárai. Aki beszél, úgy beszéljen, mint Isten igéit hirdető, aki szolgáló szolgálj, mint aki ezt az Istentől kapott erőből teszi, hogy mindenben megdicsőjön Isten Jézus Krisztus által, övé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Szeretteim, ne lepődjetek meg a megpróbáltatásokon, amely

Hirdessétek a népek között, az Úr uralkodik, biztosan áll a föld kerekség, meg nem inog, igazságosan ítéli meg a népeket. Örüljenek az egek, és újjongjon a föld, zúgjon a tenger, és minden, ami betölti. Örvendezen a mező, és minden, ami rajta van. Akkor majd újjong az erdő minden fája. Az Úr szín előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságosan ítéli meg a világot, és hűsége szerint a népeket.

0: El Señor esté con ustedes.
1: Az Úr legyen veletek.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből.

0: Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo.
1: Jézus bevonult Jeruzsálembe a templomba. Ott körös körül mindent szemügyre vett, aztán, mivel már későre járt, kiment Betániába az apostolokkal. Másnap, amikor Betániát elhagyták, megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult irányába, hát ha talál rajta valamit. De odaérve semmit sem talált rajta, csak levelet, mert még nem volt itt a fügeírés ideje. Azt mondta neki, soha senki ne egyen rólad gyümölcset. Tanítványok hallották. Megérkeztek Jeruzsálembe, bement a templomba, és kiűzte, akik adtak, vettek a templomban, a pénzváltók asztalait és a galambárosok álványait pedig felforgatta. Nem engedte meg senkinek, hogy valamit is keresztül vigyen a templom területén. Tanított és mondta nekik, nem, de megvan írva, az én házamat az imádság házának fogják hívni minden nép számára, ti meg rablókban barlangjává tettétek. És amikor a főpapok és írástudók értesültek a dologról, tanakodni kezdtek, miképp okozzák vesztét. Féltek tőle, hiszen az egész nép csodálkozott tanításán. Amikor beesteledett, elhagyták a várost. Amikor másnap korán reggel elmentek a fügefa mellett, látták, hogy tövestő kiszáradt. Péternek eszébe jutott az látok, Mester, mondta, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus így felelt, ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogyha valaki azt mondja annak a hegynek, emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csak ugyan megtörténik. Ezért mondom nektek, hogyha imádkoztok, és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, és ha nehezteltek valakire, ugyanúgy, mint mennyei atyátok is, megbocsássa bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.

0: prensa, como se decía en su época, había publicado una cantidad de libros populares para defender la fe. Al final de su vida dijo, ¿cuánto más hubiera hecho si hubiera tenido más fe? Entonces, ¿cuánto más podríamos hacer nosotros? ¿Cuánto más lograríamos si tuviéramos más fe?
1: Nagy evangéliumban Jézus különös képekkel tanít bennünket. Hallunk a terméketlen fügefáról, a templom megtisztításáról, az imádság erejéről és a megbocsátás fontosságáról. Első hallásra talán úgy tűnik, mintha ezek különálló események lennének, pedig mint egyetlen mély üzenetet hordoznak. Isten nem külsőségeket keres, hanem élő hitet, tiszta szívet és gyümölcsöt termő életet. Úgy kezdődik az evangélium, hogy Jézus meglát egy fügefát. Szép, zöld, lompos. Távolról ígéretesnek tűnik, de amikor közelebb megy hozzá, nincs rajta gyümölcs. És milyen megrendítő kép ez az emberről. Kívülről sok minden rendbe lehet. Vallásos szavak, szép külső, jó hírnév, templomba járások, tevékenység. De Isten azt kérdezi, van-e gyümölcs? Van-e szeretet? Van-e irgalom? Van-e megbocsátás? Van-e alázat? Van-e élő kapcsolat Istennel? Sok ember ma olyan, mint ez a fügefa, tele levelekkel, de kevés gyümölcsel. Sok beszéd, kevés szeretet. Sok zaj, kevés ima. Sok vallásos külsőség, de kevés megtérés. Jézus nem a leveleket keresi rajtunk, hanem a gyümölcsöt. A kereszténység nem díszlet, nem szerep, nem hagyomány csupán. A kereszténység Krisztus élete bennünk. Ezután Jézus belép a templomba, és felháborodva látja, hogy az imádság helyéből vásár lett. Beforgatja az asztalokat, kiűzi az árusokat, és ezt mondja, az én házam az imádság háza lesz. Tehát Jézus nem haragból cselekszik, hanem szeretetből, mert fáj neki, hogy az emberek elvesztették a lényeget. Tehát a templom nem piac, az azt jelenti, hogy a hit nem üzlet, és az Istennel való kapcsolat nem érdekek keresése, és nem érdekek kérdése. És milyen érdekes itt is, meg kell állnunk egy pillanatra, mert Szent Pál azt mondja, hogy ti vagytok a Szentlélek temploma. Vagyis Jézus nem csak a Jeruzsálemi templomba akar belépni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha te szívedbe akar bemenni, és onnan akarja kiostorozni a te rossz gondolataidat, a te bűneidet, a te... És mit találott? Talál-e a szívedben csendet, vagy ugyanúgy vagy, mint a templomba, akik hangoskodnak? Talál-e imát a szívedbe, talál-e hitet, talál-e szeretetet, vagy te is csak kívülről hangoskodsz? Vagy a szívünk tele van haraggal, önzéssel, kapkodással, bűnnel, keserűséggel, hiúsággal? Tehát néha bennünk is vásár van. Túl sok minden foglalja el a helyet, azt a helyet, amely egyedül Istent illetni. Tehát Jézus ma is meg akar tisztítani bennünket. Nem azért, hogy megalázzon, hanem azért, hogy szabaddá tegyen. Mert a bűn rabság. Isten pedig szabadságot akar adni szeretetben és igazságban. Másnap a tanítványok látják, ugye, hogy a fügefa elszáradt, és Péter csodálkozik. Jézus pedig egy nagyon mély mondatot mond, hogy higgyetek Istenben. És ez a mai evangélium központja. Ne önmagatokba higgyetek, ne az emberi erőben, ne a hatalomban, hanem Istenben. Mert az ember ereje véges. Isten ereje végtelen. Mi sokszor félünk, aggódunk, kétségbeesünk, és azt mondjuk, hogy nem fog sikerülni. Nincs remény, túl nagy a probléma, nem tudok megváltozni. Jézus pedig azt mondja, ha akkora hitetek lenne, Tehát a hit nem varázslat, a hit az bizalom. A hit azt jelenti, Uram, nem értek mindent, de rád bízom magam. A hit azt jelenti, amikor minden sötétnek látszik, mégis tovább imádkozom. A hit azt jelenti, hogy amikor emberileg nincs megoldás, remélek, és nem háborgok. A hit azt jelenti, nem a körülményekre nézek, hanem Krisztusra. Jézus azt mondja, bármit kértek imádságotokban, higgyétek, hogy azt megkapjátok. Ez nem azt jelenti, hogy Isten teljesíti minden kívánságunkat, hanem azt, hogy az igazi ima mindig meghallgatásra talál. Lehet, hogy nem úgy, nem akkor, nem abban a formában, ahogy mi elképzeljük, de Isten válaszol. Az ima nem egy automata. Az ima kapcsolat. Sok ember azért várad el az imában, mert azonnali eredményt vár. Pedig az ima legnagyobb csodája sokszor nem az, hogy megváltozik a helyzet, hanem az, hogy megváltozik a szív. Az igazi imában béke születik, erő születik, remény születik, világosság születik. Az imádkozó ember nem lesz problémamentes ember, de soha nem marad egyedül. És Jézus végül valami nagyon fontosat mond, hogy amikor imádkoztok, meg ki fogtok imádkozni, előbb bocsássatok meg. Milyen érdekes, hogy Jézus az imád összeköti a megbocsátással, mert a harag bezárja a szívet. A gyűlölet megmérgezi a lelket. A sértettség falat épít Isten és ember közé. Nem lehet úgy Istentől irgalmat kérni, hogy közben mi nem akarunk irgalmasok lenni. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy a rossz jó volt, nem azt jelenti, hogy nem fájt, hanem azt jelenti, hogy nem akarok tovább a seb fogja lenni. Aki nem bocsát meg, az a múlt rabja marad. Aki megbocsát, az szabaddá válik. Jézus a kereszten is ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. És ez a kereszténység szíve. És mit üzen ez ma nekünk? Ma megkérdezi tőlünk Jézus, van egy gyümölcs az életedben, tisztalja a szíved temploma, tudsz-e igazán hinni, tudsz-e kitartóan imádkozni, tudsz-e megbocsátani? Mert nem elég lombos fának lenni, gyümölcsöt kell teremni. Jézus ma nem elítélni akar bennünket, hanem felébreszteni. Azt akarja, hogy életünk termő legyen, hogy szívünk az imaháza legyen, hogy hitünk élő legyen, és hogy szeretetünk valódi legyen.
2: Por el Papa León 16 para que el Señor le conceda fortaleza, sabiduría y alegría en su misión de guiar a la Iglesia, oremos al Señor.
3: Oh Señor, escucha y ten piedad.
2: Por toda la Iglesia, para que sea en el mundo testimonio de unidad, esperanza y amor fiel al Evangelio, oremos.
1: Az egész egyházért, hogy a világban az egység, a remény és az evangéliumhoz való hűséges szeretet tanúja legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. A megszentelt életet élőkért, hogy hivatásokat odaadással éljék meg, és továbbra is a világosság legyenek a világ számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az egész emberiségért, hogy Jézus Krisztus lelke, az igazságosság és a béke vezesse a testvériség és az élet tiszteletének útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. A betegekért és minden testivel lelki szenvedőért, hogy Krisztus szeretetébe vigasztalást és erőt találjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Mária Rádió minden hallgatójáért, önkéntesejét, jótevőjéért és munkatársakért szerte a világon, hogy az Úr a szűzanya közbenjárására áldja meg őket és adja meg nekik, hogy mindig Isten országát és annak igazságát keressék. Erősítse ezt az evangelizációs művet és mindazokat, akik nagy lelkűen támogatják azt. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Escucha, Padre Santo, estas súplicas.
1: Mennyei Atyánk, hallgass meg néped könyörgéseit, amelyet ma színed előtt terjesztettünk eléd, és mindazt, amit szívünkbe hordozunk, és amit egyedül te ismersz. Töltse el minket kegyelmeddel és áldásoddal, Krisztus, ami Urunk által.

0: Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezéből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te adod nekünk mindazt, amit felajánlhatunk neked, és ezt az áldozatot irántad való szeretetünk jelének tekintet. Bizalommal kérünk, hogy eljuthassunk az örök javakra, hiszen Te vagy minden érdem forrása, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: El Señor esté con ustedes.
1: Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel.
0: Levantemos el corazón.
1: Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz.
0: Demos gracias al Señor.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Te saját képmásodra alkottad az embert, és az egész világot gondjaira bíztad, hogy egyedül neked teremtőjének szolgálva, uralma alá hajtsa teremtményeket. És amikor engedetlensége miatt elveszítette barátságodat, nem hagyta a halál hatalmába. Irgalmasan mindenki segítségére siettél, hogy akik keresnek téged, meg is találjanak. Ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel énekeljük.

0: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar.
1: Valóban szent az Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentesz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy nap kelettől nap nyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Mi ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
1: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
1: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, a szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozata, hogy elnyerhessük az örökséget választottaidat. De elsősorban Isten anyjával, a boldogsághoz Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Apostolaival, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Ő közbenjárásukra bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Confirma la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León.
1: Erősíts meg hitben, szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, püspökeinket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házat népe kéréseit, hiszen te akartató színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt. Mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Por Cristo con él y en él.
1: Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörök.

0: Animados por el Espíritu Santo, decimos como el mismo Jesucristo nos enseñó.
1: Isten szeretetek jár a szívünkbe, Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria.

0: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz...
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. De védkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kérsz és uralkodol mindörökön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: Nos damos fraternalmente la paz.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Oremos. Saciado con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo.
1: Az üdvösség kenyerével táplálva kérünk, irgalmas atyánk, hogy a szentség által, amelyet a földön magunkhoz veszünk, részíts minket az örök életben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az uruguayi Mare Rádió elnöke Juan Carlos Martínez üzen. Kedves jelenlévő testvérek és kedves hallgatók, a Mare Rádió, az uruguayi Mare Rádió nevében szeretnénk megköszönni minden hallgatónknak, akik napról napra követik a Mare Rádió műsorát az öt kontinensen, és a föld minden részéről köszönetet mondunk a Mare Rádió világcsalád vezetőjének, különösen elnökünknek, Vittorio Vicardinak.
2: Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a las autoridades de nuestra Santa Iglesia Católica en el Uruguay.
1: Hálásak vagyunk azért, hogy Uruguayt választották a világ méretű Mariaton záró szentmiséjének helyszínéül. Köszönetünket fejezzük ki az Uruguayi Katolikus Egyház vezetőinek.
2: Queremos dar gracias a Dios por esta inmensa obra guiada por nuestra madre y capitana, la Virgen Santísima.
1: Különösen Daniel Sturla bíboros úrnak állandó készségért, és azért, hogy rendelkezésünkre bocsátotta Montevideo székes egyházát ennek az eseménynek a megünneplésére, és mindenek előtt dicsőség Istennek azért a hatalmas műért, amelyet édesanyánk és vezérünk a boldogságos Szűz Mária vezet. Adja meg nekünk az Úr az állandó megtérés kegyelmét, hogy napról napra hűségesek legyünk szeretetéhez. A Szentlélek segítségével kapjuk meg azt a bölcsességet, hogy megértsük, hogy Istentől vagyunk, és Istenét lettünk teremtve, és Istenért tegyen minden dicsőség.
0: El Señor esté con ustedes.
1: Az Úr legyen veletek.
0: El Señor los bendiga y los proteja.
1: Áldjon meg benneteket.
0: Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Oltalmazzon
1: titeket a mindenható Isten. Ragyogtassa rátok arcát, és adja meg nektek irgalmát. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békét. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
0: A la Santísima Virgen la saludamos, ella es la patrona de esta Catedral de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago. Ponemos también toda la tarea de Radio María en sus manos.

0: glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.
1: Szent mise véget ért, menjetek békével. Ezzel befejeződött a Mariaton 2026-os záró szent miséje. Az Úr most elküld bennünket, hogy tanúiként hirdessük az örömhírt a föld végső határáig. Erősítse meg minket ez az eukarisztia és a Szentlélek ereje, hogy ezt a küldetést örömmel éljük meg, különösen a Mária Rádió nagy családjában. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy bekapcsolódtak ebbe a gyönyörű, szép szent misébe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék le Jézus Krisztus.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Köszönhetem a vonalban Juhos Ferenc verbitatyát. Szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel elmélt szeretettel köszöntöm én is Önt és a Mária Rádió hallgatóit.
0: Köszönöm a magam és a hallgatók nevében is. Ennek az egységnek, amiben beszélgetünk, a témája a misszió, és ugye egy verbita szerzetessel beszélgetek, tehát adja magát a kérdés, hogy mit jelent most a 21. században a misszió az Ön számára, akár verbitaként, akár papként?
1: Minden esetre ugye a misszió, mint az azt jelenti küldetés, ugye hát küldöttek vagyunk, és Jézus Krisztus küld bennünket. Ugye a missziós parancs az ma is érvényes, 2000 év után is, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És be kell ismernünk, hogy Európa missziós területté vált. Úgy 80-100 évvel ezelőtt Európa látta el a világ részeket, többi világrészt Európán kívül misszionáriusokkal. Most viszont a kocka megfordult, tehát ahol most még csak 150-200 éves a római katolikus egyház, vagy a katolikus egyház, onnét jönnek hozzánk misszióba, már ide Magyarországra is. Igazából Európának újra evangelizációra van szüksége. Például a magyar rendtartományban jelenleg 28-an vagyunk, ebből csak 6-an vagyunk magyar ajkúak. És természetesen, tehát a kérdéshez még visszatérve, a misszió az elsősorban tanúságtétel Krisztusról az életünkkel.
0: Még maradnánk a misszió témájánál. A következő kérdésem az lenne, most kihasználom, hogy egy verbitával beszélgetek, hogy a hétköznapokban most Magyarországon hogy néz ki egy verbita munkája?
1: Egy verbitának a munkája az nagyon sokrétű lehet természetesen. Hát itt, ha magyar rendtartományra gondolok, akkor hát elsősorban ugye a missziós tudatnak a terjesztése, tehát az emberekkel úgymond megismertetni azt, hogy nem csak magyar egyház létezik, hanem világegyházban élünk. És ugye különféle területek vannak a magyar rendtartományban, tehát a magyarországi missziónk az történik a plébániákon, tehát van összesen 5 plébánia, ahol dolgozunk. Ebből egy délvidéken van, Szerbiában, Nagybecskereken, tehát Nagybecskerek mellett, vagy a hozzá kötött városrészben, Muzsján, ott többségben magyarok élnek, tehát az ő pasztrációjuk is. Az mellett kisebb falvakba is járnak, ahol szlovák vagy éppen bolgár nyelvűek is laknak, és akkor nekik ugye, hát vagy magyarul, vagy éppen horvátul miséznek, a ott lévő rendtársak, az egyik közülük indiai, a másik pedig indonéz. Az indonéz, aki a plébános, ő már horvátul is megtanulta a magyar nyelv mellett. Aztán itt Magyarországon még vagyunk egy plébánián, Borsod megyében, az Egri főegyház megyébe, ott pedig cigány pasztorációval, cigány misszióval foglalkozunk, 2011-től. Tehát az is a feladatunk, ugye ott is, tehát a cigány pasztorációban is dolgozunk. És ugyanakkor tehát vagyunk a Székesfehérvár és a Vasvári Egyház, illetve a Szombathelyi Egyház megyébe is. A két rendházunk van, a Kőszegi rendház az anyaház, és Budapesten, Budatéténben van még egy rendházunk, ahol folyik a kispapképzés. Bár kispapunk csak egy van jelenleg, ő is Gánából van, ugye már nagyon régen nem volt sajnos magyar verbita hivatás, és a további feladatunk pedig a lelki gyakorlatok, papi lelki gyakorlatok, civil lelki gyakorlatok, és különösen foglalkozunk a kurzió mozgalommal, amit annak idején még a Mária Rádióban jól ismert Páter Gál Jenő atya, aki Paraguayban volt misszióba, ő hozta be Magyarországra egy másik jezsuita atya mellett még a kurzió mozgalmat. Ebbe dolgozunk, hát igyekszünk papi lelki gyakorlatokat is tartani. Az mellett missziós hétvégéket vállalunk plébániákon, amikor szinte az egész közösség kivonul egy hétvégére vagy egy hétre, a plébános meghívására, a plébánosnak a terveit úgymond megvalósítva van, úgyhogy tehát úgymond megmozgatjuk az egész plébániai közösséget, az idősek otthonától, az óvodáig, a különböző plébánián működő csoportokkal találkozunk, gyóntatunk, prédikálunk, olyan is van, hogy kimegyünk a piacra, az utcán, találkozunk az emberekkel, megszólítjuk őket, beszélgetünk velük. Tehát ahogy mondtam az elején, tehát a missziós öntudatot próbáljuk elültetni, hogy mennyire fontos a misszió, és hogy nem csak az a misszionárius, aki elhagyja a hazáját, és távoli misszióba megy, hanem a missziós parancs az minden kereszténynek szól, tehát mindenki, aki megvan keresztelve, meg van bírmálva, mindenkinek joga és kötelessége, hogy a saját környezetében, a saját családjában ő is misszionárius legyen.
0: Számunkra sem ismeretlen a misszió fogalma itt a rádióban, hiszen a mi munkánk is egy média misszió, sőt a miénk talán dedikáltan is így a Mária Rádióban, hiszen a Máriás értékeket és az egyház értékeit közvetítjük. Ön hogy látja, atya, mi a jelentősége a rádiónknak, illetve miben tudunk segíteni, vagy mi az, amit mi hozzá tudunk tenni ehhez a missziós munkához, vagy a missziós lendületet hogy tudjuk fenntartani?
1: Egy nagyon fontos eleme a Mária Rádió, a misszió, a küldetésnek a beteljesítéséhez. Hadd beszéljek arról, hogy rendalapítónk Janzen Szent Arnold, aki megalapította a rendet 1875-ben, ő mindjárt a kezdetekben nyomdákat létesített majdnem minden rendházba. Nagyon fontos volt a sajtónak, a sajtón keresztül való apostolkodás, hogy az emberekhez eljusson Isten igéje. Ugye Isten ige társasága vagyunk, hirdetjük Isten igéjét, és tehát nagyon fontos volt ez számára, és a mai napig nagyon fontos a mi számunkra is, hogy a médián keresztül Isten igéje eljusson, és a Mária Rádió ebbe hatalmas segítség a magyar egyháznak, vagy hát az mondhatom az egész világegyháznak, mert ugye nem csak felvidéken, nem csak Magyarországon vagy Erdélyben van Mária Rádió, hanem szerte a világon, és ez egy nagyon fontos apostoli tevékenység, hogy a médián keresztül is Isten igéjét eljuttassuk az embereket. Nálunk a minden rendtartományban, a verbitáknál minden rendtartományban van média felelős, aki ezzel foglalkozik, aki kezeli a honlapot, megosztja a prédikációkat, a napi igét, vagy éppen valamilyen fontos eseményt. Tehát a Mária Rádió ebben nekünk is nagy segítségünk, a verbitáknak, hogy így terjedhet az Isten igéje a mi környezetünkbe, a mi családjainkba, a missziós barátaink között.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és időt szánt ránk, és további jó munkát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Nagyon szépen köszönöm. Mindörökké ámen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Juhos Ferenc verbita atyával beszélgettünk.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg ma esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől lezárjuk a Mariaton második napját. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől kezdődik az élővíz folyói Mörgulescu kotizóval. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa füzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől egy újabb beszélgetést hallhatnak Tibor atya és a Felvidéki Mária Rádió elnöke között a Mariaton kapcsán. 22 óra 25 perctől a Zsolozsma befejező ima óráját imádkozzuk. 22 óra 30 perctől kezdődik a hit görög katolikus szemmel, Pallai Béla parókussal. 23 órától zenés, verses összeállítást közvetítünk, és ahogy már megszokhatták, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a megdagadt hasú rókáról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Egyszer régen élt az erdő közepén egy nagyon falánk rókakoma. Egész nap csak azon járt az esze, mivel tömje meg a bendőjét. Nem volt válogatós. Mézet csent a méhek kaptárjából, édes szőlőt és tyúkokat lopott a faluból, de a folyóban úszkáló halakat sem kímélte. Egyik nap kimerészkedett az erdő szélére, ahol a pásztorok anyájukat legeltették. Mikor azok meglátták a rókát, gyorsan felpattantak és hazaterelték a birkákat, nehogy bajuk essen az állataiknak. A ravaszdi körbeszaglászott a terepen, követte szimatát pár jó falat reményében. Rá is bukkant egy odvas fára a közelben, amibe a juhászok az uzsonnájukat rejtették, sült csirkét és kalácsot, friss cipót és szalonnát. A nagy kapkodásban ott felejtették az ételt, aminek a ravaszdi nagyon megörült. Beugrott hát a fatörzsébe, és degeszre ette magát a sok finomsággal. Mikor aztán az utolsó morzsát is jó ízűen lenyalogatta a bajszáról, szedelőzködni kezdett, hogy hazaballagjon. Hiába próbálkozott azonban, óriásira nőtt hasa nem fért már ki a szűkjukon, amint bemászott az oduba, de vissza sem tudott fordulni, úgy beszorult. Egy ideig izgett, mozgott, erőlködött, aztán felhagyott vele, mert csak egyre jobban szorította a fa ürege. Ekkor kétségbe esetten kiáltozni kezdett, nem tudta, mit évő legyen. Éppen arra járt egy régi pajtása, aki meghallotta a nagy síránkozást, és odament hozzá megkérdezni, mi a baj. A fába szorult róka elmesélte, mi történt, mire a barátja így szólt. Látod, látod, nem kellett volna olyan falánknak lenned, most kiböjtölheted az ínyen cebédedet. Addig ugyanis nem fogsz tudni kiszabadulni, míg le nem fogy a hasad olyan vékonyra, amilyen a lakoma előtt volt. Akkor majd könnyedén ki tudsz mászni az odúból. Azzal ment a dolgára. A torkos róka nagyon elszégyelte magát. Megvárta, amíg ismét lapos lett a hasa, és mikor csak ugyan kiszabadult a fa üregéből, megfogadta, hogy soha többet nem lesz falánk. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény est homályba hull, törlesszük a nagy tartozást, szívünk most háladalra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál, Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szöllő munkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz, mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király zengjen neked, és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Magasztallak, Istenem, királyom, és áldom nevedet. Mindörökkön örökké.
1: Naponta áldalak, és nevedet magasztalom. Mindörökkön örökké.
0: Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet.
1: Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat.
0: Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet.
1: Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat.
0: Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újjongva áldják.
1: Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú.
0: Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez.
1: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak.
0: Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek.
1: Hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét.
0: Örökkévaló ország a te országod. Uralmad minden nemzedéken át megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Mindenek szeme bízón rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében.
0: Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli.
1: Mindenek szeme bízón rád tekint, és te enni adsz nekik alkalmas időben.
0: Megnyitod kezedet, és eltöltesz minden élőt jótéteménnyel.
1: Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében.
0: Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igazi szívvel hívják.
1: Az istenfélők vágyai teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket.
0: Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt.
1: Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Mindenek szeme bízón rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk, Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hőségesek és igazak útjait, nemzetek királya.
1: Rövid olvasmány. Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek, s nem a test szerint. Hiszen a lélek törvényei Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted.
1: Aki igazán megismerte Krisztust, reménykedik benne. Kérjük hangos szóval és bizalommal őt.
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus Urunk, add, hogy a gyenge emberi természet, amely nélküled hajlamos a rosszra, általad állandóan erőt nyerjen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Gyenge emberi természetünk, amely hajlamos a sértődésre, általad mindig kész legyen a megbocsátásra.
0: Uram, irgalmazz!
1: Téged a bűn sért, a bűnbánat pedig kiengesztel, fordítsd el tőlünk haragod ostorát, amelyet bűneinkkel megérdemeltünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Te megbocsátottad a bűnbánó asszony bűneit, és az eltévedt bárányt válladra vetted, ne fordítsd el irgalmadat tőlünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mindazokat, akik földi életükben benned reménykedtek, engedd a mennyország kapujához, amelyet szent kereszted érdemével nyitottál ki.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható irgalmas Istenünk, a te akaratodból szenvedett Krisztus az egész világ üdvösségéért. Adj népednek nagy elhatározást, hogy merjen neked bemutatott élő áldozattá válni, és így beteljék szeretetet teljességével. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szikeüvölhelyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves már a rádió hallgatót. A Mariaton ünnep napunk sorozatának a második napjához érkeztünk. Hála telcével köszönöm meg még egyszer minden kedves adakozónak, hallgatónak, mindazoknak, akik a háttérben imádkoztak a Mariaton sikeréért, amelynek ugye a mottoja, hogy a szeretet az győz, győzelemre vezet. Reméljük, hogy ez a kis segítség, ez a kis adomány, amelyet a mai nap folyamán is a kedves hallgatók megajándékozták a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió fennmaradását. Isten áldása legyen rajtuk, életükön, családjaikon, betelefonálók a mai nap folyamán közel 30 személy, a tegnap és a mai nap összesen 6540 lei és 50 euró gyűlt össze. A szívnek az egyik legnemesebb megnyilvánulási formája a hála. Ezzel a hálával búcsúzom én is ma este a kedves hallgatóktól. A holnapi nap folyamán folytatjuk tovább egészen vasárnap estig. Kérjük a kedves hallgatókat, vegyék szívügyüknek a Mária Rádió fennmaradását, amely egyben a magyar nemzetnek az összetartozását is jelképezi, és nem csak jelképezi, hanem gyakorlatba is ülteti Isten szeretetének a tolmácsolásával. További jó rádiózást, szép estét, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Jó az, ami az életet szolgálja, mondta Albert Schweitzer.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti szeretettel Önöket. Ma egy talán örökké aktuális témával fogunk majd foglalkozni. Feltehetően mindannyian éreztük már azt, hogy elfáradtunk, sőt, belefáradtunk az életbe. Nem egyszerűen fizikailag fárad el az ember, hanem sokszor bizony legbelül is. Alig várjuk a szabadság idejét, azt, hogy jöjjön végre a nyár, hogy elutazzunk valahová, de talán fáradtabban kerülünk haza, jövünk vissza a vakációról, mint amikor elmentünk arra a rég várt, állítólag jól megérdemelt pihenésre. Feltehetően mindannyian megtapasztaltuk már azt is, milyen az, amikor az ember reggel úgy kell fel, hogy már előre kimerült. Gondolom átéltük már azt mindnyájan, mikor túl sok az elvárás, túl gyors a világ, túl hangos minden, nem tudunk vele lépést tartani, egyre kedvtelenebbek, erőtlenebbek leszünk. Ma a hitről, a stresszről és a kiégésről beszélünk, természetesen a teljesség igénye nélkül. Mit mond a Biblia a túlterheltségről, mit mond a tudomány a modern ember állapotáról, és hogyan találhatunk reményt, amikor úgy érezzük, nincs már erőnk tovább. Maradjanak velünk, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma a stresszről, a kiégésről és a hitről beszélünk. Gondolom egyetértenek velem, amikor azt mondom, hogy ma eléggé különös korban éljük az életünket. Soha nem volt még ennyi technológia körülöttünk, nem volt még ennyi lehetőség, ennyi kapcsolat, és mégis soha nem volt ennyi szorongó, fáradt, kiégett ember. Egy európai munkahelyi felmérés szerint a dolgozók közel 30%-a rendszeresen tapasztal stresszt, szorongást vagy depresszív tüneteket. Más kutatások szerint a fiatalabb generációknál még magasabb a kiégés aránya. Sokan úgy gondolják, hogy az élet akkor lesz értékes, ha állandóan teljesít valaki, mindig elérhető, mindig gyorsabban reagál, mint mások, mindig többnek kell lenni. Ha telefonunk nem hallgat el, folyamatosan tapogatjuk a képernyőt, már akkor is, miközben mással beszélünk, nem a szemébe nézünk, hanem a képernyőre. Az értesítések folyamatosan érkeznek, az ember sokszor még pihenés közben is dolgozik. És közben valami nagyon veszélyes történik. Az ember lassan elveszíti a lelkét. A pszichológusok szerint a kiégésnek három fő jele van. Az érzelmi kimerültség, a távolságtartás vagy közöny, az az érzés, hogy már semminek nincs értelme. És a legmegdöbbentőbb az, hogy sok hívő ember is ugyanúgy szenved ettől, mint bárki más, csak ami még rosszabb, sok hívő ember magába rejti, magában hordozza, mintha szégyelné, hogy elfáradt, elgyengült. Pedig a hit nem jelenti azt, hogy valakinek mai szóhasználattal élve mindig toppon kell lennie. Mert a hit nem tesz minket robotokká, nem leszünk sebezhetetlenek, nem leszünk érzéketlenek. Illés próféta, aki tüzet hívott le az égből, egyszer egy fa alatt ülve azt mondta Istennek: elég volt, Uram. A kiégés nem egyszerű lustaság, nem gyengeség, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy valaki kevésbé hívő. A kiégés hosszú ideig tartó belső túlterheltség annak az eredménye, hogy az ember túl sokat ad magából úgy, hogy közben nem töltődik fel. Érdekes, hogy a leginkább veszélyeztetett emberek között gyakran ott vannak a segítő foglalkozásúak, a tanárok, az egészségügyi dolgozók, a lelkészek, szülők, azok, akik mindig másokról gondoskodnak, másokkal foglalkoznak. A modern pszichológia szerint a stressz önmagában nem mindig káros. A valódi probléma a folyamatos megszakítás nélküli nyomás az emberi idegrendszert, ugyanis nem arra teremtették, hogy állandó készenléti állapotban éljen. És itt válik különösen érdekessé a Biblia, mert Isten már az Ószövetségben adott egy furcsa parancsot. Az embernek 6 napon keresztül kell végeznie a dolgait, a 7. viszont le kell állni. Sokan ezt csak vallási szabálynak gondolják, pedig ez valójában az emberi lélek védelme. Isten nem csak a munkát találta fel, hanem a pihenést is. A mai világ azt mondja, teljesíts még többet, Isten pedig azt mondja, állj meg. A mai világ azt mondja, akkor értékes valaki, ha teljesít, Isten pedig azt mondja, hogy akkor is szeret, amikor még fáradtak vagyunk. Ha végigolvassuk az evangéliumokat, valami nagyon különöset látunk. Jézus folyamatosan fáradt emberekkel találkozik. Kimerült halászokkal, a betegségbe megfáradt, belefáradt emberekkel, aggódó anyákkal, szégyenkező emberekkel, magányosokkal. De Jézus soha nem azt mondja, szedjétek össze magatokat, hanem azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus nem azt mondja, hogy nincs stressz, nem mondja, hogy a hívő ember az, aki mindig csak mosolyog, de az sem, hogy az a hívő ember, aki mindig morcosnak, kedvtelennek tűnik. Jézus magához hívja a terheket hordozó embert. Milyen érdekes, hogy a modern ember gyakran pont az ellenkezőjét teszi. Elrejti a fáradtságát, mosolyog, miközben belül szétesik, posztol, miközben majd belepusztul a magányba, dolgozik, miközben teljesen kimerült. A hit egyik legnagyobb ereje viszont az őszinteség. A zsoltárok például tele vannak olyan mondatokkal, amelyeket ma akár egy pszichológiai rendelőben is hallhatnánk. Miért csüggetsz el lelkem? Könyhullatás az én kenyerem. Elfáradtam a sóhajtozásban.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. A mai műsorunkban a stresszről, a kiégésről és a hitről beszélünk. A kiégésnek sok oka lehet, de talán a legalapvetőbb oka mégis az, hogy a modern ember elveszítette a csendet. Régen az emberek többet voltak egyedül a gondolataikkal, ma viszont szinte félünk a csendtől. Ha várunk valahol, elővesszük a telefont, ha unatkozunk, elkezdünk görgetni egy képernyőn, ha fáj valami, rögtön zajt keresünk, pedig a lélek a csendben tud gyógyulni. Jézus például rendszeresen elvonult egyedül imádkozni. A Biblia azt írja Jézusról, hogy korán reggel pedig, még szürkületkor felkelt, kiment egy puszta helyre és ott imádkozott. Jézusnak is szüksége volt csendre. Ha neki szüksége volt rá, nekünk mennyivel inkább? A pszichológusok szerint az állandó információ áradat túlterheli az idegrendszert. Az ember agya nem tud folyamatosan reagálni minden ingerre. Épp ezért sokszor nem is a nagy tragédiák fárasztanak ki bennünket, hanem a rengeteg apró megszakítás, a folyamatosan áradó üzenetek, a határidők, az elvárások,

a pihenéstől gyógyul, hanem attól is, ha az ember látja az értelmét valaminek. A hit nem csak szabályokat ad, hanem jelentést is. Azt mondja, nem vagyunk a véletlen eredményei. Az életnek van értelme, a szenvedésed nincs elfelejtve, és Isten látja az embert. A kiégett ember sokszor úgy érzi, hogy senki sem látja, senki nem törődik vele, a Biblia pedig azt írja újra és újra, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Azaz nem tömegként kezel bennünket a Szentírás, az Isten, hanem személyekként. Most térjünk vissza egy kicsit Jézushoz. Mit tanulhatunk még Jézustól a pihenésről? Sokan elfelejtik, de Jézus többször is félbeszakította a munkát. Volt, hogy a tanítványainak azt mondta, jöjjetek velem külön egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Milyen különös, a megváltó maga mondja, hogy pihenjetek. A mai kultúra sokszor bűntudatot kelt a pihenés miatt. Ha pihensz, lusta vagy, ha lazítasz, lemaradsz, ha nemet mondasz, gyenge vagy. Pedig a pihenés nem lustaság, hanem bizalom. Annak az elfogadása, hogy a világ nem omlik össze attól, ha egy órára megállunk. Sőt, néha a lélek csak akkor kezd gyógyulni, amikor végre lelassulunk. Talán most valaki az elhangzottakat hallva úgy érzi, szép, de megvalósíthatatlan gondolatok hangzottak el. Úgy is marad a fáradtság, a kiégés. A Biblia folyamatosan arról beszél, hogy Isten megadja az újrakezdés lehetőségét, és ami fontos, nem egyszer, nem kétszer, hanem épp akkor, amikor szükségünk van rá. Péter elbukott, Illés összeomlott, Dávid sírt, Jób mindenét elveszítette, és mégis azt látjuk, hogy Isten nem hagyta el őket, nem mondott le róluk, nem tekintette őket kevesebbeknek vagy értéktelenebbeknek, mint másokat. Sokszor azt hisszük, hogy Isten csak az erőseket használja, pedig a Biblia alapján úgy tűnik, Isten különösen közel van az összetört emberekhez. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, olvassuk a 34. Zsoltár 18. versében. Nem azt mondja, közel van a tökéletesekhez, hanem a megtört szívűekhez.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg, hogyan látta a Szentírás alapján néhai nagytiszteletű Cseri Kálmán a pihenést.
2: Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Márk evangélium a 6. részének 30. és 31. verseiben így olvashatjuk. Az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amit cselekedtek, azt is, amit tanítottak. Ő pedig ezt mondta nekik: gyertek el csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Beszéljünk arról röviden, hogy mit tanít a Szentírás a pihenésről. Legjobb, ha Jézus Krisztust kérdezzük, mert az ő tanításából is kitűnik ez. Jézus nem félt a munkától.

0: ismerte azt is, hogy úgy dolgoztak, hogy enni sem volt idejük. De néha szünetet rendelt el. Nem lehet úgy élni, hogy az embernek soha nincsen enni sem ideje. Ha a szolgálat a munka tölti be, akkor sem dolgozhat úgy. Néha meg kell állni, s bármilyen sok feladat várta is Jézust, időnként tudott visszavonulni, elvonulni, abba hagyni, elcsöndesedni. És a tanítványokat is erre tanítgatja, gyertek el most csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Az ember mondhatná, hogy annyi beteg volt, az alatt is gyógyíthatott volna. Olyan nagy volt a szellemi sötétség akkor is, az alatt is taníthatott volna. És Jézus mégis az Atya iránti engedelmességgel szép csöndesen félvonul tanítványaival együtt, és van egy idő, amikor nem gyógyít, nem tanít, hanem valami más csinál. Egyszer valaki azt mondotta nekem, hogy merj jó lelkiismerettel pihenni egy napot. És azért fogalmazott így, mert ismert. És valóban ez volt a kulcsa számomra a mondatának, hogy jó lelkiismerettel. Mert van olyan, hogy az ember már úgy érzi, nem bírja tovább, és akkor kénytelen egy kicsit leülni vagy kiállni. De amikor még bírná, ha fölismeri, hogy akkor van a pihenés rendelt ideje, akkor merjen megállni és jó lelkiismerettel abba hagyni. Eszerint az ige szerint nem bűn, ha valaki, aki egyébként becsületesen, szorgalmasan, céltudatosan dolgozik, időnként megáll egy kicsit. Ha mer csak gondolkozni, csak csendben figyelni Istenre, kezébe venni egy jó könyvet és elolvasni, valahova csendben elvonulni és visszavonulni. Isten nem hajszolja az övéit. Jézusnak tehát ez az egyszerű mondata bepillantást enged az ő gondolkozásába, és arra bátorít minket, hogy merjünk jó lelki ismerettel pihenni. A másik, ami tanulságos Jézus szavaiban, hogy hova hívja a tanítványokat. Azt mondja, gyertek el egy puszta helyre, elhagyott helyre. A csendbe hívja őket. Oda, ahol nem vonja el semmi a figyelmüket, hanem tudnak összpontosítani. Jézus nem úgy akar pihentetni, hogy szétszórja a figyelmünket, az egész szórakoztató ipar ezt célozza, hogy szétszórja az embert. Ő úgy akar igazi pihenést kínálni, hogy megtanít összpontosítani. Egy valamire, a legfontosabbra, különösen is koncentrálni. De ez, hogy puszta, elhagyott helyre hívja az övéit, azt is jelenti, hogy most egy ideig nem kell csinálniuk semmit. Most nem kell adniuk és tovább adniuk másoknak semmit. Ott nem várnak tőlük semmit. Ott engedhetik, hogy Isten adjon nekik valamit. Megpihen test és lélek, figyelhetnek, várhatnak. Mire, kire? Kiderül a továbbiakból, hogy Istenhez és önmagához akarja Jézus közel vinni a tanítványokat. Persze ezt a munka hajszájában is meg lehet és meg kell valósítani. Nem úgy van, hogy évente pár órát, pár napot, néhány hetet pihen az ember, és akkor figyel Istenre. Az egész életében figyelhet rá és várhat az ő kijelentésére, és keresheti az ő közelségét, sőt abban élhet. De vannak olyan időszakok, amikor csak ez tölti be az életét. És azt mondja Jézus, hogy ez ad igazi felüdülést az embernek. Ennek az ellenkezőjét próbálgatja a világ olyan nyilvánvaló eredménnyel vagy eredménytelenséggel. Hogy attól remél üdülést, amikor felfokozza a hangerőt, még inkább felfokozza a tempót, nagy jövésmenést diktál, és nem ismeri a csendnek az áldásait. Jézus azt mondja, hogy gyertek ki a forgalomból, egy puszta helyre, és ott fogtok fellélegezni igazán. A harmadik, ami hangsúlyos Jézus mondatában, hogy kivel töltsék a pihenés idejét a tanítványok. Arról beszél itt Jézus kimondatlanul is, hogy nem az a fontos, hogy hol, hogyan és mivel tölti valaki a pihenés, ha tetszik a szabadságának az idejét, hanem hogy kivel. Nem azt mondja itt a tanítványoknak, hogy menjetek el és pihenjetek meg egy kicsit, hanem azt mondja, hogy gyertek és pihenjetek meg egy kicsit. Magához hív Jézus, amikor pihenni hív. Egy másik igében is azt mondja a Máté 11 szerint, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. Az Ezékiel könyvének a 44. része arról szól, hogy mi volt a jeruzsálemi templomban dolgozó papoknak a feladata. És ott két munkaterületet, munkakört különböztet meg nagyon élesen. Azt mondja, hogy van, amikor az Úr házának szolgálnak a papok, és van, amikor az Úrnak. Akik az Úr házának szolgálnak, azoknak elő kell készíteniük az áldozatokat, és egy-egy ünnepen reggeltől estig ment ez, és ez kemény fizikai munka is volt, és mindenféle liturgikus előírásokat kellett teljesíteniük, megfelelő lelkülettel is kellett végezni. Nagyon koncentrált, testet, lelket igénybe vevő, kemény munka volt. És akik az Úr házának szolgálnak, azok álljanak a nép előtt, mondja. Álljanak a rendelkezésükre az embereknek, akik oda jönnek a templomba. Aztán legyen olyan, hogy állj, és akkor álljanak az Úr előtt. És ott mit csináljanak? Kérdezi az állandó tevékenységhez szokott ember. És erről már nem szól a Szentírás. Mert ez magától értetődő volt az akkori embernek. Hát mit csináljak az Úr előtt? Figyelek rá. Várom, hogy mit akar velem. Teljes bizalommal kiszolgáltatom magamat, hogy munkálkodjék bennem. Most nem én munkálkodom, most azt várom, hogy ő munkálkodjék. Vegyen kezébe, és ahogy Jézus a tanítványok elhívatásánál mondta, azt mívelem, hogy embereket fogjatok, hadd míveljen Isten bennünk, rajtunk, belünk valamit. Most ő dolgozik. Én meg csendben ott állok előtte, és bizalommal engedem, hogy regeneráljon. Mert ez az igazi regenerálódás, hiszen ő az, aki erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelennek erejét megsokasítja. Ebből kitűnik az is, hogy ez a Jézus szerinti helyes pihenés nem semmit tevés. Az lehet, hogy én az ember éppen nem csinálok semmit, de nagyon is akarom, engedem, kérem, hogy Isten cselekedjék bennem akkor valamit. Testvérek, aki képtelen megállni, annak ez a magatartása mindig valami sajátos gőgöt takar. Ezt sokszor meg is fogalmazzuk. Értsd meg, hogy nem hagyhatom abba. Miért? Mert akkor fölborulna a világ, akkor megállna az élet, mert én olyan fontos személy vagyok. Ez van mögötte. És boldog ember az, aki ezt becsületesen bevallja már, és mint bűnt Istennek megvallja. A magunk túlzott fontosságának a tudata, vagy annak a látszatnak a keltése, hogy nélkülem nem megy tovább semmi. És ez azt eredményezi, hogy kiszorítjuk Istent az életünkből. Én akarok mindent csinálni, és eszembe sem jut, hogy az igazán fontos az, amit ő végezel. Az marad meg az örökké valóságban, mert így a nagy tevékenységemben egyszer csak fölbukok, és utolsó dobban a szívem, és minden elvész, amiért hajtottam. Ha pedig időről időre odaállok ő elé, és engedem, hogy ő formáljon, egészen átformáljon, újjáteremtsen, akkor mindaz, amit ő végez bennem, áldás lesz már itt, és megmarad az örökké valóságba is. És utána sokkal jobban fogunk tudni mi is olyanokat végezni, amiknek kihatásuk van az örökké valóságra. Ezért mondja Jézus, hogy jöjjetek velem, és pihenjünk meg egy kicsit puszta helyen. És a negyedik, amit még szeretnék hangsúlyozni ebből a mondatból, hogy meddig tartson ez a pihenés. Ezt is megmondja Jézus. Pihenjetek meg egy kevéssé. Mert ez a földi élet nem arra adatot, hogy pihenéssel töltsük. Ezt az életet szolgálatra adta nekünk Isten. Hogy szolgáljuk őt, és szolgáljunk egymásnak. De van olyan része is, hogy csak őrá figyelünk, és akkor éppen nem teszünk semmit, egyebek között a szolgálat jobb végzése érdekében is, de nem csak azért. Önmagában is van értéke, öröme, Istentől kapott jelentősége a pihenésnek. Egy kevéssé, egy kicsit. A tanítványok nem maradnak ott a puszta helyen. Onnan aztán mennek vissza, és akkor még számukra elképzelhetetlen nehéz feladatokat kell megoldaniuk. Jézus erejével, éppen a vele töltött időben kapott világossággal és bölcsességgel is tartósan minket a szolgálatba állít be, de beiktatja a pihenésnek az alkalmait. Mert ha a mi testünk a Szentlélek temploma, akkor ezt a templomot is tatarozni kell néha, és karban kell tartani, és erre adta Isten a pihenést. Csak hogy ez nyilván ne legyen ürügy a lustasága, a kötelesség mulasztása, a kényelmességre, a hivatásunk elhanyagolására. Mert sokan ebbe a végletbe is átlendülnek. Az arány körülbelül az, amit a negyedik parancsolatban adott elénk a mi Urunk, 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, a hetediket pedig szenteld mindenestül az Úrnak. A pihenést illetően ez a két véglet kísért sokakat. Az egyik az, hogy megállás nélkül, egy nappallá téve, amíg csak bírjuk, hajtjuk magunkat és egymást, mindig csak dolgozni, és ezt tartja becsületesnek és helyesnek sok ember. A másik pedig az, hogy messze elkerülni a munkát, csendesen átengedni másoknak. A lustaság ugyanolyan bűn, mint ez az öngyilkos rohanás. Biztosan láttátok már, amikor a festő dolgozik egy festményen. Benne elmerülve, ráhajol a vásznál, kidolgozza a részleteket, aztán időnként hátra lép néhány lépést, és messzebből nézi meg azt, amit alkotott. Vajon miért? Azért, hogy a részleteket az egész mű kompozíciójának az összefüggésében lássa, mert különben beleveszne a részletekbe. A hajszában mi is többnyire csak a részletekre tudunk figyelni. A csendben Isten ilyen áttekintése segít el minket. Távlatot kap az életünk. Az történik, hogy önmagunkra is kicsit a távlatból tudunk visszanézni. Sok mindent csak a csendben, mégpedig a Jézussal eltöltött csendben érthet meg az ember. A részletekkel való vesződéstől sokszor nem látjuk az egésznek a rendeltetését. A csend arra való, hogy mintegy kiemelkedjünk a mindennapiból, megpróbáljuk egy kicsit onnan nézni az életünket, ahonnan Isten látja. Az örökké valóság nézőpontjából. Amikor az ember ebből a magaslatból próbálja látni magát, akkor tűnnek fel a helyes arányok. A kis dolgokat kicsinek, az igazán nagyokat nagynak, a fontost fontosnak, a jelentéktelent jelentéktelennek látja. Hallgassunk hát Jézus hívására mi is, jöjjetek el, csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
2: Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban a hitről, a stresszről és a kiégésről beszéltünk. Arról, hogy a fáradtság nem szégyen, a segítségkérés nem gyengeség, a pihenés nem bűn, nem lustaság, de hallhattunk arról is, hogy Isten a kimerült embereket sem felejti el. Ami nagyon fontos, talán nem tudjuk megváltoztatni a világ tempóját, de megtanulhatunk másképp élni benne. Én köszönöm, hogy időt szántak arra, hogy meghallgassák ma is a Mária Rádió református fél óráját. Ne feledjék el, várjuk Önöket vissza legközelebb is. Addig is az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora, és ne felejtsék el azt sem, hogy vigyázzanak magukra is, vigyázzanak másokra is. Búcsúzik ma a Mária Rádió református fél órájának mikrofonja mögül Önöktől Köteles László, békesség Istentől.

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytatjuk az elmélkedésünket arról, ami az utolsó vacsora után történt, Jézus szenvedéséről és feltámadásáról. És a múltkori alkalommal beszéltünk az utolsó vacsora néhány mozzanatáról, a lábmosásról, illetve arról, ahogyan Jézus mindent tudott az apostolairól, és a emberileg nem túl okos döntést hozva olyan emberekre bízta az egyházát, az eukarisztiát, a papságot, akik, hát úgy mondhatnánk, a jelenbeli hibákkal rendelkeznek, akiket lehet, hogy mi más embereket választanánk, Jézus mégis látott bennük valamit. Utána pedig Jézus átment az olajprésen, és teljesen alávetette magát az Atya akaratának, hogy megváltson minket, hogy visszaszerezzen minket. És néhány órás imádság után, ahol Jézus valóságosan vért izzadt, Jézus megnyugodva tér vissza, az apostolok nem nagyon állták meg a helyüket, végig aludták Jézus legnehezebb pillanatait, de Jézus most már készen áll, és ekkor jön az áruló, Júdás, egy csapat szolgával, illetve katonával. Pár szót Júdásról, azt írja Júdásról, hogy ő az iskarióti Júdás, de az, hogy iskariót, azt jelenti, hogy férfi, és kariót a helység neve. Valóban van egy ilyen helység délen, tehát Jeruzsálemtől délre, és ezzel Júdás volt az egyetlen, aki Júdából származott délről, az összes többi apostol valahogy északról, a Galileából származott. Kerjot, Hebron környékén van ez a helység, ahonnan Júdás származott. És ez elmond valamit Júdásról, mert távol lakott ő attól, ahol Jézus működött, mégis valószínűleg nagyon erősen vonzhatta Júdást Jézus, és gondolom, hogy nagyon erősen hitt is Jézusban ez a Júdás eleinte. Valószínűleg egy radikális gondolkodású ember, aki nagy potenciálú ember, tehát ő nem egy halász volt, ő valószínűleg egy képzettebb ember lehetett, akiben azért nagy lehetőségek voltak. Egy fontos részlet, hogy egészen biztosan nem Júdás képviseli a zsidóságot, ahogyan sajnos a történelem folyamán többször is ezt így kimondták, nem a zsidóság árulta el Jézust, hanem ez Júdás, mint személy, ő tette meg. Amivel ő elárulta Jézust, a csók, ez egy hát egy nagy ellentmondás, mert a csók az nem az árulásnak a jele kellene, hogy legyen, hanem az a szeretet jele. És majdnem, hogy a Szentírás hát így profétikusan előre beszél erről, hogy mit jelent az, amikor a csók nem a szeretetet fejezi ki, hanem az árulást. Példabeszédek könyve 27.6. Többet érnek sebek baráttól, mint álnok csókok ellenségtől. És van egy történet is Sámuel második könyvében, a 29-ben, ahol Joáb, Dávid hadvezére megcsókolja Amászát, aki hát a másik táborból volt, de Dávid Amászát be akarja fogadni az ő táborába, és Joáb megcsókolja, üdvözli, és ezzel együtt hátulról beleszúrja a kését, és megöli. És itt látjuk, hogy bár a csók a szeretetnek a jele kellene, hogy legyen, hogy mit tesz a bűn az emberre, hogy árulóvá válik, és pervertálja a csókot. Jézus barátjának nevezi Júdást, azt mondja, barátom, miért jöttél? És ez egy utalás a 41. Zsoltár 10. versére. Itt az áll, még jó barátom is, akiben reméltem, aki kenyeremet ette, felemelte sarkát ellenem. Illetve az 55. Zsoltár 13-tól 15. versig az áll, mert ha ellenségem szórna rám átkokat, azt elviselném könnyedén. És ha gyűlölöm sértegetne, előle talán elrejtőznék.
hanem te teszed az, aki velem egyet akartál, jó ismerősöm és bizalmas barátom voltál, aki velem együtt etted az édes étkeket, akivel együtt jártunk az Isten házába. Ezek a szavai a két zsoltárnak szó szerint teljesedtek be Jézus és Júdás kapcsolatában. Ez nagyon érdekes. És itt most tanulhatunk valamit Júdásból is, mégpedig az, hogy ne dédelges semmilyen jellembeli hibát, mert a bűn magától nő. Mert ez a bűn, az árulás nem hirtelen szakadt Júdásra. Amint mondtam, Júdás valószínűleg oda és vissza volt Jézustól, és egy nagy képességű ember lehetett, hanem néhány kicsi bálványt táplált Júdás, és hogyha ilyeneket táplálunk, olyan dolgokat, amik nem Isten akarata szerintiek, és tudjuk, és ezeket tápláljuk, és megtűrjük, maguktól megnőnek, és rossz felé vezetnek minket. Hogyan jut el ide egy ember szíve? Júdásnak volt egy karakterbeli gyengesége, amit ő megtűrt a saját életében. Mi volt ez? Azt írja János evangélium a Júdásról, hogy kapzsi volt. És ez lopásra késztette. Tehát még mielőtt Jézust elárulta volna, azt mondja János evangéliuma, hogy Júdás már úgy tett félre a közös pénzből a saját céljaira. Ebből aztán hazugság, kétszínűség és árulás lett. A kapzsisága Júdásnak, amit ő megtűrt, valószínű, hogy társult egy csalódással, mert valószínű, hogy Jézus nem felelt meg Júdás elvárásainak. Lehet, hogy Júdás mást várt Jézustól, másképp képzelte el a megváltást. Jézus nem az a messiás volt, akit ő elképzelt. Ezért mondhatjuk, hogy két bálványa volt, egyrészt a pénz, és másrészt a benne levő messiás kép, ami más volt, mint amit Jézus nyújtott. Ezért még egyszer, ne ápold magadban, ne törd meg a kompromisszumot a te életedben. Itt arról van szó, amikor felfedezed, hogy ez nincs teljesen rendben, és azt mondta, ez nem olyan nagy baj. De mindaz, ami téged elválasz Istentől, ami nem Isten akarata szerint való, az nagy baj. Nem nagy baj önmagába véve, addig, amíg észre nem veszed, és meg nem tűröd. De amikor észrevetted, hogy van, és ez nincs rendben, ha te megtűröd, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem itt fogsz megállni, hanem ez a bűn nőni fog, és előbb-utóbb szörnyűségek fognak történni. Senki sem születik gyilkosnak és árulónak. Menjünk tovább. Jézust a főpap szolgái tartóztatják le, a főpap küldte a szolgáit. Igazából hát a főpapnak nem nagyon lett volna hatalma semmit tenni Jézussal, ezért valószínűleg tarthatjuk, hogy a rómaiak tudtak róla és beleegyeztek. És így tehette meg a főpap, hogy küldte a szolgáit, és azok letartóztatták. Aztán van az a jelenet, hogy Péter próbál hősködni, de Jézus leállítja, és ott a letartóztatásnál egy fontos részlet, amire talán nem figyelünk eléggé, hogy ekkor a Jézus tanítványai közül mind egytől egyik kivétel nélkül elfutnak, beleértve János apostolt is. Ezt a részletet, hogy talán nem vesszük annyira figyelembe, de mind elfutottak. És nyilvánvaló, hogy váratlanul érte őket a letartóztatás, nem gondolták volna. Bár Jézus előre jelezte, biztosak lehettek abban, hogy semmi baj nem történhet, mert Jézus oly hatalmas csodákat tett. És itt kezdődik a többi tanítványban is valami, amivel nagyon vigyázunk kell. Itt csalódnak Jézusban. És ez egy annyira emberi dolog, amikor csalódom Istenben, amikor valamit, ugye egyrészt azt kérjük magunktól, és azt kéri Isten is, hogy higgyünk benne, hogy ő nem hagy el minket soha, hogy ő minden helyzetben ura a helyzetnek, és akkor történik valami, ami teljesen meghaladja a mi elképzelésünket, hogy nem úgy gondoltuk volna, és ilyenkor feltevődik az a kérdés, hogy
nem-e van bennünk is egy bálvány? Bálvány az, ami elveszi Isten helyét, ami elfoglalja Isten helyét. És ez lehet egy kép Istenről, ahogyan én képzeltem el Istent, és hogyha Isten nem olyan, akkor csalódott vagyok. Ha Isten nem azt teszi, amire számítottam, akkor csalódott vagyok. Ilyenkor az Istenről alkotott képem lesz a bálvány. És persze, hogy amikor katasztrófák történnek az életünkben, persze, hogy megrendül a mi hitünk. Persze, hogy felteszünk kérdéseket, de ilyenkor döntenünk kell, hogy hiszek-e még mindig Istenben. Hiszem-e, hogy még mindig ő jó, és lehet, hogy én gondoltam valamit Istenről, és ebben kellett csalódnom, de akkor tulajdonképpen magamban csalódtam, mert nekem volt egy téves elképzelésem Istenről, és Istennek nem dolga, hogy megfeleljen az én elképzeléseimnek. Ezért ilyenkor az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, nem értek semmit, nagyon fájdalmas, de még mindig elhiszem, hogy te jó vagy. És azt teheted, amit jobb tett, aki a szenvedése legmélyén, amikor azért ráébredt, hogy nem ő az Isten, és nem ő, Istennek nem kell jobbra hallgatnia, és úgy megoldani a jobb helyzetét, ahogy jobb várja el, jobb abban a pillanatban azt mondja, hiszek, hogy én megváltom. A halállal szemben, a kilátástalan helyzetben ki tudni mondani azt, hogy hiszem, hogy él az én megváltom. Nem úgy cselekedett, ahogy gondoltam. Nem tudom, hogy mi van. Nem tudok eligazodni, de egyet tudok, hogy ő biztos szikla, és hiszem, hogy él az én megváltom. Adja az Úr, hogy legyen erőnk a legmélyebb pillanataiban életünknek ezt így kimondani, így állni hozzá. Hogyha Isten nem felel meg a mi elvárásainknak, ha nem az történik, és hogyha nem értünk semmit, még mindig kitartani mellette, és azt mondani, hiszem, hogy él az én megváltom. Az apostolok abban a helyzetben valószínűleg nem tudták ezt a döntést meghozni, mert átült a csalódottságuk. Péter tagadásában is, de az Emmauszi tanítványok is, amikor találkoznak Jézussal, és nem ismerik fel, és egy érdekes mondat, pedig mi azt gondoltuk, tehát meghalt, pedig mi azt gondoltuk, hogy ő váltja meg Izraelt, ebből a pedig mi azt gondoltukból átüt a csalódottságok, hogy hát úgy néz ki, hogy nem. Tehát Isten, Jézus nem lehet a messiás, mert pedig mi azt gondoltuk, de hát Jézus nem volt képes hallgatni ránk, nem volt képes a mi elképzelésünk szerint csinálni a dolgokat. Megölték. Pedig mi azt gondoltuk. Kérlek testvérek, vigyázzunk a legnagyobb csalódottságainkban, hogy mit teszünk vele, mert ez a pedig mi azt gondoltuk, annyi mindent tettem Istenét, annyi éven keresztül szolgáltam neki, és most nem ár mellém. Ez megöli a mi hitünket. És bár érthető, és senkit sem lehet, nem szabad elítélnünk emiatt, de jót nem tesz, mert elszakít Istentől. És nem tudom, hogy megadatik-e nekünk a visszaút. Ahogyan Péternek, ahogyan az Emmauszi tanítványoknak. Nem amiatt, mert Isten nem adna nekünk is kegyelmet, ahogy nekik, de az a kérdés, hogy lesz-e nekünk erőnk mégis megint bízni benne. Behívni őt hozzánk, és azt mondani, sötétedik, esteledik, és lemenőben már a nap, maradj velem. Mert sötét van az én lelkemben, de mégis benned bízom, mégis nálad lenni jó. Mégis újból bíznék benned. Ha ilyenkor a csalódottságodban maradsz, és nem találod meg az erőt arra, hogy újból bízzál Istenben, akkor az fog történni, hogy nem fogod meglátni azt, amit ő tesz érted. És azért lássuk be, az apostolok egy kivételével egyik sem látta azt, amit Jézus tett értünk, ahogyan meghalt a kereszten.
János volt az egyetlen, aki valami miatt valahogyan visszafordult, és követte Jézust, és szemtanúja volt az ő kereszthalálának. Az összes többi apostol csak tudott róla, nem látta. Másrészt, ami történt, ahogyan az apostolok elfutottak, azt is mutatja, hogy mi lakozik az emberben. Ilyenek vagyunk mi, ilyen gyengék vagyunk. Azt mondjuk egyik pillanatban, hogy még a halálba is elmegyek, érted Istenem, és a következő pillanatban megtagadjuk, hogy ismerjük őt. Olyannyira tudunk ingatagok lenni, és gyávák, hogy azt olvassuk Márk evangéliumában, 14:51-52-ben, hogy az egyikük, valószínűleg pont maga Márk volt az, annyira megijedt, hogy még a ruháját is otthagyta, és pucéron elmenekült. Csak hogy ne kerüljön bajba. Ne kerüljön bajba amiatt, akinek a számtalan csodáit látta. Ezért mondhatjuk Pál szavaival, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ezért kérte Jézus, hogy imádkozzanak, és ezért fontos, hogy mi is imádkozzunk. Ne gondoljuk azt, hogy mi azért, mert évtizedek óta Istennel járunk, már is a mi hitünk kőkemény, és mi nem fogunk elbukni soha. Sose lehet tudni. Jézus azt mondja, imádkozzunk. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk kegyelmet, hogy maradjunk hűségesek hozzá mindenkor. És így történik az, hogy Jézus élete legsötétebb órájában egyedül marad. És őt elviszik a tárgyalásokra, elviszik a főpapok, az írástudók és a vének elé, ezt írja a Szentírás. Kicsit nézzük meg, hogy kik ezek. Hát ott van Kaifás, ő az év főpapja. Jézus korában már úgy volt, hogy a főpapságot, ugye hát egy bizonyos családból kellett származzon, Áron családjában, de ugye kezdetben még Dávid korában is sokáig úgy volt, hogy a főpap az életére főpap volt. Na Jézus korában az történt, hogy meg kellett vásárolni ezt a tisztséget a rómaiaktól. És hát évente, és ebben az évben Kaifás volt a főpap, és a főpap Jézus korában is az összes zsidót képviselte, körülbelül 6-7 millió zsidót képviselt Isten előtt, tehát Isten előtt ő képviselte a zsidóságot, de ugyanakkor a palesztinai zsidóságot csak képviselte a rómaiak előtt, a római prokurátor előtt. És ugye kettős szerep ez. Egyrészt Isten előtt képviselni a teljes zsidóságot, és hát némileg azon túl az emberiséget, másrészt pedig van egy politikai szerepe, hogy az izraeli, a palesztinai zsidóságot képviselje a rómaiakkal szemben, és Kaifás ezt a második szerepet tartja fontosabbnak, mint az elsőt. Amint mondtam, megvásárolható volt ez a tisztség, és régebb, ugye átlagosan 20-21 évet voltak főpapok, egy-egy főpap, most, mivel hogy vásárolni kell a tisztséget, átlagosan 4 évet vannak itt a tisztségben a főpapok, de ez a Kaifás nagyon ügyes volt, ő 19 évig volt benne. És ez nem csak a pénzről szólt, hogy meg tudta vásárolni, az nem volt elég, mert a romaiak olyat engedtek oda, aki nem csak, hogy kifizette azt az összeget, hanem akivel ők jól tudtak közreműködni. Úgyhogy nyilván Kaifás jó diplomata volt. De Annást is említik, mint főpap, mint a Kaifás aposa. Annás, ő azelőtt volt főpap, Krisztus után 6 és 15 között, ő is elég sokáig, és az első században, tehát Krisztus után 62-ig, összesen 7 főpap az ő családjából származik. 6 fia és veje, és a veje Kaifás 36 évig voltak ők a főpapok, az 56 évből. Tehát mondhatni, hogy egy főpapi dinasztiáról beszélünk, Annás, Kaifás, ők nagyon szorosan közreműködtek. És ha valaki már egyszer főpap volt, azért továbbra is főpapnak nevezik, akkor is, ha aktuálisan nem ő volt a főpap. Tehát amikor azt írja, hogy a főpapok, akkor azt jelenti, hogy az aktuális főpap, a korábbi főpapok,
és a főtanácsban levő magasrangú papokat értjük ez alatt. Mert a főtanács egy papokból és világiakból álló tanács, körülbelül 12 személy, ez olyan volt, mint a miniszterek testülete. Ők segítették a főpapot a döntések kivételezésében. Ide tartozott még a templom főfelügyelője, aki vezette a templomi gárdát, 5-7 felügyelő, ők jártasak a kultikus és jogi kérdésekben, és 3-4 kincstáros, aki pénzügyi szakemberek. Tehát ezeket nevezi a Szentírás így a főpapoknak, ezt a nagy tanácsot. És ezek lehettek azok, akik, amiután Jézus megtisztította a templomot az árusoktól, ők dönthették el azt, hogy hát ezt az embert el kell tenni láb alól, és ők gyűlhettek össze Annás főpap házában éjszaka. Tehát előttük volt először Jézus. Aztán reggel összegyűlt a fő tanács, ez a szinédrium, ez egy nagyobb testület volt, ez reggel volt. Ide tartoztak a főpapok, tehát az a szűkebb tanács, akikről beszéltünk az előbb, a vének, ezek a világi nemesek, ezek mind szaduceusok, olyanok, akik nem hittek a feltámadásban. Közéig tartozhatott Arimateai József is a vének közé, és az írástudók, ezek középosztályú polgárság, ide tartoztak a farizeusok, tehát a főtanácsban több pártból, főleg szaduceus és farizeus pártból levő emberek voltak, főpapok, vének, írástudók, különböző hatalommal, és ők együtt kellett eldöntsenek fontos dolgokat. Ennek a főtanácsnak, a szinédriumnak korlátlan hatalma volt kultikus és vallási kérdésekben. Tehát például, hogy működjön a templom, hogyan kell bemutatni az áldozatokat, stb. Politikai és jogi kérdésekben nem volt hatalmuk. Például halálos ítéletek kimondása nem volt megengedve nekik, ezt nem tehették. Ebben a prokurátornak, Pilátusnak van hatalma. Ezért van az, hogy Pilátushoz kell vigyék Jézust, csak ő ítélheti halálra Jézust. De a főtanács nagyon jól tud nyomást gyakorolni. Most mivel, hogy előkészület napja volt, másnap volt a húsvét, ezért nem volna szabályos kihallgatást szervezni, és minek is, ha csak a rómaiak mondhatnak ki ítéletet. Ezért csak a megfelelő vádat keresik, amikor a főtanács összeül, csak a megfelelő vádat keresik Jézussal szemben, mert az igazi okuk, ami volt, nem volt elégséges sem a nép, sem a rómaiak előtt. Ezért nézzük meg egy kicsit a vádat, most még van néhány percünk a mai adásból, megnézzük a vádat. A vád az, amit Jézus kijelentette a templom, tehát a templomot kritizálta. Azt mondta, hogy elhagyatott lesz ez a templom, hogy Isten elhagyja ezt a templomot, és mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, ezt is erre értették, bár Jézus a saját testére gondolt. A templom kritizálása elégséges ok volt a letartóztatásra. Tehát erről olvasunk Szentíráson kívüli forrásokról. Például egy Ben Ananosról olvasunk, hogy Krisztus után 62-ben a prokurátor megostoroztatta amiatt, hogy kritizálta a templomot. De ott van Jézus önvallomása is, hogy ő a messiás. Ezzel is vádolják Jézust, hogy ő a messiás. Most ez önmagában véve nem kellett volna halál oka legyen, mert hát akkor hogy várjuk a messiást, hogyha rögtön, ha valaki fellép is, azt mondja, hogy én vagyok a messiás, megöljük. És a főpap hivatalosan kérdezte meg Jézust, és bár Jézus mindig kerülte a messiás címet, mert tudta, hogy félreértik, ebben az esetben Jézus egyértelműen elmondja, hogy ő az, mivel hogy hivatkozik Dániel 7.13-ra és a 110. Zsoltárnak, szólt az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra, és azt mondja, fogjátok látni, ahogyan az Isten jobbján ülök. Tehát mindenki tudja, amikor valaki erre hivatkozik, hogy a messiásról van szó, és végidőbeli proféciáról van szó Dánielnél. De amint mondtam, az, hogy valaki önmagát messiásnak nevezze, nem tekinthető a zsidók számára halált érdemlő bűnnek, sem Isten káromlásnak.
Később, Krisztus után 130-ban volt egy Bar Kokhba nevű vezér, akit Akiba rabbi is messiások nevezi. És a 17. században is Sabetai Zvi királyi messiásnak mondta magát. Viszont ha valaki hazug profétának vagy álmessiásnak bizonyult, az már okolt arra, hogy tehát halált érdemelt. És a farizeusokat ez érdekli inkább, hogy bizonyítsák rá Jézusra, hogy álmessiás. Ezt próbálják meg. Mert Jézus korában a messiás elképzelésnek van egy vallásos teológiai oldala. A messiás egy ember, aki bűntelen, Isten lelkétől eltelt bölcs ember kell, hogy legyen. Mondjuk ez úgy Jézusra azért eléggé, nem nagyon tudták ezt kétségbe vonni. És van egy politikai oldala, ő Dávid fia, aki felszabadítja Jeruzsálemet, és egy szent birodalmat épít fel. És Jézus ezt a másodikat nem teljesíti, ezt a második elvárást, a politikai messiás elvárását. Most azért meg kell jegyezzem, hogy ez benne van a Szentírásban, a proféciákban a messiásról, ezért a zsidók nem jogtalanul várják ezt is. És azt kell mondjuk, hogy Jézus ott, a Krisztus után 30-ban még nem teljesíti ezt. Mert mi keresztények tudjuk, hogy Jézus vissza fog jönni, és akkor valóban úgy jön vissza, mint aki a világ ura, a politikai messiásként is, aki uralkodni fog a föld fölött. De ez az, amit a farizeusok és a zsidóság nem tudott felfogni, hogy Jézus nem mindent teljesít akkor rögtön, mert fontosabb neki az új kapcsolat Istennel. Jézus nem teljesítette az elvárásokat, de kritizálta a fennálló rendet a templom körül. És a templomból egész Jeruzsálem profitált. A szegényeknek azért volt jó a templom, mert ott tudtak jól kóldulni, és kaptak is pénzt. A középréteg 7000 pap és 10000 levita szolgált ott, állattenyésztők, üzletvezetők, pénzváltók, gasztronomusok, ezek mind üzletet végeztek ott. A felső papság a templomadóból és adományokból nagy gazdagságra tettek szert. Tehát a tulajdonképpen ok, amiért Jézust el akarják tenni lábaról, az az, hogy Jézus veszélyt jelent az ő rendszerüknek, az ő hatalmuknak és az ő gazdagságuknak. A rómaiakat ez annyira nem érdekli, és ezért kell keresni egy olyan okot, ami a rómaiaknak is problémát okoz, mégpedig az, hogy ha Jézus messiásnak nevezi magát, akkor ő egy politikai király is lesz, és ezzel viszont a rómaiaknak is van egy problémájuk, és ezzel jöttek Pilátushoz, és ezzel győzték meg, hogy Jézus keresztre feszítse. Ez itt fogjuk folytatni legközelebb, most véget ért az adásidő, mindenkinek kívánok áldásokban gazdag húsvéti időszakot, és egy kicsit gondolkozzunk el ezeken a dolgokon. A mai napon sokat beszéltünk az emberi gyengeségekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Miután Jézus a tömeg ujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a füge érés ideje. Ekkor így szólt, senki se egyik róla gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek, Jézus bement a templomba is, kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta. Hát nem azt tanítja az írás? Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók ballangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitte el az útjuk, látták, hogy tövestől elszáradt. Péter, visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, melyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik, higgyetek az Istenben, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai evangélium foglalata talán az lehetne, hogy Jézussal együtt lehet csak igazán élni. Az imádság, a vele való kapcsolat az, amely gyógyítja a saját sebzettségünket és a másokét is. Az Istennel megélt kapcsolat megtart bennünket a jó úton, hogy mi magunk se váljunk akár gonosztevőkké, ahogyan az evangéliumban halljuk. Kérjük hát a kegyelmet, hogy mindig az imádságban ki tudjunk tartani. Számunkra is mindig a vele való kapcsolat legyen az első. Urunk Jézus Krisztus, te látod nemzetünk örömeit és sebeit, reményeit, fáradtságát. Kérünk, újítsd meg a magyar nép szívét. Ott, ahol megkeményedett a lélek, adj irgalmat. Ahol reménytelenség honol, adj oda világosságot. Ahol közöny uralkodik, oda gyújts élő hitet. Taníts meg bennünket újra imádkozni, újra figyelni tereját, a te akaratodra, és felismerni jelenlétedet a mindennapokban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket,

0: szól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat

0: válaszol. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: A

0: koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: szól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszony.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat

0: dicsd meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése volt.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából Tibor atya köszönti önöket. Egy gyönyörű szép ünnepnapon, ezen a különleges napon, amikor együtt tudunk bekapcsolódni a Mariaton lelkületébe, és ennek az idei találkozásnak, úgymond összefogásnak és szolgálatnak a mottója így hangzik, hogy a szeretetben van győzelem. Egyszerű mondat, mégis mély igazságot hordoz, hiszen a világ gyakran azt tanítja nekünk, hogy a győzelem az erőseké, a hangosaké, a hatalommal rendelkezőké. Jézus azonban egészen más utat mutatott nekünk. Ő nem karddal győzött, nem erőszakon, nem félelemmel. Az ő győzelme a szeretet győzelme volt. És úgy tudjuk, tapasztaljuk, hogy a kereszt az látszólag vereség volt, mégis ott született meg az emberiség legnagyobb szeretete. És ez a szeretet mindig épít, és a szeretet mindig felemel. A szeretet képes összekötni a családokat, és ebben a ünnepkörben és ebben a hangulatban én úgy érzem, hogy ez a szeretet most nem csak a családokat köti össze, hanem az a Mária Rádió, magyar nyelvű Mária Rádió nagy családját is összeköti. És talán mindannyian megtapasztaltuk már, hogy egyetlen figyelmes gesztus többet ér, mint sok nagy tett, és a Mária Rádió küldetése is erre épül. És hogy ezt a küldetést valóban bizonyítani tudjuk cselekedeteinkkel, a következő napokban, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap ezt a szeretet cselekedeteinek a gyakorlatba való ültetését ünnepelhessük együtt, közösen, amikor is a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió részére gyűjtünk az ők fennmaradásukért, fejlődésükért, és hogy magyar szó, magyar nyelven tudjunk együtt közösen imádkozni, mint egy nagy család. És ennek kapcsán köszöntöm nagy-nagy szeretettel a felvidéki Mária Rádió elnökét, Szabó Zsoltot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten hozott.
2: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel üdvözöllek téged is, Tibor atya, és a kedves hallgatókat, valamint a stúdióban segítőket egyaránt.
1: Kedves elnök úr, tetszem is fel rögtön az első kérdést. Mit jelent számotokra az idei Mariaton a felvidéki, úgymond Mária Rádió számára? Miért fontos, hogy a határon túli magyar közösségek, úgymond Mária Rádió nagy családja, úgymond együttműködik, felvállalja, együtt érez veletek?
2: Kicsit visszamennék a történelembe, ha megengeded.
1: Természetesen, van időnk.
2: Köszönöm. 8 éve választottak meg Lóránt atyáik a Mária Rádió önkéntes elnökének 2018-ban, és abban az évben volt Kolevalenzában a Mária Rádió világcsaládjának egy találkozója, melyen részt vehettem, és hát akkor ismertelek meg téged is, Ferencéket, illetve hát az összes magyar nyelvű Mária Rádió képviselőjét, ami hát a mai napig is nagyon szép emlék a számomra, és jó örömmel gondolok vissza, jó érzéssel tölt el, és akkor tudatosítottam azt ott, hogy nyilván van a Mária Rádiók világcsaládja, nagyon sok országban vagyunk jelen, de ezen belül a négy magyar nyelvű Mária Rádió egy nagyon-nagyon példaértékű, nagyon szoros egységet alkot, és ez megmutatkozik szinte minden nap, minden pillanatban, és ez nekem nem csak számomra fontos, nem csak nekem ad erőt, hanem a munkatársaimnak és a hallgatóinknak is. Egyébként Potápi Árpád államtitkárról nyugodjon, egy ilyen médiakonferencián, a Kárpát-medence médiakonferencián említette, hogy a külhoni média képviselői a magyarság végvárai. És hát ti is, mint Erdély Mária Rádió, mi is, mint felvidéki, illetve hát a délvidéki, ezt a ezt a feladatot próbáljuk betölteni. Ha úgy közelíteném meg a működésünket, mint már 30 éve vállalkozó, akkor azt mondanám, hogy ez így nem működhet, tehát hogy mindig bizonytalan a holnapi, jövő heti, jövő havi bevétel, ilyen komoly kiadások mellett. Viszont hívő emberként, ha visszatekintek, akkor mégiscsak tudunk működni, most már 14 éve lassan, tehát valahol a isteni gondviselést tapasztalom. Na most már tavaly is mondtuk, tavaly előtt is, hogy hát elég nehéz helyzetben vagyunk, anyagi helyzetben. Amikor hát megválasztottak önkéntes elnöknek, én ugye régen versenyszerűen kajakoztam, és hát az a versenyszellem még az emberben megmaradt. Azt mondtam a kollégáknak, hogy szeretnék elérni 24 órás magyar nyelvű frekvenciákat Szlovákiában. Ezt annak idején nem hitt el senki, akinek elmondtam. Én viszont még voltam győződve, hogy sikerülni fog, mert ezt a Szentlélek sugolta, mondhatom, hogy akár súgta meg nekem. Nos, hál' Istennek, ez sikerült, egyelőre 4 frekvenciánál tartunk. Nagyon nehéz volt megszerezni, nagyon komoly háttérmunkát igényelt minden, ha mondhatom így, szinten akár minden fronton is, de Jóisten ezt megadta nekünk. Na most ez is hasonló, mint egy sporteredmény, hogy nehéz megszerezni mondjuk egy világbajnoki vagy országos első helyezést, aranyérmet, de még nagyobb kihívás ezt egy év múlva megismételni, és hát mi úgy vagyunk most, hogy bizony nehéz volt megszerezni a vételkörzeteket, de még nehezebb fenntartani. Én biztos voltam abban, vagy legalábbis úgy meg voltam arról győződve, hogy ezeket a vételkörzeteket sikerül megszerezni, és némelyik tényleg olyan térségben van, ahol nagyon, nagyon komolyan fogy a magyarságnak a létszáma és az aránya, sőt, ha azt veszik, hogy Léva, ami tőlünk 50-60 kilométerre van észak-kelet irányában, tehát Komáromhoz közel, például a városi testületben már nincsen magyar képviselet. Úgyhogy ezek elgondolkoztató dolgok. Szóval én azt hittem, hogyha ezekben a térségekben sikerül vételkörzetet szerezni, valahogy olyan új lendületet kap az ottani magyarajkú közösség, és ez meg fog mutatkozni támogatásokban is, és egyéb segítségben. Hát sajnos most úgy állunk, hogy nem akarok sötét festékkel befesteni semmit se, de a tény is való, hogy ilyen 2-3 hónapra elegendő tartalékaink, vagy előrejelzéseink vannak.
1: Itt, ha megkérlek, egy picit úgy apró pénzre váltanád, de hogy milyen konkrét célokra fordítjátok az idei maraton során befolyó támogatásokat? Azért, hogy a mi adakozóink is tudják, tudatosítsák magukba, hogy igenis ez mennyire fontos, és úgy szépen, úgy, ahogy szoktok mondani, nevén nevezni a gyermeket.
2: Hát, ha itt szóval fejezném ki magamat, akkor azt mondanám, hogy most szó szerint a túlélés a legnagyobb kihívás, tehát a segítségetek az ahhoz járul hozzá, hogy túléljük az elkövetkezendő hónapokat. Egy szóval ezt tudnám mondani, és most ez tényleg így is van. Persze, hogyha konkrétabb szeretnék lenni, akkor ugye hát a vételkörzetek fönntartása költséges. Most fölmerült már olyan is, hogy ne adjunk akár vissza a vételkörzetet. Ezt én se tartom, és sokan nem tartjuk jó megoldásnak több szempontból. Tehát a vételkörzeteinket mindenképpen a licensünk lejártáig meg szeretnénk hagyni, hogy aztán újból fölé újítjuk következő 10 évre, a rozsnyó az, amelyik hamarosan le fog járni, azt majd akkor eldöntjük, ha oda kerülünk. Na most meg kellett emelnünk a fizetéseket, valakinek a törvényből kifolyólag voltak olyan kollégák, akik jelezték, hogy sajnos ez már 3 éve nem változott, és hát egyszerűen a családi költségvetésbe ez így nem jön ki, és nem tudtunk más csinálni, mint megemeltük a fizetést. Még így sem, nem azt mondom, hogy valamilyen horribilis nagy összegeket keresnek, mert biztos, hogy nem, de legalább elértük azt, hogy ne gondolkozzanak abba, hogy munkahelyet változtassanak. Természetesen a többi rezsiköltségeink is vannak, akár a műszaki berendezéseket illetően, a villanyszámlákat illetően, szerelési költségeink, irodaköltségek, és hát havonta most úgy nagyjából tartunk ilyen 12 és 14 ezer euró közötti összegnél. Legutoljára kicsit kisebb összeget kaptunk a Betlen alapítványtól, mint mondjuk egy évvel korábban. Ennek is nagyon örülünk természetesen, de hát abszolút a túlélésért harcolunk most.
1: Kedves elnök úr, egy picit áttérnék lelki dolgokra is. Hogyan látod, hogy milyen lelki, közösségi szerepet tölt be a Felvidéki Mária Rádió a ti hallgatóitok életében?
2: Amikor nekünk volt nemrég a Mariaton, egyik riportomban megemlítettem, amit már azt hiszem nagyon sokszor ismételtünk így mindannyian, hogy a Mária Rádió nem csak Magyarországon, de tehát a említett magyar ajkú területeken hát nagyon komoly közösségépítő szerepet vállal. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy nem csak építjük a közösségeinket, hanem erősítjük, és támaszt is nyújtunk. Kapaszkodót, ha mondhatom, mert mivel említettem, hogy kajakoztam, gyakran szokom ezt a hasonlatot elmondani, hogy számomra a Mária Rádió az olyan, mint egy világító torony, amely nem csak akkor mutatja a helyes iránt, amikor gond van, vihar van, problémák vannak, hanem amikor éppenséggel úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben van. Tehát ebben a mai, hát hogy is mondjam, felbojdult világban én úgy gondolom, hogy a Mária Rádió az olyan, mint a sivatagban egy élő forrás, hideg, frissítő vízzel. Minimálisan ilyen feladatnak tekintem a Mária Rádiót és a működését. Tehát számomra is, mint nemrég megtért hívő számára, a Mária Rádió az úgy gondolom, hogy egy hatalmas csoda, egy hatalmas kincs, és ezt a kincset meg kéne őriznünk. Én nemrégen voltam egy szlovák társaságban, 30-as születésnapra voltam hivatalos, nagyon sok polgármester volt ott, különböző intézmények vezetői, és nagyon kellemesen meglepődtem, hogy annak ellenére, hogy többségben voltak a szlovák nemzetiségű résztvevők, többen odajöttek hozzám, és gratuláltak, hogy örülnek, hogy itt van Mária Rádió, ami igaz, hogy magyar nyelven szól. Nagyon gyakran kapok Magyarországról, tengeren túlról pozitív visszajelzéseket. Most is egyébként hallgat egy nagyon kedves ima támaszunk Pálposzról, Somogyi Margit néni, tehát el se tudjuk képzelni azt ott, hogy hány embert szólítunk meg a műsorainkkal, és most rátok is gondolok természetesen, nem csak a Felvidéki Mária Rádióra, ugye mivel nem kapunk minden egyes hallgatótól visszajelzést, de van, hogy egy olyan akár diplomáciai találkozón veszek részt, ahol odajön valaki hozzám, és azt mondja, hogy hát Szabúr, hallottam magát a rádió, és milyen jó, hogy vannak, és milyen nagy segítségét nyújtanak a most konkrétan akkor a felvidéki magyarság számára. És én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban, akik a Mária Rádió bármelyik részén, a Kárpát-medencének vagyunk tevékenyek, mi el tudunk képzelni egy bizonyos kört, vagy egy sávot, hogy na igen, hát valószínűleg ezek az embereknek jót teszünk, és körülnek nekünk, de nem tudjuk elképzelni, hogy ezen az általunk elképzelt, nevezzük körön kívül még hány embernek nyújtunk napi szinten segítséget, és kimerem jelenteni, hogy tényleg ebben a világban, ami, ahol nagyon sok negatív történés zajlik szinte óráról órára, a Mária Rádió az egy fantasztikus nagy segítség. Erről meg vagyok győződve.
1: Van egy személyes kérdésem is, hogy van-e neked olyan személyes történeted, vagy tanúságtételed, amely megerősített téged a Felvidéki Mária Rádió elnökségi szolgálatnak a fontosságában?
2: Hát mindenképpen van kettő, két mérföldkövet, hármat említenék. Az egyik az édesanyám halála előtt lényegében történt egy eset, hogy már nem tudtam vele beszélgetni, sajnos olyan beteg volt, januárban hófúvás, egyebek, és hát nem örültem, hogy miért kell nekem havat lapátolni pont most, és a hazaérve holnap átolás közben megérzeztem ilyen rózsás illatot, és hirtelen körülnéztem, hogy hát ez kiáll mellettem, hát senki természetesen. Pár másodpercig tartott, ezt a többi családtag nem érezte, én igen, és rá pár napjára Birma szülőmtől, Dick Robitól pedig kaptam egy Jeruzsálemból betegek szent kenetét, és hát mikor megkértem, hogy mégis ezt hogyan szokás használni, mikor megmutatta, akkor döbbentem rá, ez szerdai nap volt, hogy hétfőn én ezt az illatot éreztem meg kint a hófúvásban. A második mérföldkő volt édesanyám távozása, ott volt az egész család a családi házban, mégis akkor nyitotta ki a szemét és emelte fel a kezét, amikor én ültem mellette. A harmadik pedig, mikor Loránt atya mondta, hogy nem lennék polgári társulás tag, hát mondom, persze, miért ne, rá fél évére elnökségi tag, hú, hogy ne, hát ez belefér, és aztán 8 éve januárban, hogy nem vállalnám el elnöki feladatkört, és akkor én kértem 3 napi gondolkodási időt, hogy hát csak hazamentem, és akkor úgy elmélkedtem, mint amikor az ember kap egy ajánlatot, hogy most ez mivel jár, meg kell ez nekem, meg hát azért ez már felelősség, egyebek, és akkor szó szerint hallottam egy hangot, hogy hát Zsolti, ez nem így működik, hogy most te 3 napig fogsz gondolkozni, amikor a szűzanya se azt mondta az angyalnak, hogy hát most azért ez már sok gyerekek, hát adjatok egy kis gondolkodási időt, ő is igent mondott azonnal. Én fogtam a mobiltelefonomat, írtam Loránt atyának, hogy hát bizony, ha ti úgy gondoljátok a közgyűlésen, akkor én ezt elvállalom, és nem tudtam, mibe vágom a fejszémet, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Mária Rádiónak, nyilván nagyon sok időt, energiát, emberi tárgyalások, kapcsolatokat igényel ez a feladatkör, amit végzek. A másik oldalon viszont olyan sok kegyelmet kapok, csiszol engemet akár a diplomáciai tárgyalások, üzleti tárgyalásokkor, gyakran fölnézek az égre, és kérem a szűzanya segítségét, gyakran hallok nagyon jó gondolatokat, és ez így egybe erőt ad a mindennapi megpróbáltatásokhoz.
1: Hogyan látod, milyen kihívásokkal szembesül ma a Felvidéki Mária Rádió működtetése tulajdonképpen mindenféle szempontból?
2: Hát amit említettem, ugye az anyagi, hogy is mondjam, biztonság. Amennyire egy Mária Rádióban lehet anyagi biztonságról beszélni, mivel hát a elkövetkezendő évben, években még nem tudható, hogy a Bethlen Gábor alapítvány, vagy akár egy másik alapítvány részéről számíthatunk-e segítségre. Én nagyon bízom benne, hogy igen. Az a segítség, amit szoktunk kapni, az nagyjából ilyen másfél havi költségre volt elég. A nagy kihívás lesz az, hogy olyan hallgatókat tudjunk megszólítani, különböző mondhatni modern promóciós próbálkozásainak köszönhetően, akik idáig vagy nem is tudtak a rádióról, vagy nem gondoltak arra, hogy segítsenek bennünket. Ebbe látok komoly fantáziát, hogyha ez sikerül, akkor javítani tudjuk a anyagi helyzetünket. szeretnénk meghagyni a jelenlegi munkatársi létszámot. Ez jó lenne, ha sikerülne mindenképpen, de hát ez anyagiaktól fog majd függeni a jövőben. Új vételkörzeteket nem hiszem, hogy bár van néhány, amit szeretnénk, de az úgy gondolom, hogy irreális elképzelés lenne, tehát azt nem. Úgy néz ki, hogy hamarosan a DAB rendszerre át fog kellenünk állni. Na most ezt nem csinálhatjuk meg úgy, hogy a meglévő földi vételkörzeteket egyik napra a másikra megszüntetjük, és azt mondjuk, hogy hát aki hallgatni akar, az hallgasson a interneten, vagy a DAB rádión, mert ugye nincs mindenkinek, úgyhogy itten majdnem, nem mondom, hogy dupla költséggel fog kellenünk számolni egy átmeneti idő tartamig, ami lehet akár egy, két vagy három év, de a hallgatóink felé a tisztelet nem engedi azt meg, hogy na most azt mondjuk, hogy hát ez nem gazdaságos, akkor holnaptól a lévai, vagy a rozsnyói, vagy a riba szombati vételkörzetet leállítjuk. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly feladat, hogy ennek be tudjuk biztosítani a anyagi feltételeit. Hát ezek most a legnagyobb kihívások a számunkra.
1: Mit üzensz azoknak, akik még nem kapcsolódtak be a Mariatonba, csak hallgatnak bennünket?
2: Hát először is, ha már hallgatnak, akkor köszönettel tartozok nekik. Egyébként Budapesten tavaly találkoztam újból Bőte Csaba atyával, és Kiszent Teréztől egyszer idézett egy gondolatot, már pedig, hogy nincsenek kis dolgok, meg nagy dolgok, csak van kis szeretet, meg nagy szeretet. Na most ezzel gyakorlatilag elmondta azt a lényeget, hogy persze, ha valakinek olyan a lehetősége, és nagyobb összeggel segít titeket, bennünket is, azt megköszönjük, de nincsen az a kis összeg, az a kis gesztus, aminek nem örülnénk. Mindennek örülünk, és az, aki most a Mariaton kapcsán úgy gondolja, hogy a Szentlélek valahogy megérintette, és támogat bennünket, én meg vagyok győződve, hogy abban a pillanatban még nem kell, hogy átutalja azt az összeget, vagy bevigye a stúdióba, de már ha megszületik a gondolat, én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban a Mária Rádió családjának a tagjává válik, és nyilván a négy magyar nyelvű Mária Rádiónak még inkább, és azt is kihangsúlyoznám, hogy felhívnám a figyelmet, hogy ezzel a cselekedettel, összegtől függetlenül, ezzel a cselekedettel részesévé válik Isten országának az építésében. Tehát kiveszi a részét, kifejezi az összetartozást, a magyarság összetartozását, azt, hogy fontosak azok a magyar anyanyelvű hallgatók, akik mondjuk a felvidéken élnek, és hát azért a felvidéki magyarság történelem során sok mindenen átment, nem csak mi természetesen, úgyhogy ezzel több mindent fejeznek ki azok, akik adakoznak, mint esetleg gondolnák.
1: Hogyan látod a Mária Rádió jövőjét az egész Kárpát-medence magyar közösségeiben?
2: Hát gyakran fog el, megmondom őszintén, elkeseredettség. Én úgy gondolom, hogy csak úgy van értelme, ha őszintén válaszolok a kérdésedre. Olyan értelemben, hogy tehát amit már említettem, hogy azt hittem, hogy ha lesznek vételkörzeteink olyan területeken, ahol a magyarság vesztésre áll, ha mondhatom így, és ez valahol mozgósítja őket, tehát ez egy kicsit bennem bizonytalanságot vált ki. Gyakran bizonytalanságot vált ki az, amikor például egy megyei képviselővel beszélek, aki magyar színekbe jutott be, és megkérdezem tőle, hogy hát fiú, mennyit adtatok? Jaj, Zsolti, nem szóltál időbe. Hát mondom, És ilyenkor elkeseredek, hogy miért nem jutunk mi az eszükbe. Miért kell szólni nekik. Tehát sokat teszünk tényleg a felvidéki magyarságért. Ilyenkor elkeseredek, de ugye mivel hát megtért ember vagyok, és néha már azt szokom mondani, ha megkérdezik, hogy miért Zsolti, te hívő vagy, akkor én néha elsütöm eztet, hogy én már nem vagyok hívő, én már el is hiszem. Tehát fölül múlja a pillanatnyi esetleges csalódásokat mindig az Istenbe és a szűzanyába vetett hit, és ez ad erőt ahhoz, hogy aztán mindig valamilyen új gondolat szülessen, hogyan tudnánk a hallgatókat jobban megszólítani, hogyan tudnánk a köztudatba még jobban bekerülni. Tehát van mit tennünk, de ez csak akkor fog sikerülni, hogyha ad egy, mi bízunk az isteni gondviselésben, továbbá bízunk a hallgatóinkban, és ha ők azonosulni tudnak a Mária Rádiók üzenetével, szellemiségével, akkor úgy gondolom, hogy legyen bármilyen probléma, akár nálatok, akár nálunk, mert van sajnos, ugye tudunk, csak nem akarok konkrét lenni, akkor úgy gondolom, hogy a magyarságnak, az összmagyarságnak van mibe kapaszkodni, persze egymásba is úgy volna jó, de itt van a Mária Rádió, ami egy fantasztikus támaszt nyújt mindenkinek ahhoz, hogy lelkiekben megnyugodjon, kinyissa a szívét Istennek, és ha ez így, ha mindenki így fog tenni, akkor a kárpát-medencei magyarság össze fog tartani, fennmarad, és meg fog tudni erősödni. De ez a Szentlélek nélkül, és a kölcsönös szeretet nélkül nem fog sikerülni. Csak akkor, hogyha ezt mindenki tudatosítja, ennek a fontosságát. És ebben a Mária Rádióknak fantasztikus nagy szerepe van. Egy kis túlzással akár mondhatnám, hogy ez a Mária Rádiók nélkül számomra legalábbis elképzelhetetlen.
1: Még egy utolsó kérdés, kedves elnök úr. Mit jelent neked személyesen a szűzanya oltalma a Mária Rádió elnöki küldetésedben, és a magának az Erdélyi Mária Rádió, illetve a Felvidéki Mária Rádiónak a szerepeiben, a küldetésében? Mit jelent számodra személyesen a szűzanya oltalma?
2: Hát nézed, én nagyon kötöttem mindkét szülőmhöz. Sajnos most már egyik se nem él, és egyszer, amikor hát eléggé lelkileg, hogy is mondjam, mély ponton voltam, Mária Valéria nővérrel beszéltem, én Balika nővérnek hívom, nagyon kedves önkéntesünk, és nagyon jó meglátásai vannak, gyakran szoktam vele világ dolgairól beszélgetni, tanácsát kérni, és mondtam, hogy hát annak ellenére, hogy hívő ember vagyok, Mária Rádió, minden, hát nem könnyű ezt az egészet így megemészteni, hogy már a szüleim nincsenek itt, mondom, milyen jó lenne néha fölhívni az anyukámat, és elmondani neki valamilyen szép elért eredményt, vagy akár valamilyen problémát, és azt mondta, hogy hát ezt próbáld az imával, de tudatosítsd azt, hogy van egy égi édesanyád. És ez a tudat, ez ad erőt aztán a mindennapokhoz, és tehát ha ez bármilyen más nevű rádió lenne, akkor én azt mondom, hogy nem lennék az elnöke, és nem tudnák azonosulni a küldetéssel. Ezt csak így tudom végezni, ezt a munkát, hogy közben naponta, hát nem is tudom kifejezni hányszor, de szinte minden percben a szüzanyára gondolok, és gyakran szó szerint érzem a jelenlétét. Legyen ez akár a rajzpályázatunk meghirdetésénél is, vagy bármilyen gond van, akkor ő hozzá fordulok, vagy ő hozzá is fordulok az imáimban, és bizony aztán érzem az ő segítségét. Tehát ez nélkül, a segítség nélkül én bármit csinálhatnák, meg lobbizhatnák, tárgyalhatnák, meg akármi. Ha az ő áldása és gondviselése nem lenne, akkor nem tudnánk működni. De viszont érzem, napi szinten érzem, és biztos vagyok benne, hogy bárki, aki akár a maraton alatt, vagy akár a jövőben fog gondolni a Mária Rádióra, mondjam így bármilyen formájú segítséggel, akkor fogja ezt tapasztalni.
1: Az előbb azt mondtam, hogy egy utolsó kérdés, de akkor legyen most ez az utolsó kérdés. Mit üzensz az erdélyi Mária Rádió adakozóinak, hallgatóinak, hogy miért érdemes benneteket támogatni?
2: Megpróbálok röviden válaszolni, és pedig azért is érdemes segíteni bennünket, támogatni bennünket, mert akárhogy is vesszük, mi egy nemzet vagyunk, és ahhoz, hogy itt a Kárpát-medencében megmaradjunk, és ehhez nagyon-nagyon fontos az, hogy lelkiekben megmaradjunk erősnek, keressük az Istenhez vezető utat, és fogjuk meg a szűzanya kezét, már csak ezért is nagyon fontos, hogy segítsük egymást. Magyar nyelven szólunk a hallgatóinkhoz, ami mondhatnám, hogy a összes külhoni Mária Rádió esetében egy isteni csoda, mondjuk felvidéken, mi vagyunk az egyetlen 24 órán keresztül magyar nyelven sugárzó rádió, és főleg olyan alapon működünk, hogy nap mint nap rá vagyunk szorulva a hallgatók segítségére és a támogatók segítségére. A Kárpát-medencei magyarság összetartozik. A határok az egy jelképes dolog, és ha végignéznénk a Kárpát-medencében, hogy a magyarságnak hány, most akár a kulturális, népviseleti, tájszólási, hagyományi, úgymond színességét, akkor egy olyan gyönyörű csokrot tudnánk ebből összerakni, ami én úgy gondolom, hogy az egész világon egyedi. És ezt kéne megőriznünk, a kultúránkat, a hitünket, a szokásainkat, és egymásba kapaszkodva építeni Isten országát. Én szeretnék egy gondolatot elmondani, amit nem kérdeztem meg, mert gyanús lett volna, ha megkérdezed, mivel nem mondtam el, de nagyon szeretnék egyszer veled eltölteni egy egész napot, és elbeszélgetni a Mária Rádióról, a ti tapasztalataitokról, és azt hiszem, hogy föl is tennék néhány életviteli kérdést. Ez most nagyon személyes volt, de én már csak ilyen vagyok.
1: Ennek örülök, és ennek semmi akadálya, úgyhogy majd összehozzuk, és ez is jelzi azt, hogy érzik a kedves hallgatók is, hogy hát igen, a felvidék és az Erdélyi Mária Rádió között igazi testvéri családias kapcsolat van. Kedves elnök úr, én nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy elfogadtad ezt a mai beszélgetésünket. Isten áldását kérem a felvidéki Mária Rádióra, rád, életedre, családodra és önkéntes szolgálatodra.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én tartozok köszönettel a bizalmadat, bizalmatokat illetően. Ezúton mindenképpen szeretném megköszönni a ti segítségeteket, persze a Magyar Mária Rádió segítségét, a kedves hallgatóitok segítségét. Már csak gondolnak ránk imában, már azzal is nagyon segítenek, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozok neked is, és hát viszont kívánom azt, hogy a szűzanya gondviselése kíséri a rádiótokat, az összes kedves hallgatót, és hát építsük együtt Isten országát, és mi nagyon-nagyon sokáig tudjunk beszélgetni így a éternek köszönhetően, akár a maraton kapcsán, akár más alkalommal, és adja jó Isten, hogy jövőre azt tudjuk mondani, hogy hát maraton igyekszünk, de hála jó Istennek és a kedves hallgatóknak már nincsenek anyagi gondok. Hát nagyon örülnék, ha ez így lenne. Biztos vagyok benne, hogy egy közös összefogással ez megvalósulhat, és Isten fizesse meg mindenkinek a segítségét.
1: Hogy legyen. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt bő 40 percben a felvidéki Mária Rádió elnökével Szabó Zsoltával való beszélgetést hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, hiszen ahogy mondottam az elején is, a mottónk alapján ugye a szeretetben van a győzelem, ugye a szeretet mindig épít, felemel, képes begyógyítani, összekötni, és talán mindannyian megtapasztaltuk az életünkben, hogy egyetlen jó szó, egy figyelmes gesztus, egy őszinte ima többet ér, mint sok nagy tett. És a Mária Rádió küldetése is erre épül, nap mint nap szeretetet szeretne közvetíteni, a szeretet gyakorlatba ültetésével, Isten szeretetét az emberek felé, és az emberek szeretetét egymás iránt. Ma, amikor olyan nagy a megosztottság, a félelem, szükség van a Mária Rádió hangjára, amely békét sugároz az egész Kárpát-medencében. A Mária Rádió ilyen hang szeretne lenni. Erdélyben is, felvidéken is, délvidéken is, Magyarországon is, és minden magyar családban, ahová eljut. És kedves hallgatók, a maraton nem csupán adománygyűjtés, ez a nap a szívek összekapcsolódásáról szól, ezek a napok arról, hogy felismerjük, hogy együtt erősebbek vagyunk. Minden ima, minden felajánlás, minden apró segítség, egy-egy kemény tégla ebben a úgymond lelki otthonban, amelyet közösen építünk, és milyen szép, hogy mindezt a szűzanya oltalma alatt tudjuk tenni. Tudjuk azt is, hogy a szűzanya egész életével a szeretet útját járta. Csendben szolgált, figyelt, jelen volt, nem önmagát kereste, hanem mindig Istent és az embert. Ő tanít meg minket arra, hogy az igazi győzelem nem a mások legyőzése, hanem a szeretetben való kitartás. És feltehetjük most ezekben a napokban mi is magunknak a kérdést, hol tudok én szeretetben győzni? Egy megbocsátásban? Egy régóta halogatott beszélgetésben? Egy magányos ember meghallgatásában, egy imában, egy támogatásban? A szeretet győzelme nem látványos, csendes, de maradandó. És ahol szeretet van, ott jelen van Isten, ott jelen van a szűzanya. És kívánom, hogy ez a maraton mindannyiunk számára a remény, az összefogás és a szeretet ünnepe legyen, hogy szívünkben újra megerősödjön a bizonyosság, hogy a szeretet soha nem veszít. A szeretetben valóban győzelem van. Adományvonalaink működnek, a Csíksomlyói stúdióban várják az önök bejelentéseit a 0259-420-777, illetve 0359-420-777-es telefonszámok egyikén. Isten áldja önöket, kísérje a szűzanya oltalma egész Mária Rádió nagy családját a Kárpát-medencében. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett

0: tisztulás helyén.
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben? Vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram. Már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, innen a Mária Rádió Szatmár Németi stúdiójából. Görögkatolikus félóránk mai adása a pünkösdről, a Szent Háromság ünnepéről, és mivel még mindig a szűzanya hónapjában vagyunk, Május Hószent királynője, a következő főszereplőnk, akit nem győzünk üdvözléggyel elhalmozni. A Szentlélek eljövetelének ünnepe a szentírási és történelmi adatok alapján a betakarítás, az új kenyér ünnepéhez áll legszorosabb kapcsolatban, amelyről a keresztény pünköst elnevezést kapta már az Ószövetségben is a Pászka ünnepe utáni 50. napon tartották. A Pentekoszté jelentése ugyanis 50. A keresztény Pászka a húsvét után szintén az 50. napon következik. Az a nagy ünnep, amely az ötstörténeti események megünneplésének sorában az egyszerű pünköst nevet kapta, amely azonban a Szentlélek eljövetelére emlékezteti a keresztényeket. A keresztény vallásunk harmadik legnagyobb ünnepe, akik nem eléggé vallásosak vagy nem keresztények, kevésbé vagy egyáltalán nem tudják. A húsvétról még csak-csak tudják, hogy a húsvéti nyuszi, a locsolkodás el nem irányítja a figyelmünket, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe, a karácsonyról is általában ismerős, ha csak a karácsonyfa, a mindenek fölötti vásárlási láz el nem nyomja, hogy Jézus Krisztus születésnapja. Na de mit lehet kezdeni a pünkösddel? Se pásztaszentelés, se locsolkodás, se karácsonyfa, se ajándékozás nincs. Hát akkor mit jelent? Igenis. Mi tudjuk, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, annak a Szentléleknek, aki azóta, 2000 év óta is működik, sőt munkálkodik közöttünk. Azt is tudjuk, hogy ennek az ünnepnek hármas jelentése van. A Szentírásból, Isten tévedhetetlen tanításából tudjuk, hogy a pünköst a Szentlélek eljövetelét jelenti. Igaz, a pünkösd vasárnap ünnepi evangéliumból még csak azt halljuk, hogy Jézus megígéri a Szent Lelket. A lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus. Megígérte. Máskor pedig többször is beszélt arról, hogy elmegy, mert el kell küldenie nekünk. Ez pedig a megdicsőülése. A feltámadása után valósult meg, 50 nappal, amiből az elnevezést is kapta az ünnepünk. S íme az apostoli szakasz már világosan erről szól, amikor elérkezett a pünkösd napja, mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Olvassuk az apostolok cselekedeteinek második fejezetében. Látványos, külső körülmények között kapták meg az apostolok a Szent Lelket. Szélvész zúgása és lángnyelvek leereszkedése, hogy bátorságot és erőt adjon nekik az apostoli munkájuk végzéséhez, egyáltalán a Krisztust követő keresztény életformához. De nem csak akkor jött el a lélek, most is folyamatosan árad, bennünk is ugyanazt akarja végbevinni és elérni, hogy mi is minél teljesebben megéljük keresztény életformánkat, minél jobban kövessük Jézust. Mert ahogy Szent János apostol és evangélista írja, a lélek ott fúj, ahol akar, de csak oda jut el, ahová beengedik. Ma divatosan a hőszigetelt nyilászárók idejében hiába fúj kint a szél, nem jut be a házba. A gyertya világít, de csak akkor látjuk a fényét, ha nem rejtik el.
vagy ahogy Márk evangélista írja, nem teszik véke alá. Engedjük be a lelkünkbe a Szent Lelket, az ő megújító fuvallatát, és világosítsa meg az ő világossága a mi értelmünket is. Másodikként emlékezzünk meg arról, hogy pünkösd az egyház születésnapja is. Jézus létrehozta a 12-es testületet tanítványaiból, apostolaiból, tanítgatta, oktatta, nevelte őket. De jaj, mi lett belőlük? A szenvedés éjszakáján mindannyian szerte futottak, elhagyták. Még a főapostol Péter is megtagadta. Majd bezárkóztak, aztán szétszélettek. És az Emmauszi tanítványok is csalódottan mentek haza. Nem jött be a számításuk. Folytatni kellett munkájukat, de aztán Jézus nem engedte, hogy így maradjon. Pünköstkor elküldte a Szent Lelket, hogy megerősítést, bátorítást, megvilágosítást adjon nekik. A lélek erejéből elindította az egyházat a világban, amely több mint 2000 év óta fent áll, és a csalhatatlan ígéret folytán az idők végezetéig fennmarad, mert a pokol kapui nem vehetnek erőt rajta. Ő pedig, mint egyházának a feje, velünk marad a világ végezetéig. A születésnapját ünneplő egyházat úgy tudjuk méltóan köszönteni, ha méltó tagjai vagyunk és maradunk. Nem széledünk el, nem szállunk bibéről bibére, sőt, egyre méltóbbaknak kell lennünk, ha előbbre haladunk az Isten iránti és az emberek felé tanúsított szeretetünkben, és ha elfogadjuk a tanítást, amely elsősorban a kinyilatkoztatott tanításban, a Szentírásban érkezik el hozzánk, de az egyház által biztosított és hitelesített számtalan más csatornán keresztül is. Csak ezek legyenek hitelesek, az egyház által garantáltak. Harmadikként pedig ne felejtsük el, a pünköst az egyház missziós munkájának a kezdete. Húsvét délutánján azt hallottuk az evangéliumból, hogy Jézus feltámadása után az apostolok a zsidóktól való félelmükben az ajtókat zárva tartották. Azok az apostolok, akik eddig elbújtak, elzárkóztak, most kitárják az ajtókat, valóságosan is, jelképesen is, és elkezdik azt a munkát, amit az Úr rájuk bízott. És ezt a lélek erejével végzik. Elindulnak a föld végső határáig, hogy vigyék, hirdessék az evangélium jó hírét, örömhírét, hogy terjesszék Jézus Krisztus tanítását, hogy keresztényé, őt követőkké tegyék az embereket. Egy szóval elkezdik azt a munkát, ami ma is feladata az egyháznak, apostolkodni. Amit ma is végez az egyház, és amit az idők végezetéig végezni fog, mert végeznie kell a krisztusi megbizatás alapján. Ebbe a munkába állnak be az apostolok, mindenkori utódai, a mai püspökök is, és ebbe kell nekünk is beállnunk, mint Krisztust követőnek, keresztényeknek, akik keresztelésünk óta viseljük ennek feladatát, kötelességét. Ugyanakkor örülhetünk annak, hogy az egyház 2000 éve elkezdődött missziós tevékenysége ma is élően, elevenen jelen van közöttünk, segíti keresztény életünket, hogy minél méltóbb követői lehessünk a mi Urunknak. Érdekes és talán furcsának tűnő bejegyzést látunk a pünkösd utáni vasárnap. Azt írja a naptár, minden szentek vasárnapja. Hát minden szentek nem november elején van?
A pünkösd utáni első vasárnapon a görög katolikus egyház minden szentek vasárnapját ünnepli, melynek hagyománya a 4. századig nyúlik vissza. Húsvétot és pünkösdöt, az emberiség megváltását és megszentelését a két legfontosabb eseményének tekinti az egyház, amely minden keresztény ember számára elérhető. Minden szentek vasárnapján pedig azokra a szentekre, vértanúkra, apostolokra és egyház tanítókra emlékszik az egyház, akik kiemelkedő módon élték meg Krisztus követését, s akik példaértékű életet éltek. Kik a szentek? A legegyszerűbben azt mondhatnánk róluk, hogy az erények bajnokai, példaadó emberek, követendő példák, a keresztény szellemiséget formáló és népszerűsítő személyek, akik ugyanolyan emberek voltak, mint mi, de életükkel mások számára példaként szolgáltak. Ez a fogalom egyáltalán nem kapcsolható a mai értelemben vett celeb fogalomhoz, amely leginkább az öncélű hírnevet népszerűsíti és ünnepelteti, vagy úgy igyekszik dicsőséget szerezni, hogy a durvaságot és az erkölcstelenséget is értéknek mutatja be. A szent fogalma kizárólag a pozitív erényekre, az érték és mértékadó viselkedés bemutatására épül. Amikor ezeket a szenteket minden szentek csoport névvel vagy fogalommal illetünk, akkor nem csak a példamutatásukra gondolunk, hanem arra az örökségre, amely elkötelezettség és értékszemlélet útján kerül hozzánk. Nem szabad félváról venni, hanem ugyanúgy, ahogy az apostolkodásban tovább adjuk a jó hírt, az evangéliumot, ezt a szemléletet is tovább kell adnunk utódainknak. Azért, hogy ez örök érték maradjon, ne csak a mennyországban, de már itt a földön megmutassa magát. Május van. A Paraklisz az akatisztosz mellett az Istenszülő szűz tiszteletére írt kérő ájtatosság, amelyet betegségben, bajban, szorongatott állapotban imádkoznak. Ebben a hónapban görögkatolikus egyházunkban kiemelt figyelmet kap a Mária tisztelet, amit egyik Mária énekünk így fogalmaz meg: virágos május, ó Isten hozott, szűz Mária magának választott. Az elmúlt adásban már említettem, hogy ezeken a szertartásokon estéről estére sorozat elmélkedések hangzanak el a szatmári templomban is, amit az idei évben az áldás, szentelés fogalmak köré társítottam. A hónap első 10 témáját már bemutattuk az elmúlt adásban, most hadd következzen a második adag, amelyet Mária különleges áldásai néven szedtem csokorba. Ezek között megtaláljuk a csendes, a többszörös áldást, a könyörgő, a megszentelő, a kivételes, az erős kezű, ábrázolható, bizalmas, elveszíthetetlen és tovább adható áldást egyaránt. Bár az Istenszülő szűz Mária ikonjain, képein nem látjuk őt úgy, mintha áldást adna, de az énekekben, a hozzá intézett imádságainkban számtalan módon előkerül az áldás fogalma, amellyel oltalomként teríti ránk az ő palástját. Halljunk egy párat ezekből az elmúlt napokból elhangzott elmélkedésekből, amelyben ezeket a különleges áldásokat elemeztünk. Az Istenszülő szűz Mária különleges áldása többszörös áldás.
Mit jelent az, hogy többszörös? Több részből, több rétegből áll. Többszörösen csomagolt, többszörösen összehajtogatott, mint egy ajándék. Ugyanakkor többszörös mennyiség, túlerő, és többszörösen felülmúl, vagy meghalad bennünket, mert megtérül, visszafizetődővé válik, visszatérül, mert az Istenszülő Szűz Mária bőséggel adja ezt ránk. Ugyanabban a minőségben többször szereplő, többször előforduló jelentéstartalimmal bír az, hogy valami nem egymagában érkezik, hanem szinte zúdul ránk, ismétlődő alkalommal. Többféle szempontból tekintett, értékelt, vagy többféle okból eredő áldás ez. Többszörös lehet egy bánat, többszörös lehet az öröm, szer fölött érzett öröm, a rendes mértéken felül mutató többszörösség, amely meghálálja magát, mert az Istenszülő Szűzanya kezéből jön. Az a mennyiség, amely az illető másik mennyiséggel maradék nélkül osztható. Valaminek a többszöröse az a mennyiség, amely egy másik mennyiségnél még több, de legalább kétszerte nagyobb. A mi életünk Jézussal olyan, mint egy kiapadhatatlan forrás, ami mennyei atyánk állandóan ránk árasztja áldásait, és egy nagy áldás után még több áldásra számíthatunk, és áldásunk megmarad. Az apostolok cselekedeteiben a következőképpen olvassuk. És az apostolok nagy erővel folyamatosan tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról, és a nagy kegyelem, Isten figyelemre méltó szerető, kedvessége, kegyelme, jó akarata gazdagon megnyugodott, azaz megmaradt mindnyájukon. Mit jelent ez? Ha már kaptunk egy áldást, vagy ha szerintünk még nem eleget, de biztosan számíthatunk arra, hogy még több áldásban részesülünk. Olyan áldások ezek, és olyan áldottakká válunk általuk, mint a Bibliában szereplő hithősei, Ábrahám, Sára, Illés, Dávid. Ha valaki meggyógyul válaszként az imára, akkor még több ilyen áldásra számíthat. A katolikus katekizmus így ír: az áldás isteni cselekmény, mely életet ajándékoz, és forrása az Atya. Az ő áldása egyszerre szó és ajándék. A kifejezés emberre alkalmazása imádást és viszonzást jelent teremtője felé a hálaadásban. Ki máson, hanem az Istenszülő Szűz Márián keresztül érkezne el hozzánk. Mert ő azt szeretné, hogy éljünk, és folyamatosan megáld minket, mert az életet ajándékozza nekünk azzal, hogy Krisztust megszüli számunkra. Az áldásról tudjuk, hogy visszavonhatatlan, de az is ismerős, hogy az Istenszülő Szűzanya áldása tovább adható. A 20. részben erről a tovább adható áldásról elmélkedtünk. Amikor római számokkal leírjuk, hogy 20, akkor két x-et rajzolunk. Ha egy harmadik x is hozzákerül, már rögtön eszünkbe jut, hogy hoppá, ezeket az x-eket ismerjük, hisz még a ruha méreteket is x-el nagyobbítják. A 20. század közepe táján jelent meg a ruházati világpiacon az Amerikai Egyesült Államokból származó S, M, L és X. Hát a legutolsó, az X az extrát jelenti, amely különlegesen nagyot mutat. Nem csak 2XL-es, de 8XL-es ruhák is vannak.
Aztán ha arra gondolunk, hogy régen, akik nem tudtak írni, egy X-et rajzoltak kézjegyként, és ez a fajta kézjegy az 1700-as időkben használatban volt, az aláírás helyére nem volt elég csak egy X-et, aki még jobban szerette volna bizonyítani egy iratnak a hitelességét, akkor bizony 3X-et is írt aláírásként. Persze ezt jobban szerették a grafológusok, mert könnyebben meg tudták állapítani, hogy valóban az illető kézírásával írták alá a papírt. Milyen érdekes megközelítés, amikor megpecsételjük az Istenszülő Szűz Máriától nekünk kapott áldást egy X-el, vagy kettővel, vagy hárommal, s ami szeretetünket fejezzük ki iránta, akkor ez a megpecsételés azt is jelenti, hogy a tovább adható áldás először rajtunk marad meg. És tovább adjuk, mert valamely mástól kapott átvett tárgyat, vagy gondolatot, vagy ismeretet, vagy eszmét egy harmadik személynek átadva továbbítani, azt jelenti, hogy rajtunk keresztül átfolyik, nem veszít értékéből, de még minőségéből sem. Így kellene tovább adnunk egy tanítást, de inkább a híreket, az értesüléseket, közlést, és nem pedig pletykaként, hogy hozzáteszünk még valamit. Az Istenszülő Szűz Mária az örök forrástól kapott áldást úgy adja tovább, hogy semmit nem vesz magának le belőle, úgy közvetíti, hogy annak értéke, minősége maradandóvá váljon számunkra. És mi is ugyanígy adjuk tovább, mert ha megkaptuk, akkor apostolkodásunk feladata nem csak az evangélium hirdetése, hanem az Isten áldásának továbbadása is. Milyen szép az a köszönés, amikor úgy köszönünk el egymástól, hogy Isten áldjon. Mert még azt is hozzátesszük, hogy nem csak minden jót kívánunk a másik embernek, akivel lehet, hogy soha nem találkozunk többé az életben, de hozzátársítjuk azt a biztonságot, amelyben az Isten közelségében élheti tovább jól életét. Egy rövidke kis történet illik ide. Norvégiában igen kevés a katolikus. Nehéz dolga van annak a néhány lelkiatyának, akik a szétszórtan élő hívek lelki gondozását végzik. Szerencsére több katolikus iskola is működik, ahol megismerkedhetnek a gyerekek a keresztény hittel. A történet szerint egyszer valamelyik iskolába ellátogatott a püspök, és nagy örömmel hallgatta a gyerekek szép feleleteit, és ő is kérdezgetett tőlük egy-két dolgot, többek között azt, hogy ki mi szeretne lenni. A válaszok igen különböztek egymástól. A fiúk közül volt, aki tengerész akart lenni, a másik asztalos, a harmadik orvos, még olyan is volt, aki pap szeretett volna lenni. Különféle válaszokat adtak a kislányok is. S legutoljára egy csendes, komoly leánykától kérdezte meg a püspök atya, hogy te mi szeretnél lenni? Nem merem megmondani, mondta a leányka, mert félek, a többiek kinevetnek. Ne félj ilyesmitől, mondd csak meg bátran. S ekkor a kislány azt mondta, áldás szeretnék lenni. A gyerekek értetlenül néztek egymásra, mert nem értették a különös választ. Bezzeg megértette a püspök, és így szólt a kislányhoz. Nagyon szép hivatást választottál, de hűségesen tarts is ki mellette. Ez a legszebb dolog a világon, mások számára áldássá lenni. Mennyivel szebb lenne a világ, ha mindenki erre törekedne. Hát így kövessük mi is az Istenszülő Szűz Máriától kapott májusi áldásokat, legyünk
áldás a világnak. Ehhez segítsen a pünköst, a Szent Háromság pünköst hétfője és a minden szentek vasárnapja, mert a pünköst eljövetel, születésnap és elindulás a missziós munka kezdete. Zárjuk mai adásunkat azzal az imádsággal, amelyre ehhez a Szentlélek Úristentől kérünk segítséget. Mennyei Király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Dicsőség mindörökké.

száraz reájuk lelkedet, és ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Alleluja!

szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vígasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Nem hagylak árván titeket, vissza.

mikor eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot

Most szomorúság tölti el szíveteket, de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok.

Együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha heves szélvíz közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket.

Mária Rádió minden munkatársa és önkéntesei nevében áldott pünkösd ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónknak. Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

Mikor a szíved már csordultig tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe, ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele. Nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele. Nézz fel a magasba, és hittel rebegd. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor felszabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor belesajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember filléreken számol, mikor a drágaság az idegenben táncol, mikor a gazdagság milliót költ, hogy éljen, és millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne rúskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyengül, sőt, ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs sem kedved, sem erőd, minden lázad benned, hogy tagadd meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, s bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne es kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor a népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt? Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj. Lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol. Uram, ments meg kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. És akkor szólt a mester, keményen, szelíden, távozz sátán, szűnj vihar, béke, csend legyen. Miért féltek ti kicsiny hitűek? Bízzatok, hiszen én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szentatya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szentatya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che riaccompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdes miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafüzér királynője kegyhely, a názáreti szentház lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdes miasszonyunk kegyhely, a portugáliai fatimai rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annája kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai Zárványicjai görög-katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafűzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdes barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafűzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt, a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 5:30 és 5:30 között. A vatikáni kertek Lourdes barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdes Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a Szeplőtelen Fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenti avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: alján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Negyedik szent titok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: halálos szűzanyán.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amely

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,
2: kösz.

0: meg, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mutasd meg nekem, utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak. Az első El Caminón térdem az bedagadt háromszorosára, tele voltam vízfolyagokkal, azt mondtam, hogy minden normális ember nem jön vissza, az már biztos. Hazajöttem, és fél éven keresztül nem tudtam aludni. Egész idő alatt azt álmodtam, hogy nekem ott kell mennem az El Caminón, és valamit nekem ott csinálnom kell. 10 hónap múlva visszamentem. Az első hét után a lábaim úgy tele lettek sebekkel, hogy a sarkamon a csontot lehetett látni. Úgyhogy az első 2,5 óra az azzal ment, hogy ott ájuldoztam a fájdalomtól, és akkor utána meg úgy szépen tudtam menni ilyen 30-40 kilométereket. Akkor éjszaka azt mondtam, hogy Uram, mindenem a tiéd. Soha többet nem akarok szabad akaratot, hanem téged akarlak. Pünkösd másnapján 2003-ban délután 5-kor beléptem a katedrálisba, és eltűntek a lábamról a sebek. Ezek a mély sebek, ezek a fájdalmas sebek eltűntek. Akkor kezdődött el az én igazi keresztény utam. Összesen 21.000 kilométer a különböző kaminókon, és amit templom nyitva volt ezen az úton a 15 évben, én minden alkalommal ott térdeltem az oltár előtt, és ezt az igét mondtam, és könyörögtem az Úrnak, mert nagyon nehéz volt, és az ő segítsége nélkül soha nem ment volna.

Dr. Varga Pál Ibolya orvos gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók, kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Asztik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 8. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, az emberismeret elemi leckéje a címe, innen szeretném folytatni. Ezzel a gyönyörű mondattal fejeztem be a feltétel nélkül való agapé, szeretlek annak ellenére, hogy olyan vagy amilyen, hogy abban vagy amiben, éppen azért szeretlek, hogy ne legyél olyan, amilyen vagy, és ne maradj abban, amiben vagy. A Jézusi szeretetet eddig így fordítottuk le, észreveszem, megszólítom, meghallgatom és megértem a másikat. Még egy lényeges dolog van hátra, nem hagyom magára, vele maradok, elkísérem, míg feltétlenül szüksége van rám. Ahogy az irgalmas szamaritánus elkísérte, sőt elvitte a fogadóig magával a megmentett embert. Ahogy Jézus észrevette a viharos tengeren hánykódó tanítványait, utánuk ment, megszólította őket, beszállt a hajójukba és elkísérte őket a túlsó partra. Miként a törött lábú embernek egy időre szüksége van mankóra, úgy van szüksége a lelki sérült embernek is, hogy az a tanítvány, aki őt megszólította, meghallgatta, megértette, egy időre el is kísérje, vele legyen, támasza, mankója legyen. De hogy a mankónak egyszer csak véget ér a szerepe, úgy ennek a szolgálatnak is. Akkor már a másiknak, az addig mankót használónak kell lassan-lassan mankóvá válnia mások számára. Jézusról gyakran olvassuk, és tovább ment. Isten iskolájában, ha tehát meg akarjuk közelíteni az embertitkot, egy útat, egy módot kell megtanulnunk Jézustól, az agapét, az annak ellenére való szeretetet. Ez pedig a gyakorlatra átültetve ezt jelenti a másik ember felé. Észreveszem, vagyis megszólítom, meghallgatom, megértem, elkísérem, vagyis nem hagyom magára. És eközben merem állítani, csak eközben valamit megismerek a lényéből, az ember titokból. Nagyon ideillik a szeretet himnusz, amiben Pál a legmagasabb rendű agapét állítja elénk. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A 9. fejezet következik, növekedés az igazságban a címe. Isten iskolájába egy életen át járunk, ez a fejezet azonban az utolsó a mi kis tankönyvünkben, ezért arról szeretnék valamit elmondani, hogy hogyan növekedik a hívő ember az igazságban.
mert növekednünk kell minden tekintetben, és szüntelen, hiszen az élet stagnációt, állást nem ismer. Vagy fogyunk, zsugorodunk, vagy növekedünk. Aki belülről nem tud növekedni, az fogy. Aki nem növekszik hitben, annak fogy a hite. Aki nem növekszik tudásban, az lassan azt is elfelejti, amit addig tudott. Aki nem növekedik szeretetben, annak kihűl a szeretete. Erről beszél maga Jézus is, amikor azt mondja, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól azt is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Ebben az utolsó fejezetben tehát az igazságban való növekedés belső törvényszerűségére szeretnék rámutatni. Ennek a növekedésnek is megvan a maga rendje, és nem akármilyen igazságról van, lesz szó, hanem az ige, a hit, az evangélium igazságaiban való növekedésről. Eddig 5 stációját, szakaszát ismertem fel ennek a növekedésnek, és erről szeretnék beszámolni. Mégpedig úgy, hogy felmérhessük, hol is tartunk. Mintha csak dolgozatot, felmérőt írnánk Isten iskolájában. Az első stációt így jellemezhetném. Nincs saját igazságom. Valamiképpen Sába királynéjának kiáltása jellemző erre az állapotra, amikor azt mondja Salamonnak, igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről. Szinte mindnyájan belenevelődtünk bizonyos tradicionális hitigazságokba. Átvettük ezeket a dogmatikai hitigazságokat szüleinktől, hitoktatónktól, lelkészünktől, megtanultunk, mint az egyszer egyet, kiki a maga felekezete neveltetése szerint. Az adoptált, készen elfogadott igazságokra és ezek birtokrásaira, hordozóira jellemző a türelmetlenség, a bigottság. Ha kizökkentik a lemezéből, amit vég nélkül játszik le, akkor ingerült lesz, hadakozó, támadó és nagyhangú, mert belülről bizonytalan. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, gyermekeim még kicsik voltak, az egyik egy kártyavárat épített az asztalon, és mindig pörölt a testvérével, hogy ne lögdösse az asztalt, és ne fújjon, ne lélegezzék olyan hangosan, mert az összedől. A másik építő kockákból épített egy házikót. Megszólalt, az enyémet lögdöshetett. Az a tapasztalatom, hogy igazán csak az a vallásos ember bigott és türelmetlen mások véleményével szemben, akinek nincsenek saját igazságai.

egyenest másféle igazság legyen, mint például egy régen megfogalmazott igazság a Bibliából. Az a fontos, hogy ez már nem betanult, adoptált igazság, hanem átélt, személyes meggyőződésemmé és elfogadott igazságommá lett. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, hogy diák gyerekként egy cserkész táborban a fűben hanyat fekve a csillagokkal barátkoztam. Sokáig figyeltem a göncölszekeret, majd elaludtam. Úgy tűnt, hogy csak pár percig nem voltam ébren, pedig több időt töltöttem el csukott szemmel. Amikor újra feltekintettem, a göncölszekér az égboltnak egészen más pontján volt. S hirtelen szédülés fogott el. Ott, abban a fekvő helyzetben átéltem, egy addig betanult igazságot forog a föld. Szinte belefogóztam a fűbe, annyira éreztem a föld forgását. Vagy ahogy elmondotta egy kedves ismerősöm, aki életében először fürdött a tengerben, és szájába csapott a hullám, így kiáltott fel, csak ugyan sós. Nos, a hit és az ige vonalán is úgy lesz saját igazságom, hogy egyszer átélem egy-egy igazság igazát. Tudtam én, hogy van ima meghallgatás, de hogy mennyire van, és az milyen valós hatalom, ahhoz egyszer szinte a halálos ágyomon kellett feküdnöm, hogy megtapasztaljam, szinte érezzem, tapinthatóan átéljem, mondja Gyökösi Endre. Tudtam én, hogy a bűnbocsánatnak gyógyító ereje van, megtanultam, mint az egyház 2000 éves tapasztalatát, de mint lelki gondozó igen gyakran megtapasztaltam, és azóta saját igazságom is ez a dogmatikai igazság. Tudtam én teológus koromban is, prédikáltam is arról, hogy legnagyobb az agapé, de ma már ez saját igazságom. Amióta újra és újra megtapasztalom hallatlan, gyógyító, föloldó, rendbeszedő erejét. Vannak-e olyan igazságaid, amelyek életté, valósággá, tapasztalattá lettek életedben? Akinek vannak, az az ember sokkal türelmesebb a mások átélt igazságaival szemben, mert tudja, a sok-sok igazság részlet közül ő átélt néhányat, a másik másféléket élt át. De ugyanannak az igazság egységnek a részei az ő és a mások átélt igazságai is. Van innen feljebb az igazságban való növekedésben? Van. Amikor a hívő ember, a tanítvány rádöbben, hogy vannak tévedése is, amikor ezeket be tudja látni és kész korrigálni. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, vagy két évtizede óriási hatással volt rám egy konferenciai előadás, ahol az előadó a Szentlélekről ezt a nagyon tetszetős képet mondotta. A Szentlélek nem költöző madár. Aki kapja, biztonságban érezheti magát, azt soha többé el nem veszítheti. Hallatlan izgalom és öröm fogott el. Mindaddig, amíg egyszer rá nem bukkantam erre az ígére, Saultól eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Sőt, Pál apostol erre figyelmeztet, és ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Az évek, évtizedek életgyakorlatából megtapasztaltam, hogy senki bennünket ki nem ragadhat Jézus kezéből, de mi magunk igen, mi önszántunkból elhagyhatjuk őt. Tovább növekedésünk mércéjén a számokat a belátott és az ige alapján korrigált tévedések jelzik. Akinek csak nagy igazságai vannak, és még kis tévedései sem, az megakadt ember. Megállt a fejlődésben, a növekedésben az igazság felé. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Milyen hajlamosak vagyunk például, hogy azt képzeljük, a másik embernek is az a jó, ami nekünk, a másik ember is csak úgy lehet boldog, ahogy mi lehetünk.
Egy olyan levélből idézek, mondja Gyökössy Endre, amelynek néhány sora nagy, korrigált,

igazságot mond ki. Mindegy, hogy ki az. Szülő, gyermek, férj, testvér, barát, barátnő vagy munkatárs, utcai járókelő, úgy kell szeretni az embereket, ahogy az nekik jó és szép, és nem úgy, ahogy esetleg nekem esne jobban. Együttélésünk titkának három M betűje, más, másként mégis. Tudnélik, hogy a másik ember más, szinte mindenhez másképp viszonyul, mint én, és mégis úgy kell szeretnem, ahogy van. És ezt fel kell fedeznünk, rá kell döbbennünk, és magunkévá kell tennünk, korrigálva addigi tévedéseinket, emberhez való viszonyulásunkat. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Az igazságban való növekedésnek is van mélypontja. Nem állítom, hogy mindenki eljut erre a mélypontra, de éppen azok jutnak el ide, akik növekednek és kutatják az igazságot, és akiket izgat az igazság, az ige igazsága. Ez a mélypont pedig ez, csak tévedéseim vannak. Jobb nyögésével tudnám kifejezni ezt az állapotot, hogyan lehetne tiszta a halandó és igaz ember az, ki asszonytól született. Vagy a Zsoltáruséval, ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Vagy Pál is így nyög fel, nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Hadd vigasztaljam azokat, akik talán éppen ilyen állapotban vannak, s ebben a mélységben azt érzik, minden igazságom semmivé lett, csak tévedéseim vannak. Nos, ők már nincsenek messze a csúcstól, mert a csúcsra felfelé, ezen a mélységen keresztül vezet az út. A csúcs pedig ugyanúgy fogalmazható meg, mint a kiindulási pontunk, nincs saját igazságom. Ha van igazságom, az csak te vagy, Uram Jézus, mert te vagy az igazság. Az én kis részlet igazságaim nem számítanak. Az én igazságom világossága csak annyi, mint egy gyertyafénye a tűző nap ragyogásában. Valaki így fogalmazta meg nekem élete nagy felfedezését, amellyel előre lendült az élete, én nem számítok, amint ezt ki tudtam mondani, minden megváltozott körülöttem, mondotta. Én nem számítok, más szóval, te vagy az igazság, a te lényed, ígéd és életed, én Uram Jézus. Mi a különbség a legelőször említett nincs saját igazságom és a csúcs nincs saját igazságom között? Az elsőnél csak átveszem, adoptálom mások igazságait megélés nélkül. A csúcson engem adoptál, fogad el és épít be az Úr az élő igazság, és ő használ fel szolgálatára, ha akar. Ez az az igazság, amely szabaddá tesz bennünket, hogy már nem leszünk ingerültek és azonnal hadakozók mások részletigazságaival, de még tévedéseivel szemben sem. Ez az igazság az, amely úgy tud viszonyulni a tévedések vagy részletigazságok hordozóihoz, ahogy Jézus Krisztus beszélgetett Jákob kútjánál a szamariai asszonnyal. Hogyan juthatok erre az igazság fokra? Úgy, ahogy Keresztelő János fogalmazta meg egyszer, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenne. Amilyen mértékben növekedik, tért hódít életemben Jézus lénye, olyan mértékben eleveníti meg bennem, s teszi életessé a gépiesen adoptált igazságokat, szaporítja sajátommá lett igazságaimat, vezet el tévedéseim belátására, vagy éppen annak felismerésére, hogy egész addigi életem vélt igazságaimmal együtt tévedés volt. S ha egyáltalában lehet igazságom ezen a földön, az Jézus Krisztus, akiből élek. Az úgynevezett hitigazságokkal kapcsolatban a következő 5 osztályt ismertük fel. Nincs saját igazságom, csak készen kapott s elfogadott igazságokat mondogatok. Vannak saját igazságaim, amelyeket én magam fedeztem fel, éltem át. Vannak tévedéseim. Csak tévedéseim vannak, mélypont, krízis. Nincs saját igazságom, mert te vagy az igazság, Jézusom. Kicsin tankönyvünkből ennyire futotta Isten iskolájában, ne hagyjuk abba a tanulást. Isten iskolája, az élet iskolája azért, hogy életünk legyen és bőségben legyen. És azért is, hogy ebből az iskolából egy egészen felsőbb osztályba léphessünk, tanítónk és gazdánk ölelő atyai karjaiba. A következő nagy rész ebben a könyvben egy más gondolat
kört fog bemutatni, és a címe Mérlegen. És ebből az első fejezetet szeretném ismertetni. Mérlegen az életünk. Életek cél nélkül, kérdőjellel mondva. Fénytelen szemmel magukba roskadnak, ülnek lelkészük vagy egy lélekorvos előtt. Tétova ide-oda rebbenő tekintetük, megtörtségük már-már riasztóan ismerős, mint valami láthatatlan egyenruhát viselnének. Aki ismeri ezt az idézőjelben mondott egyenruhát, előre tudja az első mondatot, amely valahogy így kezdődik. A doktor szerint semmi szervi bajom, betegségem nincs, minden leletem negatív, és mégis betegnek érzem magam. Mintha ólomból volna minden tagom, reggelenként legszívesebben föl se kelnék az ágyból, fal felé fordulnék, és ott maradnék, ha tehetném. De élnem kell, nem magamért, a páromért, a gyerekekért. Élnem, ami a legnehezebb a számomra. Tulajdonképpen teljesen elértelmetlenedett az életem. Igen, kisebb-nagyobb változatokkal, de újra és újra ezt hallja manapság a legtöbb lelkigondozó, jóbarát és jóbarátnő, telefondoktor és pszichológus, akinek még füle van a hallásra és szíve az odahallgatásra. Legfeljebb a mondani való megfogalmazásában van némi árnyalatbeli különbség. Üres járatba kerültem, egyszerűen minden és mindenki untat, magamat is únom és untatom, mondta magáról valaki. Teljesen lebénultam, írja egy jó ismerősének a barátja. Olyan idegen minden, fogalmazta meg egy tétova lélek a lelkészének, mintha idegen bolygóra kerültem volna. Szeberényi Lehel Jóság című novellájában így emlékezik meg egy halott lelkészről és feleségéről, milyen jellemző sorok. Ők ketten, merengtem, különös házaspár. Nem is illenek a mai világba, ahol lassan mindnyájan eltompulunk. Ők ismerik még a jóságot, míg mi lassan jóság elfogadására is fáradtak vagyunk. Oldhatatlan szomjúság támad bennem legalább egy icipici jóság után. Pirulát éreztem benne a társadalmi méretű ragály ellen, amely a mások iránti érzéketlenség tüneteivel éri el az embert, mielőtt a teljes eltompulás kitörne rajta. Vagy ahogy Júdás apostol levelében olvashatjuk, mint egy összefoglaló diagnózisként korunk emberéről, olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszakítva kétszer halnak meg. Azaz, kiszakítva az életből meghalnak, először úgy, hogy ők érzik, tudják magukról, immár érzéketlenek, holtak, aztán másodszor, amikor a szívük is megáll, nem csak az életük. Nem kisebb bajról beszélek most, mint arról, hogy új lelki ragály pusztít közöttünk, nem veszélytelenebb és kevésbé fertőző, mint a középkorban a pest is. Azt is mondhatnám, hogy a rák és az érrendszeri megbetegedések után manapság talán ez szedi legtöbb áldozatát körülöttünk és közülünk. Következésképpen tudatosan fel kell készülnünk, ebben a könyvecskében ezt tesszük, a védekezésre, a megelőzésre, és ugyanakkor egy olyan új szolgálatra a már megbetegedett fele barátaink felé, amelyet eddig nem is ismertünk és nem is végeztünk. Igen, fel kell készülnünk egy olyan epidémia, járvány elleni védekezésre, amely 10 és 10 000-eket kerget manapság az alkoholizmusba, gyógyszernarkomániába, sőt az öngyilkosságba. Ez a ragály már-már elérte a ma még templomos népet, sőt itt-ott a hívőket is. Ezt nem kis felelősséggel, de a tapasztalatból mondom. Egy neves lélekbúvár, Viktor Frankl, egész életét ennek az új jelenségnek leírására és gyógyítására szentelte. Ezt a lelki betegséget, amelynek a jellemző tünete a teljes üresség, az űrérzés, egzisztenciális vákuumnak nevezte el, az ember egész létét, egzisztenciáját átható,
és fenyegető, megtámadó ürességérzésnek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztrik ferences atyát, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség.

Szent Johanna, Jeanne d'Arc, szűz vértanú. Johanna az orléani szűz 1413 vízkeresztnapján született Franciaországban. A jámborszülők házasságából 5 gyermek született. A francia történelem egyik legsötétebb korszakában, a 100 éves háború idején élt, amikor az angol királyok a francia trón örökösödési jogát akarták megszerezni. A kislány gyermekkora folytonos rablások, vérengzések és rettegések közepette telt. A parasztok földjeit tönkretették, állataikat elhajtották. Nem egyszer túszokat szedtek, s kegyetlenül legyilkolták őket, ha a nincstelen hozzátartozók képtelenek voltak kifizetni a váltságdíjat. Ilyen légkörben élte át Johanna a látomásait, amelyekben az egyszerű pásztorlány küldetésül kapta, hogy a trónörökös tegye fölszentelt királlyá, és tisztítsa meg az országot az angoloktól. 12 éves volt, amikor először részesült azokban a rendkívüli ajándékokban, melyek egész életét meghatározták. Az úr különleges figyelmességgel a korabeli Franciaország 3 legkedveltebb szentjét adta Johanna mellé vezetőnek. Szent Mihály arkangyalt, alexandriai Szent Katalin és antiókiai Szent Margit vértanút, valamint élete néhány válságos pillanatában Gábriel arkangyalt. A látomások előtt Johanna egészen egyszerű falusi lány volt. Az első jelenés után megváltozott. Visszahúzódott a mezei munkától és a pásztorkodástól, s kivételes buzgósággal kezdte gyakorolni hitét. Gyakran gyónt, naponta hallgatott szentmisét, rendkívüli áhítattal járult a szentáldozáshoz. A nap bármely percében megtalálhatták a templomban, amint arccal a padlóra borulva, vagy térdelve imádkozott, máskor szemét Krisztus Urunk vagy a szűzanya képmására szegezte. Látomásaiban a szentek Isten leányának szólították. Majd miután lelki élete kellőképp elmélyült, tudatták vele konkrét feladatát, mely minden látszat ellenére korán sem politikai jellegű volt. Amint maga Johanna hangoztatta, ő Franciaország igazi királyáért, Jézus Krisztusért indul harcba. 7. Károly, akit meg kellett koronáznia, az országot csak kommendába, letétbe kapja, s csupán képviselője az ország igazi urának, Krisztusnak. Hogy Johanna az Isten hívásnak engedelmeskedhessen, kérlelhetetlenül szembe kellett szegülnie környezetével. Apja megfenyegette, hogy saját kezével folytja vízbe. A faluban gúnyolták, zavarodottnak, ördöngösnek tartották. Isten leánya egykedvűen fogadta mindezt, s álhatatosan követte a hangok legkisebb utasítását is. Fölkereste a közeli vár parancsnokát, aki eleinte természetesen szóba sem állt vele. Végül azonban sikerült rábírnia, hogy adjon mellé egy kis csapatot, melynek kíséretében a trónörököshöz mehet. Férfi ruhát öltött. Hogyan is forgolódhatott volna másképp tartósan a férfi nép között. Károly, aki könnyen befolyásolható, ingatag ember volt, környezete sugallatára bizalmatlanul fogadta őt. Letette királyi ruháját, s nemesi öltözetben elvegyült a főurak közt, hogy a boszorkány ne ismerje föl. Boszorkány helyett azonban szerény, egyszerű külsejű pásztorlány lépett a terembe. Egyenesen az áruhás királyhoz lépett, akit még sohasem látott, de azonnal fölismert. Térdre borult előtte, és átkarolta lábait. A király fölkiáltott: nem én vagyok a király, hanem ez itt, és rámutatott egy úrra, akit a királyi színekbe öltöztettek. A lány azonban nem tágított, hanem ünnepélyesen mondta: nemes trónörökös uram, az egek királya általam üzeni, hogy Reimsban királlyá kenik és megkoronázzák önt. Amikor a király ezt követően magánkihallgatáson fogadta, megnyugtatta őt törvényes születését illetően, s föltárta előtte a maga küldetését is. Károly mélyen vallásos volt, naponta gyónt, és 3-szor hallgatott szentmisét, mindvégig térden állva, s minden ünnepen szent áldozáshoz járult.
Fölkérésére 6 hétig vizsgálták Johanna szava hihetőségét. A próbák között szerepel többek között ez is. Egy áldozás alkalmával a papnál 2 ostya volt, egyik konszekrált, a másik nem. A pap az utóbbit nyújtotta a szűznek, aki ezt mondta, ez nem a mi úrunk megváltónk teste. Ő a másik ostjában van. A doktorok arra véleményre jutottak, hogy Johanna alázatos, istenfélő, becsületes, egyszerű és mindenestül jó. S mivel azt állítja, hogy Isten Orleán alatt fogja őt jellel igazolni, igenis oda kell küldeni. Így azután Károly egy kis csapat élére rendelte őt, melynek feladata az volt, hogy fedezze az élelmiszer eljuttatását az ostromlott Orleánba, és a szállítmány eljutott a városba. Johanna megjelenése, akit most már mindenki csak a szűznek hívott, lángra lobbantotta a hitet a város csüggett lakóiban, főrázta a fáradt és félénké vált katonákat, és 3 napos harc után, 1429-ben Orléans megszabadult az angoloktól. 1429-ben a Petéi csatában az angolokat Loire-menti állásaik föladására és elhagyására kényszerítették, parancsnokuk Talbot elesett. A francia sereg ekkor az angolok háta mögött Reims-ba indult, ahol 1429-ben a trónörököst királlyá kenték. 7. Károly Johannát azzal jutalmazta meg, hogy egész családját örökös nemesi rangra emelte, a címet maga Johanna sohasem viselte. Johanna kitűnően ülte meg a lovat és forgatta a fegyvert, győzelmeit egyedül Isten kegyelmére hagyatkozva vívta ki. A hadi siker titka a katonák lelkének kegyelmi állapotában volt. Szigorúan megtiltott közöttük mindenféle káromkodást, paráznaságot, előzte a táborból a bűnös nőket, kiket lélekbelátó képességével azonnal fölismert. És a katona élet durvaságaihoz szokott sereg elfogadta parancsait és meghajolt Isten leánya előtt, aki egyik győzelemről a másikra vezette őket. Johanna a polgárháború következtében hajléktalanná vált szerzeteseket és apácákat összegyűjtötte külön zászló alatt, hogy ezzel biztosítsa számukra a közös imádság lehetőségét, a katonáinak pedig a szentmise hallgatást. Csata közben mindig a legveszélyesebb helyzetekben lehetett látni. Gyakran mondogatta, hogy mivel valamennyien gyóntak a csata előtt, semmiféle veszedelem nem fenyegeti őket. Ugyanakkor minden bátorsága ellenére is állandóan vallotta, hogy igazi küldetése nem a harc, hanem a béke és a segítség kieszközlése a szenvedőknek. Minden fontos csata előtt, több ízben is, személyesen, fölajánlotta az ellenfélnek a békekötést, kitéve magát ezzel azok ocsmány szidalmainak és káromlásainak. Súlyos válsebesülése után, amit előre megjövendölt, csak annyit kért, hogy ott helyben gyónhasson, és társai kötözzék be, azután azonnal visszatért a csatatérre. Legádázabb ellenségeinek elestét megsiratta, és hosszasan imádkozott, vezekelt velük. A Petéi csatában egy haldokló angol katonát halála pillanatáig bűnbánatra bíztatott és vigasztalt. Csekély pihenő idejében, ha csak tehette, imádságba vonult. Úgy tűnt, észre sem veszi a rajongás, mely körülvette, s természetes egyszerűséggel utasított vissza minden, csak az ő lényének szóló csodálatot. A koronázás után addig akarta folytatni a harcot, amíg küldetésének megfelelően az angolokat teljesen ki nem űzik az országból. Az ingatag jellemű 7. Károly azonban tanácsadói hatására, akik féltékenyek voltak Johannára, a királyra gyakorolt befolyása miatt, lassanként elfordult egyetlen igaz támaszától. Kezdte hátráltatni Jean terveit,
lassította csapatai előrevonulását, elbocsátotta a költséges koronázási sereget, és titkos tárgyalásba kezdett leghatalmasabb hűbéressével, az angolok oldalán harcoló burgundi herceggel. Így aztán Johanna Párizs felszabadítására irányuló támadása szeptember 8-án támogatás hiány sikertelen maradt. A hadsereg a király parancsa szerint visszatért a Loire-hoz. Tél végén Johanna saját felelősségére megindult a burgundoktól ostromlott Champagne védelmére. 1430-ban délután a várból kirohanást intéztek az ostromlók ellen. A visszatérést Johanna néhány emberével hátvédként fedezte. Mire azonban a várhídhoz ért, a várbeliek azt már fölvonták, és ő néhány magával az ellenség kezébe került. Véletlen volt? Vagy árulás? Johannának már jó ideje megmondták a szentjei, hogy fogságba fog esni. A luxemburgi herceg fogja lett, s hiába követelte kiadatását a Párizsi Egyetem, hiába könyörgött érte a herceg felesége, ura előtt térden állva. A herceg 10 000 frankért, akkor óriási összeg, átadta az angoloknak. A hírre, hogy angol fogságba került, a szűz hirtelen megingásában és halálfélelmében kivetette magát a vártoronyból, ahol fogva tartották. E tettét később egész hátralévő rövid életében síratta, de tudta, hogy Isten megbocsátott neki, hiszen őszinte bűnbánattal gyónta meg. Az angolok diadalmenetben vitték Rouen városába, ahol mint boszorkányt vádolták be az egyházi hatóságnál. Céljuk az volt, hogy alássák ezzel a Reims-i koronázás érvényességét. A perben mozgósították a domonkos inkvizíciót és a párizsi teológiai fakultást. A per Rouenban folyt le a Párizsi Egyetem 53 doktora, valamint a domonkos inkvizítor előtt. 1431 márciusától májusig tartott. Az elnök Couchon, a Beauvais-i püspök volt. Kétségtelenül az angolok nyomása alatt állt, s a per lefolytatásában több szabálytalanságot is elkövetett, ami 25 évvel később alkalmat adott a rehabilitálásra. Amint a per megmaradt okmányai mutatják, a 9 hónapi nehéz fogságban kimerült Johanna az egész eljárás alatt csodálatos válaszokat adott a teológiai szempontból magasan fölötte álló bíráinak. Csak 2 idézünk a fennmaradt iratokból. Ha egyszer a hangjaid azt mondják, hogy Isten megszabadítja Franciaországot, minek kellenek még katonák? A katonák harcolnak, de Isten adja a győzelmet. Azt tartod, hogy a kegyelem állapotában vagy? Ha abban vagyok, bárcsak megmaradnék benne. Ha nem, bárcsak Isten visszavezérelne kegyelmébe. Röviddel az ítélet meghozatala előtt azonban, halálfélelemtől meggyötörve, megadta a kívánt visszavonást, azaz beismerte, hogy képzelgések áldozata lett, hangjai a sátán praktikái voltak. Az egyházi hatóság erre, mágja helyett, kenyéren is vízen töltendő, életfogytiglani börtönre ítélte, s kötelezte, hogy vesse le férfi ruháit. Kifejezetten megígérték neki, hogy vallomása fejében az angolok börtönéből átviszik az egyházi börtönbe, de ezt nem tették meg. Megtagadták tőle a szentségeket is. Látomásaiban árulással vádolták a szentjei, az angol őrség egyik katonája pedig molesztálni kezdte. Miután egy utolsó szentáldozást minden kísérő szertartás nélkül még engedélyeztek neki, 1431-ben az egyházi bíróság, mint visszaeső eretneket, kizárta az egyházból. Az angolok, akiket csöppet sem elégített ki az életfogytiglani ítélet, mindenképp a boszorkány halálát akarták. Azonnal átadták Johannát a hóhérnak. Kopaszra nyírt fejére papírsüveget húztak e felirattal. Eretnek, szakadár,
visszaeső bűnös, hitehagyó, bálványimádó, kordéját 800 angol katona kísérte. Johanna az egész úton imádkozott. A korabeli följegyzések leírják, hogy mindenki sírt körülötte. Mielőtt a kordia vesztőhelyre ért volna, odarohant egy pap, és rimánkodva könyörgött Johanna bocsánatáért. Ő volt a per egyik hamis tanúja, Johanna sorsának megpecsételője. Amikor Rouen régi piac terére értek, az elítélt letérdelt, mindenkitől bocsánatot kért, bíráitól és elítélőitől is, és hangosan ajánlotta lelkét Istennek, a Szent Szűznek, Szent Mihálynak, Szent Katalinnak és Margitnak. Feszületet kért. Egy angol katona két gallyat kötött össze feszületgyanánt, amit Johanna a keblébe rejtett, s az végig vele volt. Amikor a mágját meggyújtották, nagy szóval fölkiáltott: Jézus, Jézus! Ez volt az utolsó szó is, amit hallani lehetett ajkairól: Jézus! Keserves halállal kellett meghalnia 28 éves korában. Az angol katonák között is elhangzottak ilyen megjegyzések. Az Úr vértanúja volt, szentet égettek el. Hamvait a szajnába szórták, 25 évnek kellett eltelnie, míg az angolok végleges kiűzése után 7. Károly francia király Johanna családjának kérésére jóvátételi eljárást indított meg. Sokan életben voltak az egykori tanúk közül, és nem egy elítélője ismerte el, hogy Johanna cselekedeteit Isten lelkének sugallatai vezették. 15. Benedek 1920. májusában szentté avatta. 12. Pius Franciaország második patrónájának nyilvánította. Élete a 20. század dráma, zene és filmművészetének érzékeny témája.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Mi az Isten országa? Az az ország, amelyikben két angyal az uralkodó. Az egyik angyal neve békesség, a másik angyal neve szeretet. Mondta Gárdonyi Géza.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik a Vatikánból a Szentpéter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik, sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szentatya már megérkezett a helyszínre.
1: Igen, szeretettel köszöntelek minden és minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szentpéter téren 14. Leó pápa zarándokok és nagyon sok hívő csoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szentatyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd
2: di San Paolo e Romani,
1: rómaiakhoz írt levélből.
2: Tutto ciò che è stato scritto prima di noi,
1: ami meg volt írva,
2: per nostra istruzione,
1: amit hajdan megírtak, azt tanulságul írták,
2: in virtù della perseveranza,
1: hogy az írásból
2: che provengono dalle scritture,
1: türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére.
2: In virtù della perseveranza e della consolazione, vi concede l'universo gli altri.
1: A béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyet értsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Isten Urunk Jézus Krisztus Atyát.
2: Perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo.
1: Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyet értsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
3: So that by steadfastness and by the encouragement of the scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father. Together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch eines Sinnes untereinander zu sein. Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Wort.
5: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todo lo que ha sido

0: 亲一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。以上是天主的圣训。
1: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
2: قراءه من رساله القديس بولس الرسول الى اهل روما فان كل ما كتب قبلا انما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تاتينا به الكتب من الثبات والتشديد فليعطكم اله الثبات والتشديد اتفاق الاراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع ليتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد كلام الرب
3: Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia. Abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket.
4: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive,
5: 12. tiszteletre méltó 12. Pius ezt írja a Mediator Dei enciklikában, az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, amit gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.
4: Conciliare era stata riunita infatti con lo scopo.
6: Illetve onnan van a hiba, mert minden felületen úgy látom, hogy megszakadt.
4: Conciliare era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli. La vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle della sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
5: A II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium előszavára.

0: abban elismeri, hogy különös.
1: Nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium riconosce come suo dovere in modo speciale anche della riforma e della promozione
0: reformjával és előmozdításával foglalkozni.
1: Era stata riunita
0: a zsinatot azért hívták össze, hogy mindig kább növelje a hívek keresztény életét,
1: di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo,
0: korunk szükségleteihez jobban hozzáigazítsa azokat az intézményeket, amelyek változásnak vannak alávetve,
1: all'unione di tutti i credenti in Cristo e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa.
0: És előmozdítsa mindazt, ami hozzájárulhat az egységhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit az egyházba behívni. És ebben a történelmi pillanatban érzékelhető volt, illetve abban a pillanatban az igény, hogy a liturgikus formákat megújítsák, amelyek révén az egyház évszázadokon át megvalósította Isten dicsőítését és a nép megszentelését, és a liturgikus mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is így fogalmazott meg, hogy nagyon szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia és az egyház egész életének megújulása mögött, között,
1: cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti.
0: Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessünk a liturgia által közvetített kegyelmi ajándékok gazdagságához, egy rendkívüli kifejező formulával jelöli meg a Sacrosanctum Concilium a követendő irányt, vagyis megőrizni az egészséges hagyományt, és megnyitni az utat a jogos fejlődés előtt. Reformprogramnak nevezte 16. Benedek pápa, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a jövő között, és megjegyezte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, miközben a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány önmagában is magába foglalja a fejlődést, mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magába hordozza a forrását és a torkolata felé tart. A zsinat autentikus hagyományban gyökerezik, megerősíti ezt a fejlődést, és megkülönböztette a liturgián belül azt a változhatatlan részt, mivel isteni alapítású, valamint azokat változtatható részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, vagy akár változniuk kell. Az egyház kultusza tehát minden korszak kulturális formájában testet ölt, és képes volt hatni, és át is alakítani, és a liturgia így évszázadokon keresztül az evangelizáció egyik hajtó ereje volt. És ezt az energiát meg kell újítani, és a katolikus hagyomány folytonosságában olyan dinamikuka szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti. Érthető tehát, hogy a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és bizonyított javát szolgálja, ez úgy történjen, hogy az új formák valamiképpen szervesen nőjenek ki a meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot alapos teológiai történet és lelkipásztori kutatásnak kell megelőznie. És arra buzdítok mindenkit, mondja a Szent Atya, hogy mindig őrizzük meg a liturgia szövegei és előírása iránti tiszteletet, amely Istenre való ráhagyatkozásból fakad, és mutassunk Omilinca alázatot, az ő nagyság előtt és őszinte hűséget az egyházi közösséghez. Most pedig több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, most éppen francia nyelven, majd megpróbálom én is röviden összefoglalni az elhangzottakat, hogy valahogy úgy tegyük egységessé az elhangzottakat, mert eléggé szakadozva és szünetekkel sikerül, de úgy néz ki, hogy most a technika helyreállt.
2: Concilium du Concile Vatican II pose les principes fondamentaux pour la réforme et le rayonnement de la liturgie. Afin que les fidèles accèdent plus pleinement aux grâces dispensées par la liturgie, la Constitution Sacrosanctum Concilium invite à conserver une tradition saine et à ouvrir à un progrès légitime. Le Concile affirme la légitimité d'un tel progrès enraciné dans la tradition authentique en distinguant dans la liturgie ce qui relève de l'institution divine immuable de ce qui est susceptible d'être modifié. Pour permettre une participation fructueuse des fidèles, le culte de l'Église s'est incarné dans les formes culturelles de chaque époque. La liturgie a ainsi été un moteur d'évangélisation. Le magistère invite à prévenir toute désorientation des fidèles en rappelant que le renouveau voulu par la constitution conciliaire ne compromet en rien la communion ecclésiale. Les prêtres saluent en italien les fidèles de langue française. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Liban et de France. Frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint pour qu'un renouveau liturgique fidèle à la tradition authentique consolide la communion ecclésiale et la pleine participation des fidèles. Que Dieu vous bénisse.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
4: Dear brothers and sisters, in today's reflection on
0: kedves testvérek, a mai emlékedésünkben a Sacrosanctum Conciliumról, a liturgiát, a hagyomány és a fejlődés szemszögéből vizsgáljuk, és 12. Pius az egyházat élő szervezetnek nevezte, amelynek növekednie, érlelődnie és alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A második vatikáni zsinat azt kívánja, hogy a keresztény élet virágozzon és növekedjen, és a második vatikáni zsinat felismerte, hogy elérkezett az idő a liturgia bizonyos változtatható elemeinek a módosítására, az egyház életereje érdekében, hogy megújítsa a keresztényeket, előmozdítsa az egységet és evangelizálja férfiakat és nőket, és a zsinat megerősítette, hogy a liturgiában a jogos fejlődésnek együtt kell járni az egészséges hagyomány megőrzésével, és hogy A liturgia bizonyos elemei soha nem változtatnak meg, és most köszöntél a Indiából, Kenyából, Kamerunt is mondott, úgy emlékszem, Nigériából, Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Írországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Isten békéje őrize meg értelmeteket, szíveteket, hogy megismerjétek Jézus Krisztus szeretetét, és örömmel osszátok ezt meg fele barátaitokkal. Isten áldjon benneteket.
5: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katholiken.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, megpróbálom röviden összefoglalni az elhangzottakat. Az egyház az egy élő szervezet, ezért a liturgia tekintetében is növekszik és fejlődik, viszont alkalmazkodik és igazodik a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek, és ezzel az összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúcióban elismeri, hogy kötelessége az egyháznak a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. És azért is hívták össze a zsinatot, hogy növelje a hívek keresztény életét, és hogy a kornak a szükségleteihez hozzáigazítsák az intézményeket, ugye, melyek mindig változásnak vannak alávetve, és hogy előmozdítsa mindazt az egyház, ami hozzájárulhat a hívőknek az egységéhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit, hogy az egyházba bejöjjön. És érzékelhető volt az igény abban az időben a liturgikus formáknak a megújítására, és ennek a mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet Szent II. János Pál pápa is úgy fogalmazott meg, hogy szoros kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház életének a megújulása között. Tehát az egyház nem csak cselekszik a liturgiában, hanem kifejezi önmagát benne, vagyis a liturgiából merít erőt az életéhez. És annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a kegyelmi ajándékok gazdagságához, amelyet a Szent Liturgia közvetít, ezt egy irányt szabott meg a Sacrosanctum Concilium konstitúció, hogy meg kell őrizni a hagyományt, viszont meg kell nyitni az utat is a fejlődés előtt. És 16. Benedek pápa ezt reformprogramnak nevezte, amit abban az időben a II. Vatikáni zsinat kijelentett, és ő úgy folytatta tovább 16. Benedek pápa, hogy a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között ez a reformprogram egyensúlyt teremt. És kiemelte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, de a kettő, a két fogalom az mindig kiegészíti egymást. Mert a hagyomány az önmagában véve is, tehát önmagában is magába foglalja a hagyomány a fejlődést. A zsinat megerősíti ennek a fejlődésnek a jogosságát, és megkülönbözteti a liturgián belül azt a változhatatlan részt, ami Isten alapítású, és azokat a változtatható részeket, amelyek az időn folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Hát ezt úgy kell érteni, hogy amit Isten alapított, az változhatatlan, és amit az ember, azt változtathatni lehet, változni is kell. És ilyen változások évszázadokon keresztül történtek, azért, hogy a cselekmények által a hívek gyümölcsöző módon kapcsolódhassanak Krisztus húsvéti misztériumához, és ez a keresztény hitünknek tulajdonképpen az alapja. Tehát ezt kell nekünk megújítani az élő katolikus hagyomány folytonosságában, és a hívőket a teljes igazság teljességébe bevezetni ezáltal, és érthető, hogy ezért ajánlották a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és javát szolgálja, mindig úgy történjen, hogy valamiképpen az új formák szervesen nőjenek ki a már meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot teológiai, történeti és lelkipásztori kutatásnak kell megelőzni mindig. És azért a zsinati tanítóhivatal arra figyelmeztet, hogy kerülni kell a híveknek az összezavarását, és visszatart mindenkit arról, attól, hogy a liturgia terén saját kezdeményezéséből bármit hozzáadjon bárki is, vagy elvegye, megváltoztasson. Tehát magyarul mondva, fizikai személy, aki az egyházhoz tartozik, az ne próbáljon semmiképpen a tanítóhivatalról szemben újítani bármit is. És a zsinati konstitúció által fejlődés, említett fejlődés, ez nem veszélyezteti az egyházi közösséget, hanem éppen a megerősítését és az előmozdítását szolgálja. Tehát a liturgikus reform a hagyományból merítkezve, ami Isten alapítású, fontos, szükséges, együtt jár, de úgy, hogy szorosabb kapcsolatban hozza a híveket az egyház szívével. Most kínai nyelven megy az összefoglaló. Reméljük, hogy a technika csak kitart.
6: 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。 亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于礼仪宪章的要理讲授。今天我们一起从传统和发展的角度来了解礼仪。教宗庇护十二世曾把教会定义为一个需要成长、成熟和适应环境的生命体，因着对基督徒的生命能够欣欣向荣、 不断发展的渴望，梵蒂冈第二届大公会议认识到时机已然成熟，需要对礼仪。
7: Kedves hallgatók, miközben a háttérben a különböző nyelveken való összefoglaló van, arra gondoltam, hogy azért, hogy értsük a dolgokat, illetve jobban megértsük, mert teljességében nem biztos, hogy megértjük. Egy kérdést tennék fel neked, mert nagyon sok megújult keresztény, vagy önmagát megújult kereszténynek nevező szervezet, meg gyülekezet azt mondja, hogy nem kell a szent hagyomány. Ugye van is náluk ez a mondás, hogy sola scriptura, csak a szentírás, és ők csak az Isten igazságát kutatják, megélik. De hogyha belegondolunk, hogy teljes szentírás mikor lett, és az első szentírás, hát először a szent hagyomány volt, nem? Tehát az apostolok továbbadták úgy, ahogy elküldte Jézus, ahogy a Márk evangéliumában is olvas, ugye, hogy menjetek a az egész világra. Tehát, hogy akkor hogy van itt?
0: Tehát tulajdonképpen onnan indulnék ki, hogy ez a szentírási szakasz, amit most kiválasztottak, a katekézis alapjául a római levél 15. fejezet 4 és 6. verse, ez egy sűrű teológiailag gazdag szakasz, mert egyszerre beszél a szentírásnak a szerepéről, és a keresztény közösségnek az egységéről. És a egyik tanító szakasz, amelyet ugye Szent Pál írt a római közösségnek, itt a tulajdonképpen a hívők közötti elfogadásról, türelemről beszél, és különösen az erősek és a gyengék közötti feszültségek miatt. De összefoglalva, a Szentírás azért íródott, hogy tanítson minket, kitartást és vigasztalást adjon, hogy nekünk is reménységünk legyen, mert Isten a kitartás és a vigasztalás Istene, ahogy olvastuk ebben a szakaszban, és ez egységet ad a közösségnek, és a cél az, hogy egy szívvel és egy szájjal, egy lélekkel dicsőítsük az Istent. Tehát a Szentírás szerepe, hogy válaszoljak most röviden a lényegesen a kérdésedre, az nem csak múlt, hanem jelen. És természetesen, hogy előbb egy szájhagyomány kellett ahhoz, hogy ezt és történések, Jézus csodái meg minden, hát tudjuk, olvassuk a Szentírást, ez meg kellett történjen azért, hogy le lehessen írni, amiből lett ugye a Szentírás, és ezért van, olvastuk azt, hogy amit akkor régen megírtak, azt azért írták meg, hogy az a mi élő lelki forrásunká váljon. És két kulcsfogalom jelenik itt meg, ugye a kitartás az egyik, és a másik a vigasztalás. Tehát a kitartás az tulajdonképpen tudjuk, hogy az nem egy passzív tűrési folyamat cselekedet, hanem egy aktív álhatatosság tulajdonképpen. És a vigasztalás az pedig egy megerősítés, bátorítást jelent. Tehát a Szentírásnak a célja az, hogy belső erőt adjon a hívőknek a nehézségekben. És ugye másodszor kitűnik Istennek a jelleme, vagyis itt a türelem és a vigasztalás forrása. Tehát mindaz, ami le van írva, a kitartás, a vigasztalás, a türelem, a bátorítás, a megerősítés, tehát tulajdonképpen itt Pál apostol nem csak tanít, hanem egy imaszerű kijelentést is tesz, amikor azt mondja, hogy Isten nem csupán adja a kitartást, hanem ő maga a kitartás, ő maga a vigasztalás forrása, és ezért ez egy fontos teológiai fordulat, mert nem az erőnk középpontja az ember, hanem Istennek a jelenléte, és ennek az egységnek a célja, ugye ez a közös dicsőítés, hogy egy szívvel, lélekkel magasztaljuk, dicsőítjük az Istent, és ez nem egy uniformitás, hanem ez tulajdonképpen egy harmónia, és ugyanígy tehát a hagyomány és a leírt szó az természetesen, hogy harmóniába kell legyen.
7: Kéz a kézben.
0: Így van, és ugye ezt különböző emberek, különböző tapasztalatokkal írták le mégis egy irányú, mert tulajdonképpen Isten dicsőségére és az ő dicsőítésére íródott és van. Tudjuk, hogy az ember sokszor szétesik belül a múlt és a jelen, remény és a csalódás, a hit és a bizonytalanság között sokszor szétesünk, de ebben a feszültségről erről szól ez a szentírási rész, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a történeteinkkel, és mindazzal, ami történik az életünkben, és a szentírás nem azért van, hogy távoli példákat adjon, hanem hogy türelmet tanítson a saját történetünkben, és éppen ezért fontos, ahogyan a Szent Atya is Malka tekézisében kihangsúlyozta, hogy a múlt és a jövő, tehát a hagyomány, ami tulajdonképpen isteni eredetű, azt, tehát fel kell ismernünk az idők jeleit tulajdonképpen, és a liturgiában és a liturgikus mozgalmakban a múltat, a hagyományt azt úgy kell megváltoztatni, hogy isteni eredetiség megmaradjon, és a kornak az igényeihez alkalmazkodva. Tehát ehhez pedig türelem kell, és szerintem ezért jött ez a szentírási rész, hogy legyünk türelmesek. Igen, amikor nem látjuk azonnal az értelmét annak, ami történik, a szentírás emlékeztet bennünket, hogy Isten már dolgozott ilyen helyzetekben.
7: És ilyen emberekkel,
0: igen. És talán a legmélyebb mondat az, hogy Isten az egység Istene. Igen.
7: Nem hiába mondja Jézus ugye a főpapi imába, hogy add, atyám, hogy egyek legyenek, amint én, te benned, ők.
0: Igen, és az egység az nem jelent egyformaságot.
7: Nem. Igen, és... mondtad, hogy nem uniformis, tehát nem igen, azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy kell higgyen, ahogy én hiszek.
0: Tehát ő, ha jelen van, ott az emberek nem egymás ellen, hanem egymás mellett kellene, hogy éljenek. És ezt a legjobban a Szent Mise áldozata liturgia tudja a hívek életében, az egyházon belül ugye ezt megvalósítani. És a végül a célunk, a célunk nem az, hogy a kérdéseink azonnal megoldódjanak egyik napról a másikra egy ilyen liturgikus reform idején is, ugye második vatikáni zsinat is több éven keresztül tartott, és amíg azt összefoglalták, kiadták, és amíg az érvénybe lépett, az egy pár év keletelt helyen. És a célunk nem az, hogy minden kérdésünk azonnal megoldódjon, hanem az, hogy a kérdéseink mögött egy szívvel egységesen tudjunk Isten felé fordulni.
7: A törekvésünk elől ugyanaz legyen.
0: Ugyanaz,
7: hogy,
0: igen.
7: És ugye az Isten dicsőítése, ez nálunk úgy háttérbe szorult, mert mi úgy vagyunk, hogy akkor dicsőítjük Istent, vagy akkor köszönjük meg, hogyha valami úgy történt, ahogy mi elképzeltük, vagy ahogy kiimádkoztuk, szoktuk is mondani. De hát én az apró pórszem, hogy tudjam elmondani Istennek, hogy mi a jó nekem, mikor ő álmodott meg engem, és ő hívott életre. Valóban a dicsőítésben erő van, az apostolok cselekedetéből eszembe jut, mikor ott van Pál és Szilás, és elzárják őket a börtönbe, zárják őket, és nem elkeserednek. Nekem ez a rész annyira, nem is tudom, engem mindig csodálattal tölt el, hogy ők úgy dicsőítettek zsoltárokkal, hogy megremegett és megrengett az egész börtön. Na hát én még így nem dicsőítettem. Nem tudom, nem is vettem részt én ilyen dicsőítésen, hogy tényleg az alapjaiba megrengesse az emberi kicsinséget, a korlátokat és a bezártságot.
1: Protegga sempre da ogni male.
8: احيي المؤمنين الناطقين باللغه العربيه وخاصه القادمين من لبنان. مريم امنا حاضره معنا دائما وتصلي من اجلنا وتهتم بنا بمحبه والديه. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.

0: Kedves hallgatók, lejárt a pápai audiencia a Szentatya áldásával. Köszönjük figyelmüket és türelmüket, hiszen sajnos a hangot mi is így kaptuk, a technika valamiért nem működött, de hiszem, hogy a lényeg átjött, átment. Köszönöm, Tibor atya, hogy itt vagy velünk, és tolmácsoltad a Szentatya szavait. Ne menjenek messzire, hiszen a harangszó után imára hívjuk önöket. Búcsúznak önöktől
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!